0: kormányzati politikáját is, amelyet barbárságnak nevezett. Karácsony Gergely a Lánchíd-Pesti híd főjénél a kiszáradt folyómeder előtt állva mondta el videóüzenetét, amelyben úgy fogalmazott, onnan, ahonnan az üzenetét küldi, a Duna vizének kellene lennie, nem pedig neki. Mintegy 135 autógumit, 500 kg vas hulladékot és jelentős mennyiségű kommunális szemetet távolítottak el a vízügyesek a Dunamedréből a fővárosban, a Duna Aréna melletti folyószakaszról. A Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság Facebook oldalán számolt be a hulladék eltávolításáról. Mint írták, a területet korábban már megtisztították, de a visszahúzódó Duna újabb szemetet tett láthatóvá. A vízügyi igazgatóság már eseti jelleggel eddig is eltávolított jelentős mennyiségű hulladékot a folyó.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádiódik.
1: Rólunk, neked.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió DIK FM 100,3 MHz-es frekvencián. Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva, magyar nóta és darénekes a mai vendégem, aki mesél nekünk a hamarosan megjelenő videóklipjeiről és szakmai múltjáról. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!
5: Följártam a hármas határhegyre, többek között, ahol viszont már folklór műsort néztem meg. És leültem a zenészek mellé, és figyeltem a táncosokat is, és az énekeseket is, és a Szilágyi Tibor táncos fölfigyelt arra, hogy én együtt énekelek, amire ők táncolnak, illetve amit az énekesek énekelnek, népdalokat. És egyszer kaptam egy telefont, hogy az öreg síposba jönne egy csoport, és hogy én vállalnám-e, hogy elmegyek oda énekelni. És akkor egy picit itt most beleponyolódunk a eseményekbe, hogy az első ilyen megmutatkozásom volt, hogy énekelhettem egy német csoportnak, és a repertoárom még nem volt annyira kialakult, hisz még nem olyan hosszú időt tanultam magyar nótát énekelni, és nem is stimmelt a hangnem, és egy hetedik szeptim átmenettel kellett a hallgatóból a következő dalra áténekelni, és megkértem a zenészeket így elmondva, hogy miután odaérkeztem és bemutatkoztam, előbb értem oda, mint a táncosok, és becsülettel elmondtam, hogy én mit hoztam énekelni, hisz megkérdezték, és kértem őket, hogy akkor egy ilyen zenei átmenettel oldjuk ezt meg, és megkérdezték, hogy én honnan jöttem, hogy ilyeneket mondok, és hát magyar nóta énekesek így nem szoktak, és hát valójában én miket énekelek, és akkor elmondtam ott is, hogy hát amit szeretnének, hát többféle műfajba bármit. Hát valamit énekeljek, hogy hallják a hangomat, mert még ilyet ők nem tudják, még nem ismernek. És Zúgy hullám kezdetű spirituálét énekeltem el szándékosan, mert ebbe vannak mélységek és magasságok. És üres volt még akkor a étteremnek az a nagy terme, ahol a zenekar volt, és a hátunk mögött volt ugye a konyha, és mikrofon minden nélkül úgy beénekeltem azt a termet, hogy a szakács kijött hátulról megnézni, hogy ki van itt és mit énekel. Na most ezt gondolom, hogy valószínű szimpatikus lehetett ott a zenészeknek, és Rontó Dezső volt a prímás, a Berki Vilmos a bőkös, és a Rátonyi Pali volt a címbalmos. És hát akkor már úgy lezajlott ugye a kis műsor is, éppen két anyák napja közelébe voltunk, és ugye a németeknek két héttel később van az anyák napja, de mikor már túl voltunk a műsoron, és ott maradtam még a zenekarral, mert nekem is tetszett maga a légkör, jól éreztem magam, akkor úgy gondoltam, hogy még néhány népdalt énekelek a vendégeknek, ami édesanyákról szól, és nagy meglepetésemre egy akkor 88 éves bácsi megállított az asztalok között, ahogy énekeltem, hogy magyarul megszólalt, hogy ő 60 évvel ezelőtt hallotta azt a népdalt, hogy madárka, madárka, csácsogó, vigacska, és többek között, hogy ezt is énekeltem, és nagyon-nagyon örült, és egy nagyon kellemes estét töltöttünk ott olyannyira, hogy a Rátonyi Palinak köszönhetem azt, hogy az első lemezem létrejöjjön, tehát ő megajánlotta, hogy csináljunk egy lemezt, és hogy ő elvisz engem egy zenekarhoz. És a régi rajkósokhoz, és a Toki Balogh Ernő prímás és zenekara játszott a Hungária Grand Hotelbe, és oda vitt be engem, bemutatott a zenészeknek, énekeltem ott is, és azt mondta a prímás úr, hogy ő nem foglalkozik senki énekessel, és ő nem kísér énekeseket. Na most ez egy 20 éve tartó, kialakult, nagyon jó munkakapcsolat és barátság lett belőle. 6 lemezt csináltunk együtt, és több fellépésünk volt, és külföldi, belföldi szerepléseink, és nagyon-nagyon, hogy mondjam, itt úgy mondják, hogy gizda. Büszke vagyok rá, hogy én lehetek az énekese, és hogy most 26-ba mondhatom azt, hogy 20 éve tanulok magyar nótát énekelni, és színpadon vagyok, és a Tokival pedig 19 évig, most így be tudtam pontosítani. Tehát körülbelül 2007-ben vitt a Rátonyi Palibe a Grand Hotelba, ahol rendszeresen a zenekarral énekeltem, illetve a vacsoráztatás után tanultunk, tehát nagyon-nagyon sokat voltam távol úgy a családomtól, hogy már a gyerekek aludtak, és én éjszaka még fönn voltam a Grand Hotel valamelyik emeletén, ahol tologatták a pincérek a falakat a másnapi rendezvényhez, és én ott tanultam és gyakoroltam, és így készültem föl a különféle lemezanyagokkal, hogy a stúdióba tudjuk vinni. A Mazura János Etnofon stúdióba készültek nagyrészt a lemezeim, 5 lemezem, vagy 4, de a Jancsival dolgoztam, aztán az 5. is, a Petőfi albumnál. Tehát van egy olyan lemezem, a legelső 2008-ban megjelent, amiben már az általam megkedvelt és megtanult magyar nóták szerepelnek egyrészt, és olyan az a lemez, mintha a régi lemeznél egy A és egy B oldal volna, mert hogy a másik oldalt képviselték a népdalok. Népdalok, illetve népballada szavalat is van közte. Itt is volt már egyfajta olyan nézet, hogy ne egy kaptafára szóljanak ezek a dalok, és a zenei kíséret is olyan jellegű legyen, ami több hangszer, egyéni hangszer, gitár, csörgődob, ilyen olyan megszólaltatásával egy kerekegységet alkosson. Minden lemezemen van mindig egy-egy olyan dal, ami nem éppen magyar nóta, a cigány népdalok is szerepelnek így rajta, vagy pedig már van úgy, amelyiken jidis dal is szerepel, illetve a legutóbbi albumom az teljes mértékében a világ zsidóságának a dalaiból válogatás, ahol partnerem Nógrádi Gergely, a Frankeleúti zsinagógának a főkántora, aki meghallgatta az én Petőfi albumomat, és megtetszett neki, és azt mondta, hogy szeretne velem egy közös lemezen énekelni, és ezért találtam ki, hogy akkor viszont csináljunk zsidó dalokból lemezt, cigányzenekari kísérettel, és olyan dalokat kutattam föl, és még ami az érdekesség ennek a lemeznek, hogy megszólalnak rajta a dalok jidisül, héberül, ladinó nyelven és magyarul. És ez egy nagyon-nagyon nagy munka, van rajt két dal az én fordításomban is, és Gergelynek rengeteg fordítása, Gyémánt Ferenc fordítása, Fábri Péter fordítása, és én ezt végigjártam az Artist Use és a különféle nemzetközi, amerikai és izraeli music társaságoknál, és volt, ahol olyan dal is, dalhoz kellett engedélyt kérnem, és még fizetnem dollárban is, hogy ez fölkerülhessen a lemezre magyarul. Ez egy Barbara Streisand dal, amely a Atyánk és királyunk címet viseli magyarul, és számomra egy nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés, hogy én Nógrádi Gergellyel ezt énekelhetem, és a többi dalt az albumon. Ez egy dupla album. Ez volt az utolsó, ami eddig elkészült.
4: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégünk.

0: Az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: A lemezeidnek a címe Hungarikum 1-2-3-4-5, és ha jól látom, akkor nekem úgy tűnik legalábbis elsőre, hogy nagyon sok kutató munka van mögötte.
2: Igen.
1: Tehát ha például a Dankó Pista albumról egy picit megnézem annak a tartalmát, akkor ezek a dalok között van olyan, ami népszerűbb is, és van olyan, ami kevésbé népszerű.
2: Igen.
1: És akkor gondolom, ebből lett kiválasztva még ráadásul a nem sokára megjelenő videóklip. Hogyan készülsz fel egy ilyen kutatásra, hiszen ez azért komoly kutatást igényel?
2: Sokszor van, hogy helyszínre is megyek, és a ottani tájházakban, kiállításokon, népművészeti kellékekből összeválogatva nézem meg a daloknak az eredetét. Ezért is sokszor van, hogy mellé is írom, hogy melyik tájegységről, vagy honnét vannak ezek a dalok. Feltétlenül feltüntetem mindig a nótáknál a szerzőket, hisz hát a Dankó Pistának a dalait kimagasló irodalomból ismert költők, írók versei, írásaiból készült zenei művek alkotásai lettek, és úgy gondolom, hogy ezt átörökíteni érdemes, és megismertetni a nagy közönséggel.
1: Ez sokkal több hozzáadott értéket tartalmaz tulajdonképpen, mint egy átlagos CD, hiszen itt egy olyan népdalgyűjtő, kutató munka van mögötte, amit ráadásul akkor te is énekelsz föl, ami egészen hitelessé és kivételesen meggyőzővé teszi akkor ezeket a CD-ket.
2: Köszönöm,
1: ezeket
2: az albumokat. Igyekszem teljes erőbedobással, hát a Petőfi lemez is ugyanezt tükrözi. Itt még inkább olyan anyagokat, és nagyon szerettem volna, hisz az nincsen föltüntetve a lemezen, de elmondom, hogy kronológiai sorrendben vannak a Petőfi dalok. Az utolsó dal az, ami nem pont a sorrend, de a hangulata végén a Tíz pár csókot egy végből, ami a legféle népszínműnek egy betét dala is lett, és Egressy Béni zenésítette meg. Viszont az összes többi az kronológiai sorrendben van, és szerettem volna belőle egy színházi előadást is cigányzenekarral, és az ország minden pontjára elküldtem ezt az anyagomat. Jenei Gábor színművésszel, musical énekessel énekeltük föl a dalokat erre a lemezre, hogy a fiús jellegűeket ő énekelje, és amit én elénekelhetek hölgyként, az ott megvalósuljon. Szintén ugye a Tokijék kíséretével, mint kávéházi cigányzenekar. És sajnos színházi darab nem lett belőle, pedig ez volt a terv.
1: Nagyon érdekes egyébként a Világ zsidóságának Dalaiből című albumod is.
2: Itt viszont egy akkora anyagot dolgoztam föl, hogy a régmúltból, szintén a népdaloktól indulva, egészen a hazafias dalok, az édesanyákról szóló dalok, az ünnepek dalai szólaljanak meg, és hát végül ugye magyarul a izraeli himnusz. És ez mennyiségében akkora, hogy két lemezre fért rá. És sajnáltam volna bármelyikről

0: hoztunk létre, és úgy gondoltam, hogy az én múltamból, klasszikus múltamból énekeljek akár ilyen jellegű dalokat is, tehát itt a Bohóc dala is elhangzik, Dajka Margit után, aztán egészen a könnyed, spirituálé jellegű operáig a Kara dala, altató dala elhangzik. Vagy pedig hát énekeltem a Papa, ugye hallasz, Barbara Streisand után magyarul. Igen, úgyhogy próbáltam egy nagyon színes műsort összeállítani, és abból nem is volt véletlen, hogy összefonódás legyen a Dunapalotai előadásnak a címe, hisz mindenféle jellegű dal, és mindez cigányzenei kísérettel, illetve Füzi Gábor, bárzongorista volt még meghívva, aki nagyon-nagyon jó hangulatot teremtett, és a bárzene is így, az örökzöldek is, egy kis jazz, egy kis nóta, egy kis cigányzene, minden összefonódott, minden. És nagyon nagy siker volt.
1: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

0: az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: Amire felfigyeltem, hogy nem csak, hogy több műfajban is otthon vagy, és szívesen énekeled őket, hanem többnyire azért, mint hogyha mindig magyarul énekelnél. És még a címeket is így adod meg. Nekem ez furcsa volt elsőre, hiszen az Over the Rainbow-nak a fordítása ugye Szivárványon túl.
2: Így van.
1: És hát én nem tudtam, mi ez a dal. Szivárványon túl mi lehet ez? Persze úgy, hogy Over the Rainbow, így már fölismertem, tehát amikor hallottam a dalt, vagy a Jiddische Mama, és igen, és akkor még sorolhatnám. Igen, pontosan. Tehát, hogy neked akkor ezek szerint fontos kiemelten, hogy azért mindent magyarul ismerjünk meg.
2: Én magyar vagyok. Én magyar vagyok. És származásomat tekintve a Smidéliuszok, azok egy nagyon nagy híres evangélikus család. A Felvidék és Közép-Erdélyről vonultak át második Rákóczi Ferenc felkérésére, hogy úgy kapnak nemesi rangot, hogyha átjönnek Nemesibe, Kemenesibe, Kemenes Magasiba, és a Smidélius kúria, hogy ott áll, és akik SMI-vel írják a nevüket, azok lelkészek, tanítók, orvosok, és az ág, mikor szétvált régi időkben, az SCH-val író Smidéliuszok, azok pedig közgazdászok, jogászok, ügyvédek. És van ilyen elfajzott, mint én, akinek van egy egészen teljesen más civil hivatása. És még vagyunk néhányan így. Na mostan az, hogy az anyai vonalat is, hogy megemlítsem, és azért legyen egyfajta kötődés, hogy miért pont még zsidó dalokat is énekelek. Azon túl, hogy nagyon szerettem mindig eljárni olyan jellegű előadásokra, koncertekre, ahol ilyen zenék is megszólalnak. Anyai ágon zsidó származású vagyok, és amikor én bementem a Rátonyi Pali által a Grand Hotelba, és ott énekeltem a zenészeknek, és táncoltam is mellé, mert én a színpadon nagyon szeretek mozogni, akkor meg is jegyezték a muzsikusok, hogy jó, a tánc is jó, de nem is cigány, de mégis, miféle is? Jaj, kis Biboldó! Tehát amikor ez úgy kiderült, és akkor a szeretettel, és olyan örömmel vettek körül, hát utána jöttek persze, ahogy már úgy bemelegettünk, meg ugye már közöttük éltem idézőjelben, akkor a kis Biboldó, még a bőr alatt is pénz van meg. Tehát volt itt mindenféle, ami, de én úgy gondolom, és én ezt tartom is magam, szívügyem, hogy a zenészeimet, akikkel együtt dolgozok, annyira odaadó legyek feléjük, hogy mindig a lelkemen viselem, hogy mindenféle szempontból nagy vonalú tudjak lenni, és ez úgy érzem, hogy kölcsönös a mi együttműködésünkben, hisz én nekem olyan gáláns dolgokat megtesznek és segítenek, amit nem gondolom, hogy minden énekes elmondhat magáról. Legyen úgy, de én biztosra tudom, hogy én mi minden segítséget és szeretetet kaptam tőlük, és főként a primásomtól, hisz azért nem tudom elmondani, hogy hol van olyan primás, aki akár hetente háromszor foglalkozik a ő énekesével, hogy azt tanuljon, és állandóan rám koppincson nagyon komolyan a vonóval, a szidalmakkal, hogy jó, de mégse jó, innét nézzük, még egyszer, nem jó, nyisd ki azért, így csináld, úgy csináld, lehet itt hangképző tanár rengeteg, nagyon aranyos, és nagyon jó, és kiválóaknál voltam, és tanulok, és a mai napig is a hangképzést tanártól tanulom, de magát, a nóta, műfajt, hogy azt hogy kell osztani, hogy kell kivárni, hogy a cimbalmosa akkordot kigurítsa, hogy a harcsapista brácsos mondja folyamatosan, bontva az akkordokat, és a cimbalmos fele, a bőgős fele, és egy Dodi Parádi József, vagy egy Horváth Karcsi nagybőgős kíséretével lenni, vagy pedig a Bóni Gyuszi, aki szintén kiváló brácsos, hogy mondjak klarinétosokat a Lukács Csabi több lemezemnél, vagy a Tipővel is fölléptem, vagy a Lacikával is csináltunk lemezt, ahol klarinétozott még, míg nem volt olyan beteg, amilyen most szegény. Úgyhogy nagyon-nagyon sokakkal összehozott a sors, és én nagyon-nagyon köszönöm mindannyiuknak a lelkes hozzámállását és segítségét. Én így lettem azzá, ami vagyok.
0: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes volt a mai vendégem. A beszélgetésünk folytatásának érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra.
3: Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Amikor ugye

0: Rádiódi. Rólunk neked. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódi. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üzenetet küldött az Esztergom Budapesti Érsek államalapításunk ünnepén. Szent István király napján azt az örökséget ünnepeljük, amely ma is arra kötelez, hogy megtaláljuk egymással a hangot, és hogy konstruktívan működjünk együtt mindenben, ami a miénk, és ami bennünket a hazához köt. Fogalmazott Erdő Péter bíboros Esztergom Budapesti Érsek a Facebookon Szent István ünnepén közzétett videó üzenetében. Ez az örökség kötelez bennünket, hogy egyetértés békességben ünnepeljünk, tette hozzá. Ebben a szellemben imádkozunk hazánkért, népünkért, folytatta. Erdő Péter hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy egymásnak testvérei legyünk ebben a hazában és mindenütt a nagyvilágban, mert Isten valóban szeret bennünket, mert ő az, aki gondoskodik az egész emberiségről, tette hozzá. 25 év után augusztus 20-ai hatállyal visszaadta országgyűlési képviselői mandátumát Lázár János, volt miniszter. Távozását a Fidesz választási vereségéért vállalt felelősséggel, a párt megújulásának szükségességével, valamint az új kormányzat a Tisza párt politikájával szembeni fenntartásaival indokolta. A képviselő eredetileg úgy tervezte, hogy a politikai folytonosság jegyében még egy évig a Fidesz frakcióban dolgozik, ám a választások óta eltelt időszak meggyőzte arról, hogy a párt struktúrális és kulturális megújulása jelenleg mindennél fontosabb. Az elmúlt napokban több hír és közösségi médiás bejegyzés megjelent a Ráckevei Dunaág vízszintjének csökkentéséről. A Ráckevei Dunaági Horgászszövetség szerint azonban több téves információ is terjed, ezért tisztázták pontosan, mi is történik a térségben, írja a Sokszínű Vidék. A szövetség szerint félrevezető az az állítás, hogy a Ráckevei Dunaágat leeresztenék. A vízterület ideiglenes tározóként is működik, és az elmúlt időszakban körülbelül 17 cm-rel a nyári üzemi vízszint fölé töltötték. Elsősorban ezt a többletet engedik most ki Tasnál.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon, Rádiódik, rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és darénekes a mai vendégem, aki mesél nekünk a hamarosan megjelenő videóklipjeiről és szakmai múltjáról. Tartsanak velünk a mai este folyamán is! Beszéljünk egy picit a polgári foglalkozásodról, hiszen ez is nagyon jelentős az életedben. Jelenleg egy fővárosi gyógyszertárban dolgozol.
4: Én nagyon örülök neki, hogy van egy civil hivatásom. Köszönöm a szüleimnek, hogy iskoláztattak, és hogy aztán felnőtt korba tovább léptem, és az egészségügyi pályán tovább tanultam, és hogy ebből élek. Tehát itt ez a szomorú, vagy nem szomorú, de magából az éneklésből, a zenéből nem lehet megélni, legalábbis ezen a magyar nóta éneklési szinten. Vannak kimagasló énekesek, már nem, hogy ők magaslanak ki, vagy a tudásuk, hanem a helyzetük adott, hogy ebből esetlegesen meg tudjanak élni, és nem feltétlenül magyar nóta énekesek, de a pályatársaimnál, ha végig gondolom, szinte mindenkinek van egy civil hivatása, vagy a zenéhez kötött, vagy pedig egészen más, és ugyanúgy mellette énekelnek. Na most én, mivel nem tudok egy helyben megülni, a pályaválasztásom is arra orientálódott, hogy valami olyan szakmát, hivatást válasszak, ahol mozgás van, ahol nem monoton a munka. És szerettem volna óvónő lenni, vagy pedig az empatikusságomból adódóan nagyon érdekelt az egészségügy, és így kerültem az egészségügyi szakközépiskolába, amit nagyon-nagyon szeretek, és a mai napig táplálkozom az ott tanultakból, hasznosítom a jelenlegi munkakörömben is. Tehát én nem az a gyógyszertári asszisztens vagyok, akihez betér a beteg, és odaadja a receptet, vagy már felhőből a receptet lehívom, és elmondom, hogy 2x1 vagy 3x2, és viszontlátásra, hanem egy teljes embert nézek, ahogy már elém jön és belép a patikába, vagy ha a hozzátartozó, akkor belekérdezek különféle dolgokba, ahol nagyon jó, hogy kiderül egy s más az adott beteg állapotáról, és annak megfelelően tudok tanácsot adni és ellátni. Hozzáteszem, hogy nem egyenes arányban van a megbecsülés és a mérték, de én nem tudok másként lenni, mert a lelkiismeretem az diktálja, hogy teljes, úgy is tanultam, hogy teljes betegséget, embert nézek, és orvos mellett is úgy dolgoztam, és valahogy ez ivódott belém. Azelőtt a egészségügyi pályám kezdetén dolgoztam gyerekrendelőben orvos mellett, és dolgoztam gyógyíthatatlan gyerekek mellett. Az egykori Szabadsághegyi Gyermekgyógyintézetben voltam dietetikus, és kijártam osztályra, és nagyon-nagyon sok olyan kis beteget láttam el, illetve hozzáteszem, hogy ifjúsági és bronzfokozatú túra vezető vagyok, gyalogtúra területén, tehát én rengeteget sportoltam is, és ott annak idején a kalóriaszegény és a diabéteszes gyerekeket vittem kirándulni is a Budai hegységbe. Tehát mindig bármit, ha teszek, akkor nem csak konkrétan az adott feladatot teszem, azért meséltem el az előbbieket, hanem egy átfogó képet, egy teljes körű szolgáltatást igyekszem biztosítani.
5: Így már akkor érthetőbb számomra is, hogy például amikor létrehozol egy zenei albumot, akkor miért van mögötte olyan kutatás, amit akár a Petőfi albumnál, akár a Dankó albumnál, és a többit is persze sorolhatnám ide, amit véghez vittél. Egyébként azért is tartom nagyon fontosnak, hogy valakinek van egy polgári foglalkozása ebben a műfajban, hiszen ma már azért én azt gondolom, hogy a zenészeknek is, a legtöbbnek, legalábbis akik a cigányzenei műfajban tevékenykednek, most már majdnem mindnek szükség van egy polgári foglalkozásra is ahhoz, hogy mellette tudjanak muzsikálni, mert hiszen a cigányzene, illetve a magyar nóta az az elmúlt években, évtizedekben, beszéljünk akár 30-35 évről, távlatot tekintve, sajnos nem a virágkorát éli ez a műfaj.
4: Nagyon szeretném felvirágoztatni, és biztos vagyunk ezzel még néhányan, és nagyon becsülöm azokat a zenészeket, zenész kollégákat, például a Patyókát, Patyó Dombi János cimbalmos, akivel szintén nagyon sok lemezen együtt szerepünk, és közösen is léptünk föl már színpadon, hogy például ő hangszereket javít, vagy készít. Mind ahogy tudom a Bóni Gyusziról is. Tehát ezek egy nagyon jó kiegészítő feladatok, és mégis a zenéhez kötődnek, és hála Isten, ugye jó a fül, tehát szakértelem van hallásilag is, és nagyon nagy kézügyesség, manuális készség. És mindazokat pedig nagyon sajnálom, akiknek a polgári foglalkozásuk egy valamilyen őrzővédő Kft.-hez szorul, és biztonsági őrként kell állniuk, dolgozniuk kinek jobb, silányabb területen. Nem méltó ezekhez a kiváló muzsikusokhoz. Én nagyon-nagyon szeretném, hogy visszakerüljön nem csak a muzsikáló Magyarország idejére, hanem egy állandó jelleggel a kávéházakba a maga a műfaj, a zenészek, és azt se bánom, hogyha a zenészek mellett, ugye úgy, mint régen, énekesek is ott lehessenek, hiszen hát tudjuk a Kulacsba is, vagy a Kárpátiába is, és direkt ezeket mondom szándékosan, mert megszűntek, de itt ugye tudjuk, hogy hány énekes megfordult. Én emlékszem még a Vén Cigány nevű étteremre, ahol a Berki Béla volt a primás, és a Tolnai Andris énekelt, és mikor a Szófia utcába jártam, az ott úgynevezett daliskolába, ahol kiváló minősítésre vizsgáztam, akkor a Nógrádi Tóth István elvitt bennünket, hogy ott van cigány zenekar, és hogy lehessen ott énekelni, és a Győri Szabó Józsi bácsi külön én miattam jött oda le, gondolom a Tolnai Andris hívására, ha jól emlékszem, hogy meghallgasson engem is, és emlékszem, még ki is kaptam a Győri Szabó Józsi bácsitól, hogy a hangnem megválasztás az nagyon fontos. És azt mondta, Évikém, maga olyan értelmes, itt a telefonszámom, ha bármi probléma van, csak hívjon föl, mert maga olyan értelmes, hogy önnek még telefonba is el tudom mondani, hogy mit, hogyan énekelj. Zündéri volt, tündéri. És hát persze sok anekdota, amit ugye a zenészek között és így a idősebb énekesek között még meg lehetett hallgatni, hogy azért tényleg sokat nevetgéltünk, és így a tanulás is sokkal jobban ment.
3: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

0: az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: Egy művész számára mindig nagyon fontosak az elismerések, illetve az, hogyha kap egy olyan visszajelzést, hogy jó úton halad. Több versenyen is részt vettél. Melyikre vagy a legbüszkébb?
2: A Dankó Pista versenyre, énekversenyre. Az nekem nagyon-nagyon tetszett. Egyrészt azért, mert az a első énekverseny volt, amire jelentkeztem, és ez egy nemzetközi versenynek volt meghirdetve. Szilágyi Sándor énekes jött Erdélyből, és ő Pécsi Kiságinak volt akkoriba tanítványa, és jöttek a egykori Jugoszlávia területéről is énekelni, meg Erdélyből is. Tehát egy érdekes volt a paletta, hogy mennyi felől Magyarország területéről is, és nagyon-nagyon neves volt a zsűri. Hát akkor még úgy voltam vele, hogy persze megpróbálom. Tarnai Kis László fölkészített, és két dallal mentem le, és akik mezőnyt nyertek, azoknak Szeged főterén be lehetett mutatkozni, mint énekes. Hát azért az ott már egy nagyon nagy főtér volt, és teltház, több, nem tudom megmondani, több mint 600 ember. Arra emlékszem, hogy a miskolci cigányzenekar, kávéházi cigány muzsikusokból álló miskolci zenekar volt, cigányzenekar volt, de nem is értettem, hogy miért nem szegedi, hisz hát későbbiekben találkoztam én a Kecskés Sándorral, aki ott prímás volt, és a Rácz Lajossal, és annak családjával, illetve a beltagokkal is, tehát van Szegeden nagyon jó kávéházi cigányzenekar. De itt akkor, mikor ez a verseny volt, akkor így mutatták be a zenekart, hogy az lesz, és ezt azért is jegyeztem meg, mert a Kós Éva meg volt hívva, hogy énekeljen Dankó Pista dalt, és az én hallgatómat elkérte, mert ő nem tud más hallgatót, mondta akkor. És ezért én nekem nem is egy Dankó Pista dalom volt a ottani nagy színpadon a hallgatóm. Mondták, hogy akkor megnevezték ugye a zenekart, és hogy egyezkedjek a rámosztott prímással, hogy akkor most hirtelen mit játszanak nekem. Tehát én ezért jegyeztem meg, hogy miskolci zenekar, nem azért, mert hogy a Kós Évát azóta is szeretem, és tisztelem, és ismerjük egymást. Csak én voltam akkor még ismeretlen, és ő volt a nagy nevű énekes, aki megmondta, hogy ő azt a dalt szeretné énekelni. Több versenyen is részt vettem. Igen, a Ne Felejts Nóta Show az, ami még esetleg említésre

0: avval nem is volt ugye baj, de ugye a kulisszák mögé nézve mondhatom el, hogy egy alkalommal több adást vettek föl, és hát akkor az milyen verseny, kik hogyan voltak fölkészülve, volt, aki ott tanulta a szöveget, vagy szóval ezek olyan nagyon érdekes dolgok voltak, viszont néhányan megmaradtunk ebből a versenyből, és lettünk ismertebb énekesek, és ilyen a Gáspár Ani, Budai Beatrix, Újvári Marika, talán magamat is ide sorolhatom, és számomra, és én azt akkor beszélgettem is Tarnai Kis Lászlóval, hogy ő is megmondta, hogy Éva magának nem biztos, hogy a versenyek viszik előre a karrierjét, hisz én nekem ott igen, ez volt rá a jó kifejezés, hogy megsínylődik az ember idegileg, mert rengeteg az igazságtalanság, és nagyon behatárolt az idő, a helyszín, a civil hivatással az összeegyeztetés, és én éppen akkor nem feltétlenül mondom, hogy ez miatt, mert nem ez miatt, de egy munkahelyváltásom is volt. Tehát ezek olyan és azért tegyük hozzá, két kisgyerek otthon, a család, és akkor egy gödi felkészítésre, egy táborra, ami megelőzte a szerepléseket, akkor az távol tartott a családtól is. Ami nem volt rossz, meg nem is volt úgy baj, mert megoldotta a férjem, meg rendben volt, csak azért ez úgy felörlött egy kicsit bennünket, nem csak engem, tudom jól.
1: Más szempontból én azt hiszem, hogy a versenyeknek pedagógiai szempontból viszont nagy jelentőségük van. Tehát, hogyha én például egy növendékemet viszem versenyre, akkor az nagyon fontos, hogy van egy céldátum, amire készülünk, amire dolgozunk. Nem csak a vakvilágban gyakorolgatunk, mondjuk így, hanem akkor van egy lehetőség, ami egészen pontos felkészülést igényel hétről hétre. Tehát ez az előnye megvan a versenyeknek.
0: Én elfogadom.
1: Kicsik szempontjából.
0: Én elfogadom, hogy a diákoknál ez így is van, és nagyon becsülöm és elismerem, amit te, mint pedagógus is teszel, és ez kitüntetés, és egy célelérés a gyerekeknek is, illetve hisz hát a felkészítő tanárnak is egy visszajelzés és egy elismerés, amihez én gratulálok, és egy kitartó munka, hogy sikereket érjetek el. Ugyanígy a Szóka Juli is, ahol tanít, ő is viszi versenyre a diákjait. Na de hát én egy felnőtt dolgozó ember vagyok, és én már ezt a versenydrukkot végig izgultam gyerekkoromban a szavaló versenyeknél, meg a kórussal való szerepléseknél, vagy az önálló kiállt énekesi szerepléseknél. Tehát én nekem nem ettől volt az idegességem, hogy izgulok, hanem egyszerűen az, hogy most ki következik, mikor lesz, milyen kamerálás. Igen, egy nagyon jó tanuló időszak volt viszont abból a szempontból, most, hogy így beszélgettünk róla, hogy későbbiekben erőt adott, hogy jaj, hát ne hülyeskedj, nagy már nem tudnád megcsinálni, hiszen hát téged már a tévébe is vettek, és ott voltál, és kamera előtt, és mikrofonba énekeltél, és igen, ilyenkor ez így nagyon oké, így van, és a másik, amit el kell ismerni, hogy a Tarnai Kis László minden évben a tanítványait évvégén vitte fellépésre egy akár jótékonysági koncertnek nevezzük, akkor is szereplési lehetőséget adott a tanítványainak, olyanoknak, akik ugye nem épp zenekarral dolgoznak, csak kettelésből, vagy egy színészi pályára való felkészülés véget, vagy bármi miatt énekeltek, próbálják ki magukat a színpadon, és kapjanak mikrofont a kezükbe. Tehát igen, ennek van egy pedagógiai oldala is, ahogy mondod, el kell ismerni. Az én szempontomból is biztos megállta a helyét, de a későbbiekben már nem, tehát én nekem nem a versenyek hozták a eredményt és a jövőt.
1: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

0: az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: Viszont nagyon fontosak akkor az egyéb elismerések, mint például egy ezüst koszorús minősítés, vagy később, egy évvel később az aranykoszorús minősítés. Ez mit jelentett számodra?
2: Azt, hogy nem akartam elmenni Szlovákiába a csemadok versenyre. És azt mondta a Tarnai Kis László, hogy de hát Éva, hát jól hangzana azért egy plakáton, vagy bárhol, hogyha ott szerepelne, hogy milyen magyar nóta énekes. Jaj, mondom, nem. Hát mondom, hogyha elvisznek, akkor elmegyek. És akkor elmentem, óriásit énekeltem, azt mondta a közönség a első alkalommal is. Biztos volt valami kis hibám, most így nem is emlékszem, hogy micsoda, vagy szövegbe, vagy valamibe, mert mikor kinna voltunk a többiekkel, versenytársakkal, meg a hallgatósággal, és a zsűri meghozta a döntését, addig ugye mondták, hogy hát ha te nem kapod meg a aranyat, akkor ki kapja meg. Mondom, nyugtával a napot, és igen, be is igazolódott, tehát nagyon-nagyon szigorú volt a zsűri, és azt mondta Tarnai Kis László, hogy akkor ez most egy ezüst, és majd jövőre vissza kell jönni egy aranykoszorúért. Na és ott meg már nem voltam kötelezve, és akkor is, hála Isten, volt olyan szerencsém és kedves emberek, hogy elvittek, és a második megmérettetésnél így meg is kaptam a aranykosztot, és nem csak elvittek, hanem haza is hoztak. De, úgyhogy így kerek a dolog, és hogy teljes legyen a kép, most volt tavaly előtt a csemadoknak a 25 éves nagy reprezentatív gála, és szintén a másnapján a verseny, és meg voltam hívva énekelni a szervező által, aki azelőtt a versenyekre is fölvette velem a kontaktot, hogy szerepeljek, és el kell mondanom, hogy mindenki a versenyek alatt, ahányszor én ugye ott voltam, meg figyeltem, és törekedett, és többszörösen volt, aki visszament, hogy ha nem sikerült az ilyen-olyan koszorús díjat megkapni, aminek ma már nincsen egy akkora mérve, én úgy érzem, mint abba az időbe, ha csak nem egy-egy kiemelkedő valakinek sikerül ott úgy helytállni, de amúgy nagyon kedves és jó szervezés és egy jó időtöltés, de addig nagyon igyekeztek az emberek, amíg meg nem kapták a ilyen-olyan koszorút a szereplésért. Most, amikor a gála műsor volt, akkor az egyedüli magyarországi aranykoszorús magyar nóta énekes voltam. Nem csak, hogy mint magyar aranykoszorús, hanem egyáltalán, mint énekes Magyarországról. Mondhatni, hogy képviseltem a országunkat ezen a gálán. És én ilyen korán elszomorodtam, és el is mondtam ott, hogy hol vannak azok a többi nagy aranykoszorú díjasok, hogy miért nem jöttek, akik innét kapták szintén a elismerést és a díjaikat. És én eljövök ingyen ide, a gála műsorra a legnagyobb szeretettel, és ahogy fogadtak, szeretettel, szállással, étkezéssel, barátságokkal körbevettek, és örültek, hogy ott vagyok. Tehát én azért ezt úgy fájlaltam, mert úgy érzem, hogy itt is azt kell mondani, hogy ez a szakma, ez a éneklés, mint olyan, megérdemelni, hogy mások is részt vegyenek, és akarjanak olyankor is ott lenni.
0: Az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekes volt a mai vendégem. A beszélgetésünk folytatásának érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
3: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
4: A Rádió D kulturális műsora.
3: Tarts velünk minden hétköznap.
4: Korábbi adásunk ismétlését hallott.

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

Joaquim, olha aí, a barriga.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk.
1: Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig.
0: Roma folk.
1: A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
2: A zöld politika nem csupán egy ideológia a sok közül, hanem az egyetlen érvényes válasz arra, hogy miként lehet élhető élete az embernek, mondta augusztus 20-ai videóüzenetében Karácsony Gergely. A főpolgármester úgy véli, Budapest minden eséllyel élhető marad a globális változások ellenére, de ehhez elengedhetetlen, hogy a város erejét ne emészze fel a kormánnyal folytatott folyamatos háborúskodás. Külön kitért arra is, hogy elismerés jár az új kormánynak az uniós források hazahozásáért, mint arról az ATV beszámolt. A főpolgármester határozott lépéseket tett a fővárosban az energiaválság és a hálózati terhelés csökkentése érdekében. Utasította a budapesti közműveket, hogy a paksi atomerőmű esetleges leállása esetén a leállás teljes ideje alatt ne kapcsolják fel a díszkivilágítást az általuk kezelt több mint 300 fővárosi épületen és műemléken. A Hamasz egyik ezredese melletti budapesti tüntetés miatt közleményt adott ki a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége. A szervezet mély döbbenettel és aggodalommal értesült arról, hogy engedélyezték a rendezvény megtartását, amely szerintük a palesztin nép melletti szolidaritás álcája mögé bújva, valójában a Hamasz terror szervezetet és annak egyik ezredesét támogatja. A Mazsihisz közleményében kiemelte, a terrorizmus nyílt vagy burkolt népszerűsítése nem képezheti részét a véleménynyilvánítás szabadságának vagy a gyülekezési jognak, és az ilyen rendezvények közvetlenül veszélyeztetik a magyarországi zsidó közösség biztonságérzetét és a társadalmi békét. A szervezet határozottan elvárja, hogy a kormány által meghirdetett antiszemitizmussal szembeni zéró tolerancia elve a gyakorlatban is érvényesüljön. A fővárosban újabb hőmérsékleti rekord született csütörtökön. Az újpesti mérőállomás 37,5 fokot mutatott, ami 1,1 fokkal haladja meg a 24 évvel ezelőtti csúcsot. Kübekházán 39,5 fokot regisztráltak az automaták, ami megegyezik az 1992-ben Esztergomban és 2000-ben Kecskeméten ezen a napon mért értékkel.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dick.
1: Korábbi adásunk ismétlése következik.
0: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
1: A Rádió Dick kulturális műsora.
0: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva, magyar nóta és darénekes a mai vendégem, aki mesél nekünk a hamarosan megjelenő videóklipjeiről és szakmai múltjáról. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!
5: Hogy érzed, melyik közönség a leghálásabb? Van olyan, ahova szívesen visszajársz?
6: Szegedre nagyon szerettem menni, ott többször énekeltem, ott a Nemzeti Színházba is énekeltem, és nagyon szerettem külföldre menni, rendszeresen jártunk német területre, illetve a osztrák Alpokba, és oda már a Toki Balogernő és cigány zenekarával. Meghatározó élmény volt, nem csak az utazás meg, hogy külföldön énekel az ember, hanem azért, mert még akkoriban éltek azok a magyarok, akik igenis nagyon szerették a népdalokat is, és a nótákat is, és még tudták is, és együtt is énekeltünk. És akik meg nem értették, amit magyarul énekelek, azt meg úgy adtam elő, hogy ők is megértsék, akár kézjátékkal, akár tánccal, akár bevonva őket magam mellé hívva, vagy melléjük ülve, és úgy előadva a dalokat, és annak a mondani valóját játékosságát át tudtam adni.
5: Mi volt a legemlékezetesebb fellépésed, és ez hol volt?
6: Jó, nagyon sok. Hát most ebből hogy emeljek ki? Meséljem el azt a sztorit, hogy a Alpokba elmentünk bornapokra, ahol többek között Gere Attila borát is bemutatták. És ez egy spanyol származású tulajdonban lévő sportszállónak volt a rendezvénye. Mikor lement a műsor, akkor két lengyel fiatalember odajött hozzám, hogy még nem fejezzük be, menjünk ki az étteremből az előtérbe, és ők mindjárt jönnek, hoznak még pénzt is, mert most születésnap van, és hogy még muzsikáljunk és énekeljünk külön nekik, de hát nem csak ők voltak ott, hanem még ugye sokan mások is a előbbi hallgatóságból vagy résztvevőből, és délután 6-tól kezdődött a borbemutató, és hajnal 5 órakor tértem a szálláshelyemre. A borbemutató közben szólt a spanyol hölgy asszony, hogy nem kell már énekelni, elég, ha csak táncolok. És muzsikáljanak a fiúk, és amikor meg kikerültünk az előtérbe a hangszerekkel, akkor a lengyeleknek szintén csak kellett a jó hangulatot megteremtsük, vagy tovább folytassuk. Na hát ez egy kiemelkedő nagy élmény volt. Zárójelben megjegyzem, hogy számomra akkora élmény volt, az egészségügyi hivatásomból nem kaptam ennyi idő alatt, amennyit ott kint voltam, azt a 3 napot voltunk ki egy fellépéssel, annyi pénzt, amiből én ebből a 3 napból a családomnak az teljes karácsonyát tudtam biztosítani. Tehát nem csak emiatt volt nagy élmény, ezt csak úgy megjegyeztem, hogy azért volt élet, volt szándék, volt küldetés, volt elhivatottság, volt szeretet, emberség, és nagy utazás, humor, ez mind-mind óriási nagy élmény.
5: Melyik nóta foglalja össze leginkább az életedet? Melyik az, ami igazán rólad szól? Van ilyen?
6: Mindig, amikor tanulom a nótákat, éppen amit tanulok, azt érzem magaménak. Madarász Katikával nagyon-nagyon jó kapcsolatot ápoltam a Ne felejts óta, és telefonon is rengeteget beszélgettünk, illetve együtt is léptünk föl, volt olyan helyszín, és mindig azt mondta, 3 dolgot mondott. Az egyik az volt, hogy mindig előbb olvassam el a magyar nótának a szövegét. És hogyha a szöveg megfog, akkor azt meg fogom tudni tanulni. Ha a dallam tetszik, akkor hozzá az még inkább, és feltétlenül legyen nálam egy kis tej és egy kis szalonna, ami beolajozza a garatképletet, hangszalagokat. És én ezeket a bölcsességeket nagyon igyekszem magamévá tenni. Drága Katika, hát Isten nyugosztaljon, hogy már nem vagy köztünk, de én még időben elbírtam tőle búcsúzni, amikor még mentálisan is tudtunk, mondta, hogy Évikém, ez az utolsó beszélgetésünk, nem fogsz tudni hívni már telefonon, és még akkor is azt mondta, hogy csak csináld tovább, menjél és énekeljél, a vigyed a dalaimat. Így búcsúztunk el, és ez meghatározó ahhoz, amit kérdeztél, hogy melyik az a nóta, konkrétan nincs. Mert valami érzelmi kötődés van mindegyikhez. Ezekhez a nótákhoz, és itt a hallgatókat szeretném kiemelni, meg kell érni. Nagyon sok minden történt az én életemben, ami kapcsolódhat egy-egy nótához, vagy ha éppen nem is kapcsolódik, de abban az érzelmi állapotban vagyok, akkor az a nóta engem megfog. Nagyon nagy mondás, ugye, hogy hogyan vígad a magyar, és állja a helyét ez a dolog, mint ahogy az is, hogy holtig tanulunk, és úgy gondolom, hogy a csárdások viszont azért kellenek, hogy tudjunk egy olyan lendületet vinni a repertoárba, ami jókedvre deríti a hallgatóságot is, és egy nagyon nagy dolog, hogy egy érzelmes hallgató után meglegyen a váltás a csárdások felé, és föl tudjam venni azt a nem csak zenei ritmust, hanem azt a hangulatot, amivel tudja közvetíteni szintén a hallgatóságomnak. És nagyon sokan meg is jegyezték, hogy én mindig nagyon nagy érzelmet viszek a előadásaimba. Nem tudok más lenni. Biztos így van.
4: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

0: Az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: Milyen megoldások, milyen tananyag lenne esetleg arra alkalmas, hogy egy picit közelebb vigyük az egészen fiatal gyermekekhez is a magyar nótát?
2: Nagyon jó a kérdés, és köszönöm. Hú, és nem is beszélgettünk erről. No, elmondom, hogy én mikor bölcsödés voltam, a jaj, de magas ez a vendégfogadó kezdetű nótát énekelte az én gondozó nénim. Voltam 3 éves. Hát honnan tudtam volna, hogy ez micsoda, ugye? Mint a nagymama esetében megemlítettem. Aztán, mikor az én első lemezem elkészült 2008-ban, és ott vannak rajta a magyar nóták és a népdalok, és ugye nem említettük meg, hogy hát a Verbumból indult ugye ez a történet, és én ezzel is foglalkoztam, mint zenei háttér, mi lehetett az indítatás, és hogy jöhettek létre a magyar nóták, és e felől is ugye kutattam. Na és ez az anyag mikor meglett, az én kis nagyfiam akkor járta a hajózási szakközépiskolát, és ott Szókontról Pali bácsi, egy rajzművész, festőművész, sajnos már úgy kell mondanom, hogy volt, nem él, nincs már napjainkban, de Isten nyugoszta haja, kiváló pedagógus, kiváló művész, műszaki rajzot tanította leendő hajósoknak, és nagyon szerette ezt összepárosítani a zenével, a magyar zenével. És az én lemezemet, mivel én ajándékba adtam neki egy lemezt, ugyanis Pali bácsival az ő maga kis műhelyébe, mikor ilyen fogadóórák vannak, ugye, és a szülők bemennek a fogadóórára az iskolába. Na hát a Pali bácsi a kis műhelyébe fogadott, ahol ő festett, előkerült a vörösbor a szekrény aljából, és akkor beszélgettünk, hogy mi mindennel foglalkozik a gyermeknek az anyukája, és ez így szóba került, és nálam volt a lemez, és egyet adtam ajándékba. Na most Pali bácsi bevitte ezt a lemezt műszaki rajzórára, nem mondva semmit a diákoknak, és egyszerűen lejátszotta a lemezt, mert hogy a rajzhoz a muzikalitás, a manuális készség fejlesztése, a gondolatmenet nagyon kell, és mégiscsak egy magyar identitás legyen, és az én dalaim szólaltak meg a rajzórán, amikor is a kisfiam fölkapta a fejét, hogy hát anyu énekel. Úgyhogy igen, van ilyen sztori, úgyhogy a kérdésedre ez a válaszom, hogy minden korosztálynak a maga idejében és tankőszer kötelességhez kapcsolódóan is

0: a tanintézmények általi engedélyével nem jöhetett létre, mert olyan engedélykérésekhez kötött volt az iskolának a központi szervekhez, hogy nem lehetett ezt megvalósítani. És így ez is kimaradt nagyrészt az életemből, pedig nagyon szerettem volna akár az adott lakhely területemen, vagy épp azokban az iskolákban, amiket folyamatosan éppen jártak a saját gyerekeim, vagy visszajáró diákként olyan iskolákba, ahol én magam is voltam, és ha nyitott kapu is fogadott, az igazgatóval való beszélgetés után megmondta, hogy meg van kötve a keze, és hát arról meg aztán ne is beszéljünk, hogy nem tudták volna megfizetni a zenekart, és nagyon sokszor volt olyan fellépésem, amikor én elmentem ingyen énekelni, és vittem a zenekart magammal, és én fizettem ki a zenekart. És tudták a fiúk, hogy én fizettem, tehát nem akkora nagy összeget adtam sajnos, mert nem tudtam megtenni, de azt, amit adtam, azt szívből tettem, hisz ők ebből élnek, és én azt szerettem volna, hogy őnekik mindig legyen munkájuk, foglalkoztatottságuk. Ezek nem azt mondom, hogy kudarc, de meghatározói a következő éveknek, még hogyha szükség van rám, hogy legyen ilyen, és legyen beiktatva egyáltalán az, hogy énekóra. Most, hogy Kodály módszer, hát azt már meg se említsem, ugye? Tehát ebbe, ha belebonyolódunk, a heti egy énekóra talán, ha van. Nem minden iskolában van énekóra, nem minden iskolában van énekkar. A mi időnkben jó voltak ezek a szociál időben, ugye ezek a nagy ünnepek, és arra kellett egy kórusnak úgy készülni. Most hála Isten tudok olyan iskolát, ahol lelkesének tanárnéni van, és kórust vezet, meg népdalversenyekre viszi a kisgyerekeket. Tehát azért vannak ilyen mozgalmak, de elenyésző. Elenyésző. Tudom azt, hogy a Rottenbiller utcában is van törekvés, és elhangzott, hogy vidéki iskolákkal is tartják a kapcsolatot, és tanárokat próbálnak ösztönözni, illetve itteni zenészeket ottani tanításra. Tehát azért valahol ez úgy éledezik, meg igyekszik a dolog, de mégis elakad.
1: Ha már itt tartunk, hadd kérdezzed meg, hogy mi a véleményed arról, hogy jelenleg a Zeneakadémiának a rektora dr. Farkas Gábor zongoraművész, akinek a közeli tervei között szerepel az is, hogy a cigányzenét, illetve az ehhez kapcsolódó természetesen magyar nótát is egyetemi keretek közé, akár a népzenetanszék alá
0: szorgalmazom,
1: beviszi a zenét.
0: Szorgalmazom, és csodálkozom is rajta, hogy eddig nem teremtődött meg pont a népzenei vonal által, hogy tudom, hogy az ott már évek óta van. Próbálkozott a Fejős művész úr Kecskeméten, és valamelyest ez be is volt iktatva a felső intézménybe, de hogy milyen diplomát vagy végzettséget odáig nem jutott el, de a próbálkozás megvolt. Tehát ez már többeknek megfordult a fejében. Nagyon szorgalmazom. Én azt mondom, hogy most így 57 évesen nem hiszem, hogy elmennék már zeneakadémiai végzettséget kérni magamnak és ezért megdolgozni, mert én úgy gondolom, hogy amit én az elmúlt 20 évem alatt letettem az asztalra, és ahogy te is említetted, a kutatómunkákkal meg és zenetörténettel, mert én mindig azt mondom, hogy annak is tantárgyának kell lenni az ilyen műfaj tanításában is, hogy szerepet kapjon. Igenis szorgalmazom, nagyon szeretném, és hagyj meséljem el, bár nem tudom, minden hallgató, rádióhallgató tudja-e, hogy Kálai Kisernőtől hallottam először, hogy annak idején az 1800-as években, mikor a harctérre felvonultak a huszárok, katonák, akkor az első sorban cigányzenészek álltak, és akkor még hosszú ujjú felső ruházat volt rajtuk, díszes, és ellőtte az ellenség a karjukat, ahogyan látták, hogy az mozog, és hogy a vonót, ahogyan, meg a hangszert, ahogy tartják, és ebből következett az, hogy letépték a ujját ennek a mentének, és így maradt meg a

0: lény, és ez volt hosszú időkön át, amit én nagyon-nagyon becsülök, és örömmel látom, hogyha viselik a kávéházában a cigány muzsikusok, mert ezt is kéne tartani, és ezt is kéne tanítani a fiatal zenészeknek, mert a ruházatuk, az öltözetük, a megjelenésük, én elhiszem, hogy a modernséget követi, de valahol, ha egy ilyen jellegű műsor van, rendben van, hogy még a fekete öltöny vagy smoking ott van, de nagyon-nagyon szép és kedvező, hogyha büszkén viselik ezt a zsinóros mellényt.
1: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

0: az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: Említetted, hogy jelenleg is jársz hangképzésre. Ki az, aki esetleg segíti a háttérben az előadásokat?
2: Köszönöm kérdésedet. Domonkos Zsuzsa színművész, operett énekesnő. Járok hozzá tényleg hangképzésre, és nagyon aranyos volt, hogy elvállalt engem, hisz előtte a Szűcs Márta operaének művészhez jártam hangképzésre, és őt megelőzően, ugye azt talán említettem, vagy mondom most, Tarnai Kis Lászlóhoz jártam közel 10 évet. Tehát akkor a sorrend úgy van, hogy Kenderesi Zoltán operaénekes művésztanár, Tarnai Kis László, Szűcs Márta és Domonkos Zsuzsa jelenleg.
1: Fontosnak tartod egyébként, hogy még most is képezd magad, és hogy állandóan legyen egyfajta kontroll, egyfajta visszajelzés?
2: Nagyon fontos, és úgy gondolom, hogy amíg az ember színpadra szeretne állni, addig mindig karban kell tartani a hangját, és ugye az én civil hivatásom olyan, hogy egész nap beszélek a betegekhez vagy hozzátartozókhoz, kifejezetten jól esik eljárni egy hangképzésre és egy éneklésre, egy beszédtechnikát is tanulni, és egyben tágítani azokat a köröket, amiket lehet ott a garatban.
1: Hadd kérdezzek most egy személyesebbet. Mit szól ehhez a család? Ez nagyon fontos, hiszen hogyha van egy polgári hivatása az embernek, ezen felül van egy olyan, hogy is mondjam, hobbija, küldetése, elköteleződése, akár a magyar nóta, illetve ennek a hungarikum jellege iránt, ami én azt hiszem, hogy a szabadidődnek a nagy részét gondolom, hogy leköti. Mennyi idő marad a családra?
2: Bizony nincsen bejárónő, úgyhogy úgy osztom az időt, hogy kevés sokszor a 24 óra, teljes mértékben ellátom a családot, rengeteget főzök, sütök, és fölneveltünk a férjemmel 2 gyönyörű gyermeket. Mikor ez a énektanulás újra visszatért a klasszikus után, és édesapám szorgalmazta, akkor azt mondta a férjem, hogy miért mész te már el énekelni, tanulni, és miért akarsz te még szerepelni, mikor már 2 gyereket nevelünk, és én elmentem mégis, mert azt azért hozzá kell tennem, hogy amikor még a Zeneakadémiára készültem, és épp hogy csak házasok voltunk, mert hogy a férjemmel ott ismerkedtem én meg, akkor ő nagyon aranyos volt, és azt mondta, hogy ő marad továbbra is mérnök, és én legyek az, aki tanulok, és megyek tovább ezen a zenei pályán, a civil hivatás mellett. És amikor már ott tartottunk, hogy ugye nekem ez egy újabb visszatérés volt, akkor viszont volt bennem egy bizonyítási vágy, és úgy is indultam ennek a tanulásnak, hogy én ebből szeretnék profitálni. És akkor a családom felé is megteremteni, ahogyan ez indult is, mert abban az időben ez még éppen úgy állt, hogy a külföldi turnékkal és a fellépésekkel több a hozomány. És sajnos a válság kapcsán lett úgy, hogy nem, de akkor viszont már elértem egy olyan szintet a tanulás folyamatában és a szerepeltetésben, hogy látta a sikereimet. És nagyon sokszor eljött velem és készítette a videókat. Tehát ő abszolút partner a lemez készítéseimnél is, amikor a technikai dolgokat kell megvalósítani, amikor a számítógépen a külföldi levelezéseket kellett létrehozni. Tehát nagyon-nagyon sokat számít, hogy egy szerető, pozitív hozzáállású család van, aki el is ismeri ezt a művészi tevékenységet, illetve érzik, hogy egy picit részesei.
1: Nekem erről a Maslow-féle piramis jut eszembe, amikor az embernek megvan egyfajta biztonságérzete. Megvan az, amikor az anyagi biztonság is megvan. Megvan a szerető család, aki körülveszi, és ezen felül a csúcson az van, amikor az ember kiteljesedhet. és valószínűleg neked ez lehet a zene, amiben igazán megtalálhatod az önkifejeződést.
2: Nagyon-nagyon szépen mondod, és hirtelen át is villant a agyamon, hogy annyi mindenen mentem keresztül, hogy valahol ez egy, lehet, hogy én mondom csúnya szóval, hogy lehet, hogy egyfajta menekülés is, ahol a kiteljesedés létrejön. Tehát egy olyan gazdag hobbi, hogy ebbe apai tanyait beleteszek, és teljes értékű emberként igyekszem a tudásom legjavával helytállni, és élvezem a gyümölcsét, amikor a család is elismer. És most már itt tartok. Tehát elmondhatom magamról, hogy rengeteg tévéfelvételből, rádióadásból, interjúból, aki megnézi a honlapomat, az megtalálja, és utána nézhet, és olvashatja, hogy én azért egy boldog, kiegyensúlyozott ember vagyok, mert amilyen szépen te ezt fölépítetted és elmesélted, igenis helytálló. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy valami problémám van. Volt, van mindenkinek. De ezen is a zene átsegít. A zene gyógyít. Én pici gyerekeknek énekeltem a kórházban, amikor ott dolgoztam. És elárulom, hogy van egy olyan jellegű felkérésem, ha majd itt a civil hivatásomat befejezem, hogy egy olyan szakemberrel együtt fogok valószínű hobbi szinten dolgozni, de a legnagyobb odaadással és elkötelezettséggel, ahol sérült gyerekeknek tartunk olyan mozgásfejlesztést és zene tanulást, amivel az ő szellemi és fizikai fejlődését tudjuk segíteni. És erre hála Isten, hogy ismerem a gyermekemnek egy volt tanárnéniének a lánya, aki ezt szeretné megvalósítani. Bőven fiatalabb ugyanállam ez a Jányka, és nagyon-nagyon szeretem, és boldog leszek, hogyha részese lehetek majd ennek a jövőbeli feladatnak is.
1: Hol látod magad néhány év múlva? Milyen céljaid vannak?
2: Igen, mindig van valami kis apróság, hiába mondom azt, hogy na most már itt, akkor ez volt a utolsó és vége, nem. Tehát az első dolog az, hogy ha bárki szeretne engem hallani és meghív, állok elébe, akár zenekarral, bármilyen felkérésnek igyekszem eleget tenni, hogyha meg tudunk állapodni, ugyanis én ilyenkor távol vagyok a munkámból, illetve a családomtól. Tehát azért mérlegelek, de nagyon nagy örömmel és szívesen megyek, hogyha realitás van mögötte. Ez mellett vannak saját kitűzött tervek. Igyekszem a civil hivatásomból nyugdíjba menni, mert lassan elérem azt a lehetőséget a életkorommal, bár letagadok 15 évet kapásból. És tervezem, hogy még egy nagy önálló estet csináljak, szintén saját finanszírozásból, vagy minimális baráti, családi segítséggel. Meglátjuk, hogy ez hogy alakul, és ezt megtetézve a Hungarikum sorozatomból még egy lemezt, nótás lemezt kiadnék, ami ezen a koncerten bemutatásra kerül. Hogy miért, és még mi lenne az érdekessége ennek a koncertnek, azon túl, hogy szeretném szintén, hogy színes legyen, viszont csak nótás lenne szinte a lemez anyag, hogy mint ahogy az előző lemezemnél zsidó dalokat énekeltünk az elhangzott módon, ahogy meséltem, nagyon-nagyon sok olyan magyar nótánk van, aminek a szerzője zsidó származású. És én úgy gondolom, hogy a cigányzene és a maga a cigányság és a zsidóság majdnem, hogy nem választható el egymástól, főleg a zenei kultúrában, és szeretnék ilyen magyar nótákat összegyűjteni, nagy részint már meg is van, nehezebb csokorba állítani őket, és ebből ilyen formában szeretnék egy albumot, illetve ilyen szerzőknek a dalait, ilyen származású szerzőknek a dalait is megmutatni, összefoglalni. Nem kihangsúlyozva, mert nagyon sokan éneklünk ilyen magyar nótákat, nagyon sokan úgy is, hogy nem is tudják a szerzőnek a származását, csak mert tetszik a nóta, vagy épp belepasszol a nótacsokrába, és elénekli. Én is jártam így, de most kifejezetten ez is egy szempont, ami szerint szállítom a zenei anyagot. Azt szeretném elmondani, hogy mindenki hallgassa a magyar nótát, és ha teheti, énekelje, és igyekezzen, hogy ez a mi műfajunk, mint Hungarikum, fennmaradjon minél tovább, és nagyon-nagyon örülök, hogyha ebbe vannak támogatók, akik azon dolgoznak, hogy a közönséget megfogják maguknak, és vigyék ilyen műsorokra, tehát a műsorszervezők vidéken is tudok jó néhányat, akik még élnek, vannak, és örömmel fogadom, hogyha én is részese lehetek egy-egy ilyen színpadi felkérésnek, és én is átadhatom azt az örömöt, azt a tudást, azt a magyar nóta szeretetet, amivel tudom ösztönözni a hallgatóságomat.
1: Hát sok erőt és kitartást kívánok a jövőben ezekhez a projektekhez, elképzelésekhez, és remélem hamarosan ismét beszélgethetünk, illetve beszámolhatunk majd ezekről a tervekről, illetve már az elkészült anyagokról. Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
2: Úgy legyen, nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, és hogy beszélgethettem veled, és hogy reménykedem benne, hogy örömöt szereztem a hallgatóságnak.
1: Köszönjük szépen! Az Aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekes volt a mai vendégem. A beszélgetésünk folytatásának érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
3: Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap, mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Erős honvédségre van szüksége Magyarországnak, mert a béke megőrzéséhez nem csak diplomácia, hanem saját védelmi képesség is kell. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök augusztus 20-án Budapesten a Kossuth téren tartott zászlófelvonáson és tisztavatáson. A kormányfő szerint a frissen avatott honvédtisztek különleges időszakban kezdik meg szolgálatukat, hiszen Európában háború van, miközben a világ kiszámíthatatlanabbá vált, és a hadviselés technológiai fejlődése is rendkívüli ütemben zajlik. Ebben a világban Magyarországnak erős honvédségre van szüksége. Nem azért, mert háborút akarunk, éppen ellenkezőleg, azért, mert békében akarunk, békében szeretnénk élni, mondta Magyar Péter az államalapító Szent István király ünnepén rendezett állami esemény nyitó programján. Karácsony Gergely főpolgármester augusztus 20-ai üzenetében a Duna szinte kiapadt medréből üzent, jelezve, hogy a klímaváltozás már nem elméleti veszély, hanem kézzelfogható valóság. Ünnepi videójában Budapest zöld átalakítását és éghajlati ellenálló képességének erősítését jelölte meg a legfontosabb feladatként, egyúttal bemutatva az uniós forrásokból induló nagy beruházásokat. Beszédében élesen bírálta az elmúlt 16 év kormányzati politikáját is, amelyet barbárságnak nevezett. Karácsony Gergely a Lánchíd Pesti híd főjénél a kiszáradt folyó meder előtt állva mondta el videóüzenetét, amelyben úgy fogalmazott: onnan, ahonnan az üzenetét küldi, a Duna vizének kellene lennie, nem pedig neki. Mintegy 135 autógumit, 500 kg vas hulladékot és jelentős mennyiségű kommunális szemetet távolítottak el a vízügyesek a Duna medréből a fővárosban, a Duna aréna melletti folyószakaszról. A Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság Facebook oldalán számolt be a hulladék eltávolításáról. Mint írták, a területet korábban már megtisztították, de a visszahúzódó Duna újabb szemetet tett láthatóvá. A vízügyi igazgatóság már eseti jelleggel eddig is eltávolított jelentős mennyiségű hulladékot a folyó.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. január 19-e, hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Gáspár Kitti, művész nevén Lídia a mai vendégem, aki fiatal, multi-instrumentalista, zeneszerző és szövegíró. A beszélgetésünk során mesél nekünk az új albumáról, tanulmányairól és terveiről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: Köszönöm a meghívást.
5: Az apropó pedig, amiért meghívtalak, hogy a napokban jelent meg az új lemezed. Mesélj nekünk egy picit, hogy mivel nagyon fiatal vagy, ezért gondolom, hogy nemrég kezdtél neki ennek a projektnek. Mesélj nekünk, hogy mi inspirált téged erre?
4: Hát igazából a lemezem másfél éve készül, de már egészen régóta kész van. Hát az első saját dalom az a Esti Mese című dal rajta. És vannak még róla nyilván ilyen demo verziók, de azok még ilyen nagyon gagyik. Aztán azt megcsináltuk ilyen, hát úgy, hogy nagyon jól szóljon, és utána már egy csomó, mikor az készen lett, egy csomó új szövegem már készen volt. És akkor először a magyar dalokhoz lett írva zene, utána pedig az angol dalokhoz, és a legkésőbb pedig a spanyol dalokhoz lett kész a zene.
5: És tulajdonképpen mi az, amit te készítettél ezen az albumon, ezekben a számokban? Tehát te írod a szövegét, illetve a zenét is, ugye?
4: Hát én írtam a dalokat, igen, a dalszövegeket is én írtam, én találtam ki a hangzást, tehát kvázi a hangszerelést, de apukám is rengeteget segített ebben. Én gitározom, basszusgitározom rajta, illetve apukám is, szintetizátorozok is rajta, és ugye én éneklem.
5: És van benne egy férfi hang is az egyik számban.
4: Igen.
5: Ha jól emlékszem, a You.
4: A You című dalban pedig a bátyám vokálozik.
5: Tehát akkor ez egy ilyen családi vállalkozás.
4: Igen, hát ez egy duett. Duettnek írtam egy valaha volt szerelemről. Aztán kellett bele egy férfi hang. És ezért a bátyám volt az első, aki eszembe jutott.
5: Milyen érzések kavarogtak benned, amikor ezeket a dalokat írtad? Általában, hogyha az ember végighallgatja, egy picit olyan melankolikus, maga a stílus.
4: Hát igazából elég változó, mert a dalok jó része egy emberről íródott, aki egy jó ideig fontos szerepet játszott az életemben. Szóval valahol nyilván szomorú is, de hogy igazából, meg így összességében, mikor újra hallgatom, akkor nagyon boldoggá tesz, mert így ez az első saját nagyobb projektem, ami így készen van, és számomra az, hogy zenéket írok, meg dalszöveget írok, az egyfajta ilyen öngyógyítás. Tehát, hogy egy ilyen önmagam iránti terápia. Igazából. Tehát amíg írtam, meg amíg felvettük, meg kész lett az egész, ez egy gyógyulási folyamat volt. Tehát én biztosra merem állítani azt, hogy ha nem csinálom meg ezt a lemezt, akkor most nem lennék ilyen jól lelkileg, szerintem.
5: De hát mondja ezt egy igazi zenész, akinek dalból van a lelke. Tehát aki képes erre egyáltalán. Hiszen, hogyha valaki nem képes kiadni ezeket az érzéseket magából, akkor az ebből a szempontból egy szegényebb lélek. Tehát te nagyon szerencsés vagy. Térjünk vissza egy picit oda, amikor mi megismerkedtünk, hiszen amikor te felvételiztél a Konziba, akkor te felvételiztél az Egresibe is, ahol én igazgatóhelyettes voltam még akkor.
4: Így van.
5: És akkor még zongorából felvételiztél, és engem nagyon megragadott a játékod, meg kell, hogy mondjam. És akkor beszélgettünk sok mindenről utána, és akkor derült ki, hogy te gitározol is közben, énekelsz is közben, basszusgitározol, vagy akkor még nem basszusgitároztál.
4: Akkor még nem basszusgitároztam. Aha,
5: igen, tehát ezért is vezettük fel úgy a beszélgetésünket, hogy multi-instrumentalista, vagyis több hangszeren is játszol.
4: Igen.
5: Tehát engem már akkor lenyűgözött a tehetséged, megmondom őszintén, és lehetett benne látni, hogy ez valahova biztos, hogy ki fog futni. Azóta eltelt 4-5 év?
4: 4,5.
5: Jelenleg pedig a Bartók Konziban.
4: Igen, Bartókban tanulsz. Vagyok 5 éves.
5: Térjünk egy picit vissza a gyökerekhez, jó? Zenés családból származol. Tehát akkor nyilván egyértelmű volt számodra, hogy mondjuk nem jogászi pályára szeretnél menni.
4: Hát igen, egész kiskoromtól úgymond ez így ilyen egyértelmű volt nekem. Igazából én így nőttem fel, tehát engem egész életembe körülvett a zene. Tehát apukám basszusgitáros, énekes. Ő nagyon sokáig hajózott, például amikor kicsi voltam, akkor is ő körbeutazta az egész világot és zenélt. És amikor így meséltem mindig a történeteket, akkor nekem ez nagyon ilyen, nem is tudom, ilyen inspiráló volt. Így nem hittem el, hogy ilyen létezik, hogy körbeutazhatom úgy a világot, hogy közben azt csinálom, amit a legjobban szeretek. Ez kvázi egy ilyen álom.
5: És még fizetnek is azért, hogy elmenjen az ember.
4: És érte, hogy ott vagyok. Igen. Meg ugye apukája, ő a Rajkóba tanult 12 évig. Első hegedűs volt.
5: Említsük meg a nevét mindenképpen.
4: Gáspár Gyula. Ugye anyukám is nagyon-nagyon zeneszerető, tehát ő is egy nagyon zeneszerető családban nőtt fel. Igaz, hogy ő nem zenész, viszont egyébként nagyon szépen tud énekelni, csak sajnos mostanában nem csinálja, pedig mindig mondom neki. Anyukám testvére, ő énekes, tehát ő úgy is dolgozik. Ugye a bátyámnak volt egy zenekara még fiatalabb korában, de még mindig nagyon jól énekel, és nagyon jó számokat tud írni. Szóval, hogy igen, engem így mindig körbevett a zene.
5: Anyukád énekelt neked, amikor pici voltál?
4: Ó, rengeteget énekeltek nekem mindketten. Hát kb. Egy ilyen 15-20 olyan kép van rólam, amin így a kezembe adja apukám a basszusgitárt, a háromszor akkora basszusgitárt, csak így van rajtam, és így nézem.
5: Tehát akkor neked a játékaid között ott voltak a hangszerek?
4: abszolút, de egészen kiskoromtól, és szerintem ezt nagyon jól tette apukám, hogy így a kezembe adta. De azt mondta, hogy, mert így megkérdeztem, hogy ő adta-e direkt a kezembe, hogy így ismerkedjek vele, vagy hogy volt-e rá valamilyen, hogy kíváncsi voltam-e rá, hogy mész. És azt mondta, nem, hogy mindig én mentem oda így pengengetni, és akkor odaadtam a kezembe.
5: Tehát te voltál kíváncsi rá, hogy édesapád mit csinál?
4: Igen.
5: Mivel foglalkozik? Igen. Mivel tölti az ideit? Hiszen igen, akkor gondolom láttad otthon gyakorolni.
4: Igen.
5: Ez nyilván inspiráló egy
4: igen,
5: pici,
4: hát de még nagyon-nagyon pici voltam akkor, tehát erre így kifejezetten nem emlékszem, de biztos ez volt.
5: És mikor kezdted el az zenei tanulmányaidat végül is?
4: Hát én egészen pici koromtól már éneklek, mivel nagyon sok zenét hallgattattak velem a szüleim. Szóval énekelgetni már nagyon kicsi korom óta, de egyébként azt egyszer tanultam, amikor lent voltam a Schneidberger Ferenc központban, akkor Pocsai Krisztától tanultam egy keveset énekelni, de amúgy nem tanultam egy tanártól, de ezt még szeretném majd pótolni. Hát engem átiskolában alsó tagozatban beirattak hegedülni, és apukám döntése volt, és bevallom, nem szerettem. Tehát nem gyakoroltam otthon, nem vonzott, a tanárt nagyon szerettem, meg így az órákat így szerettem, csak hogy így nem készültem rá, meg nem éreztem azt, hogy igazából ez az én hangszerem lenne.
5: Valószínűleg egyébként a nagypapád inspirációja volt az, ami miatt elkezdtél hegedülni, aki a Rajkóban volt?
4: Apukám a mai napig azt mondja, hogy azért iratott be hegedülni kiskoromban, mert szentül meg van győződve arról, hogy ez nyitja ki a legjobban a fület. És egyébként ezzel teljes mértékben egyetértek.
5: Így van.
4: És azóta is a szolfés tanulmányaimon ez szerintem erősen meglátszik, hogy ez nagyon nagyba hozzájárult. Az egyik tanárom például azt mondta, hogy nekem részleges abszolút hallásom van. Tehát például ez abban merül ki, mert hogy én elmeséltem neki, hogy én akárhányszor meghallgatok, mondjuk meghallok egy dalt egyszer, és onnantól én ezt visszatom énekelni abban a hangnemben van az a dal. De hogy ezt egymás után mondjuk lejátszol nekem 50 dalt, ha én azt már életemben egyszer hallottam, az eredeti hangnemben én el tudom kezdeni. De mondtam, hogy de azt nem tudom megmondani, hogy milyen hangról kezdődik, vagy mi a hangnem. De hogy visszatom énekelni, és azt mondta, hogy akkor ez ilyen részleges abszolút hallás. Mondtam, jó. De szerintem ez biztos amiatt van, mert hogy már kiskoromban hegedülni tanultam, és mondjuk nem gitározni, és azt nem azért, mert lenézném a gitárt, csak tényleg a hegedű az szerintem is az egyik legnehezebb hangszer, hanem a legnehezebb.
5: És ez jelent egyébként valami előnyt a szolfés órákon kívül?
4: Hát talán éneklésbe könnyebben tudok tisztán énekelni szerintem. És hogy amikor elkezdtem hegedülni, és ugye addig is énekeltem, akkor ez hirtelen változott. Szóval szerintem az lehet, hogy emiatt volt.
5: Mennyi ideig hegedültél egyébként?
4: 4-5 évig, nem emlékszem pontosan. De nem olyan sok ideig. Aztán megbeszéltem apukámmal, hogy hadd hagyhassam már végre abba. De akkor már sokkal jobban megtetszett a zongora. És a Horváth Tojás Gábor tanár úrtól kezdtem el tanulni zongorát. Ő készített fel engem a konzira, meg is szolfésból is.
5: De ő alapvetően jazz tanított neked akkor?
4: Igen. Hát az elején tanított ilyen klasszikusokat is, de nem olyan sokat, annyit, amennyi a felvételihez kellett csak. Tehát egy-két darabot. Az eleinte meg inkább ilyen popszámokat tanultunk átrakni két kézre. Hogy akkordok, meg dallam.
5: És már akkor tudtad, hogy ilyen poposabb, jazzesebb irányba szeretnél menni, nem pedig a klasszikus irányába?
4: Igen.
5: Tehát akkor ez egyértelmű volt.
4: Engem sose vonzott annyira valamiért, mert mint hogy hallgatni szeretem, meg így néha így önmagam szórakoztatására egy-egy ilyen könnyebb zongoradarabot megtanulni, az így jó, csak hogy így az, hogy ezt csináljam. Azért, mert az én meglátásom szerint a könnyű zenében, most legyen ez jazz, pop, indie, alternatív, akármi, sokkal könnyebb az önkifejezés. Tehát egy klasszikus zenész, akkor nagyon jó klasszikus zenész szerintem, hogyha nyilván a zeneszerző összes szándékát kielégítve tudja eljátszani a darabot, és hogyha a saját gondolatait és érzéseit is hozzá tudja ezen felül még adni. De ez nagyon-nagyon nehéz, és az átlag ember nem minden esetben tudja még így sem megkülönböztetni, tehát sokkal nehezebb az önkifejezést elérni szerintem, mint úgy, hogyha van szöveg, és te írod a zenét. Már egészen kiskoromtól ez így megfogalmazódott bennem, hogy én saját zenéket szeretnék egyszer csinálni, de nem tudtam, hogy még milyen stílusban, csak ennyi, hogy hogy nekem annyi mondani valóm lesz egyszer, hogy abból saját zenék lesznek. Ennyit tudtam. Mm. És ezért inkább a könnyű zene irányba mentem el.
5: És tulajdonképpen te már általános iskolában tudtad, hogy te zenész szeretnél lenni.
4: Igen.
5: Ez óriási előny egyébként, hiszen általában az általános iskolás korú gyerekek azért még nem tudják, hogy villamosvezető szeretne lenni, vagy vadakat terelő juhász. Ez egy szerencsés helyzet, hogy tudjuk, milyen irányba akarunk haladni. Tehát te akkor kitűzted a célt magad elé, hogy konziba szeretnél menni zeneművészeti szakgimnáziumba.
4: Igen.
5: És hogy akkor egy jazzesebb, popusabb irányban szeretnél majd Igen. tanulmányokat folytatni. És hogy jött a hegedű és a zongora után a gitár, illetve majd a basszusgitár?
4: Igazából a gitár az így mindig ott volt, meg én ukulelézem is, tehát engem ez a világ ez így mindig is vonzott, de nem vagyok profi gitáros. Akkordozni tudok, és magabiztosan lekísérni magam. Igazából ennyi. Klasszikus gitároztam egy fél évet. Azt is szerettem, de nem adott annyit, hogy folytassam. Meg nagyon elfoglalt voltam, tehát nem kellett volna túlvállalnom magam ennyire. Meg én harmonikáztam is 3 évig a konziban. Igen, tangó harmonikáztam. Ez a zongora után jött a konziba, felvettem faktra.
5: Ja.
4: 9. Uh-huh. És csak faktom volt heti 2 órám. Tehát 260 percem, azt hiszem. Igen.
5: De a főtárgy az a jazz zongora volt.
4: Az a főtárgyam a jazz zongora volt. Uh-huh. Aztán így otthon voltam, olyankor így minden hangszert szoktam próbálgatni, ötletelni ilyenek, és akkor kezembe vettem a basszusgitárt. Nem volt ismeretlen, tehát basszusgitároztam én már előtte is, csak nem olyan komoly szintén, én 1-2 dalt megtanultam rajta. És akkor így belekerültem egy ilyen gyakorlási flow-ba, hogy vagy egy ilyen héten keresztül így ott volt a kezemben a hangszer, és akkor így rájöttem, hogy basszus, nekem ezt kéne csinálnom. Tehát, hogy nekem ezt kéne, hogy legyen a fő hangszerem. És akkor beszéltem a Pozsár Máté tanárúrral, aki most ugye a konziba a tanszékvezetőnk, és akkor átfelvételiztettem magam basszusgitár szakra, és akkor lementem a Schneidberger táborba, ahol még az első évemben ott is zongorát tanultam, a Farkas Zsoltitól, aztán pedig, amikor visszamentem, már úgy mentem le, mint hivatalos basszusgitáros tanonc, és a Plutótól tanultam. De azt tegyük hozzá, hogy ugye a felvételi az úgy volt, hogy egy fél évem volt hátra még abból a sulis évből, a Bartókba, és utána nyáron én lent voltam 4 hétig, vagy 5 hétig a Schneidberger táborban, tehát ott kezdődött így az igazi munka azon a nyáron. És a Plutót nagyon-nagyon kinevelt, tehát ott nagyon lefektette ott az alapokat. De hát úgy mentem vissza a Bartókba, hogy már rendesen fel voltam készülve így az év kezdésre. Emellett meg nyilván apukám is rengeteget tanít nekem otthon. Bármibe elakadok, ő az első, akit megkérdezek, hogy apa, ez hogy kéne? Vagy ez hogy kéne? Te ezt hogy fognád meg? Meg ilyenek. Tehát, hogy ő az első, akihez fordulok. De igazából minden ilyen zenés kérdésbe ő az első, akit kérdezek.
5: Akkor hányadikos voltál egyébként, amikor így átmentél a basszusgitár szakra?
4: 11.
5: voltál. A Schneidberger tábor mit jelentett számodra? Milyen élményt adott? Milyen kihívásokat állított eléd?
4: Én a Schneidberger tábort úgy ismertem meg, hogy egy kedves barátnőm, a Missy, mesélt róla, mert ő már nagyon régóta lent volt. És gondoltam, megpróbálom, mert még én azelőtt nem voltam egy nagy táboros igazából, de soha kiskoromban se. Nem jártam semmilyen táborba, és most úgy döntöttem, hogy akkor erre megpróbálkozok, és készítettem ilyen videóanyagokat, meg ugye írni kell ilyenkor magadról egy pár szót. Na most nem tudom már, hogy van oda a felvételi, de akkor így volt. És akkor kaptam egy üzenetet, hogy hát felvettek, és nagyon-nagyon örültem. Lementem, és rájöttem, hogy ez egy nagyon kemény hely. Rengeteg óra, nagyon-nagyon sok zenekari óra, de annyira jót tett, annyira egy ilyen hirtelen egy ilyen nagy lépcsőfok volt. Tehát nem sok kicsi, hanem egy nagy, de hogy nyilván nagyon kemény munka, tehát ennyi órára így felkészülni, de hogy annyira egy ilyen támogató közösség volt, annyira egy ilyen családias hangulata volt az egésznek. Senki nem közösített ki senkit, mindenki segített mindenkinek, esténként kiültünk oda a kis udvarrészre, és együtt ott zenélgettünk, meg dzsemelgettünk. Uh-huh. Nagyon szerettem.
5: Vagyis volt ez tehát 12 hét összesen a Schneidberger tábor egy évben, ha jól emlékszem, és ebből 6 hét van nyáron, 3 hét ősszel,
4: igen,
5: 3
4: már
5: hét
4: nem,
5: pedig
4: már
5: tavasszal.
4: Nem ilyen hosszú, már nem ilyen hosszú, hanem akkor oda kerültem a nyári, már nem volt 6 hetes, csak 5. Uh-huh. Én ősszel kerültem, oda voltam egy őszin, tavaszin, nyárin, és utána már nem mentem.
5: Tehát tulajdonképpen 2 évet jártál.
4: Igen,
5: oda.
4: Igen.
5: És ott kik tanítottak egyébként a Pluton kívül?
4: Farkas Zsolti tanított még, Toni
5: Lakatos.
4: Igen. Uh-huh. Pocsai Krisztától tanultam egy kicsit énekelni. Talán így az összes pedagógus közül vele lettem így a legközelebbi kapcsolatban egyébként. Vele még van, hogy mai napig így beszélgetek néha. Uh-huh. Őt nagyon megszerettem. De egyébként mindenkit. Meg hát sok új barátot szereztem ott.
5: És inspiráció tekintetében hogy ítéled meg a tábornak a jelentőségét? Tehát megváltoztatott benned valamit, hogy egy nagy lendületet adott esetleg a tanulmányaidhoz?
4: Hát a tanulmányaimhoz mindenképp, meg a gyakorláshoz való motivációmhoz egyébként nagyon sokat adott, de így a zenei ízlésemet nem formált át. De ott nagyon-nagyon sokat tudtam gyakorolni. Ott az volt, hogy volt mondjuk egy nap 4-5 órád, vagy 6, és akkor utána be tudtál menni a szobádba szépen, vagy egy terembe, mindig volt üres terem. Uh-huh, és akkor gyakoroltam, ameddig el nem álmosodtam, aztán elfogottam aludni. Tehát, hogy egy nagyon ilyen nyugodt környezet volt, nem voltak ilyen zavaró tényezők, amik elvonják a figyelmet a gyakorlásról. Szóval, hogy ebben viszont nagyon sokat adott, hogy így tudjak koncentrálni a gyakorlásra.
5: A Bartók Konziban most végzel, és egyben ez a felvételi éved is.
4: Igen.
5: Hogyan készülsz a felvételire?
4: Hát egyelőre a képesítő vizsgára készülök. Én a PEMÁ-ra szeretnék tovább menni. A Póka Egon Művészeti Akadémiára most nyílt, nem régen. Most volt az első tanéve. És sok barátom jelentkezett oda, és azt mondták, hogy gyönyörű a hely, új hangszerek, a Fehérvári Attila tanított basszusgitárt, szóval miatta is azért nagyon jó lenne oda bekerülni. Meg hát főleg azért tetszik, mert ugye ez könnyű zenei, meg funk. Tehát ezt írták ki, hogy funky, groove, könnyű zene, és sokkal inkább az én világom, mint hogy most csak jazzt tanuljak, én azt érzem. De egyelőre most a képesítő vizsgára készülök, mert az most elég nehéz lesz, mármint a tételekből, ahogy látom. De mellette nyilván párhuzamosan is készülök a felvételire. A felvételi az úgy lesz, hogy 10 szabadon választott dal, szolfés felvételi, arra meg igazából azzal együtt készülök a képesítő vizsgára is.
5: Uh-huh. Tehát amit ott kérdeznek, igen, a képesítő vizsgára, ugyanazt fogják, igen, kérdezni valószínűleg, igen, a felvételin is. Tehát az
4: egy szinten van kb. A kettő, mert már megnéztem.
5: Az érettségi az egyébként milyen volt? Nehéz volt tavaly?
4: Igazából hiszen az összes jól ment, én matekból voltam mindig nagyon rossz, és volt is magántanárom nagyon sok ideig, már állt iskola 8. osztályától, de végül a matek érettségim is 3-as lett. Uh-huh. Szóval egészen elégedett voltam vele, egy stresszes időszak volt, de gondolom mindenkinek az, de túléltem.
5: És milyen terveid vannak a jövőre nézve? Mert azért te még nagyon fiatal vagy, tehát ebből gondolom a hallgatóknak is már kiderült, hogy ha még csak most érettségiztél, akkor most léptél az önállósodás útjára. Milyen terveid vannak a jövőre nézve?
4: Hát nekem talán a legfőbb célom az, hogy minél több saját zenét.

0: változik szerintem.
1: Egyébként hogy határoznád meg az első albumodnak a stílusát?
0: Pop. Hogyha egy kategóriát kéne mondani, akkor én azt mondanám, hogy pop, de most például egy csomó pályázatra beadtam a jelentkezést, és oda meg kell adni a műfajt, és én mindig azt írtam be, hogy pop, zárójelbe indie per alternatív pop, mert azért mégiscsak szövegében egy kicsit gazdagabb talán, mint mondjuk egy sima popdal, de hangszerelésében viszont abszolút egy ilyen befogadható, emészthető dolog, azt gondolom. Hát igazából én, hogyha mondjuk egyet kéne rámondani, akkor azt mondanám, hogy pop.
1: Ez egy kicsit átfogó jellegű, de akkor igen. Ezen belül azért vannak természetesen hát persze, kategóriák, azért, amiket
0: igen, meg ez egy elég nagy kategória az, hogy pop, abba sok minden belefér.
1: Mondtad, hogy tulajdonképpen megpróbálod megkeresni a célközönségedet. Milyen terveid vannak erre, hogy eléld a közönségedet? Hiszen most az, amit megjelentettél CD-t, az már fönt van a YouTube-on, mondjuk ki nyugodtan, és ott azért meghallgathatják, de nem biztos, hogy rátalálnak itt az érdeklődők. Szoktad használni esetleg a közösségi médiát?
0: Igen, hát én TikTokon és Instagramon is rakok ki ilyen promóciós videókat, amikben így hirdetem a lemezt, beadtam a jelentkezésemet különböző pályázatokra, ha egy bejön, akkor már az segít. Hát azzal tisztában vagyok, hogy ez egy lassabb folyamat általában, főleg itthon, de mindent megteszek, hogy minél több emberhez eljusson. De igazából talán azt is mondhatnám, hogy nem az a célom, hogy ilyen arénákat töltsek meg, hanem nem tudom, engem mindig is így inkább az motivált, hogy mondjuk inkább hallgassa meg 3 ember, de hogyha ők így meghallgatják, akkor így bennük így változik valami egy kicsit.
1: A jelenlegi albumodon azért angol és spanyol nyelvű dalok is vannak. Ezzel is a célközönséget szeretted volna kiszélesíteni? Vagy milyen indítatásból készültek ezek az idegen nyelvű dalok?
0: Nem, igazából én mindig azt képzeltem el, hogy angolul írok főleg, és egyébként a következő album az csak angol nyelvű lesz. Tehát, hogy én mindig ebbe gondolkodtam, viszont ugye az első szövegeim azok magyarul íródtak, ezért gondoltam, hogy ez egy szép gesztus úgymond magam felé, hogy azokat megtartom magyarul, és nem írom át. Persze ettől még nem elképzelhetetlen, hogy a jövőbe fogok írni magyarul, vagy esetleg másoknak, csak én most jelen állás szerint azt tudom elképzelni, hogy angolul írok. A spanyol meg igazából úgy jött, hogy rengeteg spanyol zenét, meg spanyol filmet nézek, és egyszerűen megtetszett maga a nyelv, meg a hangzása, a nyelvnek a hangzása, és ezért írtam angolul szövegeket, átfordítottam spanyolra úgy, hogy azért legyen benne ritmus, meg rím is, és akkor úgy írtam hozzá meg a zenét. De spanyolul azóta meg már elkezdtem tanulgatni is.
1: Tehát képzeld magad.
0: Igen.
1: Konzisokra nem feltétlenül jellemző, de te már azért mondjuk úgy, hogy rendszeresen muzsikálsz. Hol szoktál fellépni?
0: Én vendéglátózom. A Dob utcába szoktam, a Doblóvár nevű helyen. Ez egy ilyen kis borozó, amúgy egészen hangulatos hely, és a Nyugatinál nyílt most egy új hely. Ugye van a Fővám téren a For Sale Pub, és annak most nyílt egy új helye, de ugyanaz kvázi az egész, ugyanaz a tematikája, a Nyugatinál, és ott is.
1: És milyen dalokat játszol? Mi a repertoárodnak a fő
0: vonala? Én főleg ilyen régi zenéket, ilyen retro zenéket játszom. Igazából olyanokat, amiket mindenki ismer.
1: Énekelsz, zongorázol, gitározol?
0: Énekelek, közben zongorázom. Énekelek, közben basszusgitározom. És olyan is van, hogy énekelek, és ukulelézek, vagy szintetizátorozok, de olyan is van, hogy mondjuk, hogyha beteg vagyok, akkor csak énekelek, és apukám kísér, és akkor lúperezik, és akkor úgy szólózik rá. Elég sok fajta variáció van. Olyan is van, hogy gitározom, de ez mondjuk ritkábban van.
1: Mi motivált arra, hogy rendszeresen muzsikálj, rendszeresen dolgozz a szórakoztató zeneiparban?
0: Igazából apukám hatására kezdtem el. Rengeteget adott igazából, én nem is tudnék olyat mondani, ami miatt ez egy negatív tapasztalat lenne, mert igazából olyan színpadi rutint adott ez nekem.
1: Így van.
0: Annyi fajta közönségnek játszottam már, hogy nem igazán érhet szerintem már meglepetés.

0: úgymond. Nagyon sokfajta technikai helyzetet megtanultam kezelni, mondjuk, hogyha valami rosszul sül el, akkor azt hogy kell lereagálnom, vagy hogyha bakizok, akkor nem állok meg, hanem tovább megyek. Tehát nagyon sok ilyen alap dologra megtanítottam, amit szerintem, hogyha mondjuk valaki nem vendéglátózik, akkor sok év színpadi tapasztalat kell ahhoz, hogy ezeket így megtanulja az ember.
1: Így van, így van. Ez óriási.
0: Meg igazából előnye. Az éneklésem az itt fejlődött ki. Tehát mivel én nem tanultam, ezért mióta vendéglátózom, nagyon sokat fejlődtem énekbe. De hogy ezt ugye a környezetem is mondja nekem folyamatosan. Meg amikor így visszahallgatom, akkor így hallom én is, hogy nagyon sokat fejlődtem énekbe.
1: Mit szólnak az iskolában, hogy te már dolgozol?
0: Hát igazából így ezt nem nagyon reklámoztam, így a barátaim tudják rólam, de hogy így meg főleg azokkal beszélgetek erről, akik szintén csinálják már. Mi meg támogatjuk egymást benne, szóval...
1: Én a közösségi médián láttam egyébként, hogy te már ilyen projektekbe is részt veszel, és nekem nagyon szimpatikus volt, hogy már fiatalon, tehát még a konzis éveid alatt ilyenfajta rutint szerzel, hiszen ez óriási előnyt jelent majd.
0: Igen.
1: Mi a véleményed a mesterséges intelligenciáról? Próbáltad már esetleg szövegírásra vagy zeneszerzésre használni?
0: Soha. Uh-huh. És soha nem is fogom.
1: Itt néztünk egy dalt itt a beszélgetésünk előtt.
0: Ahol... Igen, nem tudtam megmondani, hogy az AI elsőre. Uh-huh. Igen.
1: Mit szólsz hozzá egyébként, hogy tulajdonképpen egy pár perces munkával létre lehet hozni egy ilyen dalt?
0: Szerintem ez rémisztő.
1: Ugye?
0: Szerintem ez ijesztő. Uh-huh.
1: Mert te tulajdonképpen évekig, vagy hát most már lassan évtizedekig tanulsz azért, hogy létre tudj hozni egy olyan minőségű dalt, ami úgy elfogadható a szakmában.
0: Hát igen.
1: Vagy úgy megfogja a közönséget.
0: Igen.
1: És akkor itt van ez az AI, ami két kattintásra bárki által létrehozható.
0: Én egyébként ettől próbálom magam minél távolabb tartani, amennyire csak lehet. Tehát én az összes közösségi oldalamon beállítottam, hogy ne jelenítsen meg nekem AI generált tartalmat, ezt egyébként a beállításokban egy kattintással meg lehet csinálni. Uh-huh. Mert szerintem nagyon fontos lenne ezt kiküszöbölni. Sok mindenben talán hasznos, én ehhez nem igazán értek, de szerintem a művészet közelében nem kéne engedni. Nekem ez a véleményem. Mert amíg egy robot, vagy egy ilyen számítógép nem fog tudni érezni, addig érzelmeket se fog tudni generálni egy dalba.
1: Tehát nem félsz tőle, hogy
0: tehát szerintem, hogyha most meghallgattam volna még 2-3-at, biztos leesett volna, hogy itt valami izé van, hogy, hogy ezek nem emberek, vagy nem tudom. De igazából az első reakcióm az volt, hogy ez még talán egy ilyen gépes demo, mert nem igazi hangszereknek hallatszottak. Azt hittem, hogy te raktad össze egy MuseCore-ba vagy valamit, csak nem akartam rákérzni, nem akartam bunkó lenni. De hogy ez volt az első gondolatom. De hát ezt meg sokan csinálják, hogy MuseCore-ba először összerakják, főleg, hogyha ilyen nagy hangzás, hogy mondjuk Big Band vagy valami, ott akkor elengedhetetlen.
1: Így van.
0: És azt hittem. De aztán meg kiderült, hogy AI.
1: AI az egész, igen. Hát ez egy tesztprojekt volt tulajdonképpen. Hogy,
0: megbuktam.
1: Hogy mit szólnak hozzá a zenészek? Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez bizonyos szempontból inspiráló, mert fel lehet használni megfelelően is ezeknek a tudását, más szempontból viszont ijesztő.
0: Én mélyen elítélem ezt. Uh-huh. Szövegíráshoz már láttam, hogy sokan használják, én ahhoz sem. Én, hogyha valamihez nem jut eszembe rém, akkor várok, majd egy hónap múlva vagy eszembe jut valami, vagy nem, vagy olvasok, vagy direkt addig ülök egy szó felett, amíg nem találok rá a rímet, de most az, hogy beírom a netre, szerintem ez ilyen lustaság, mint az én szememben egy kicsit.
1: Milyen tanácsot adnál egy hasonló korú fiatalnak, mint amilyen te is vagy, hogyha szeretne zenei pályán érvényesülni? Szerinted mi a legfontosabb ezen a pályán, ami úgy elengedhetetlen, ami szükséges a sikerhez, a hosszú távú
0: rengeteg sikerhez? Gyakorlás.
1: Rengeteg gyakorlás.
0: És nekem is sokkal többet kéne. Az a baj, hogy nem lehet eleget, mert mindig azt érzi az ember, hogy még lehetne még többet gyakorolni. Meg talán így ez, mert hogyha egy tanácsot mondhatnék, akkor a vendéglátózás, hogy minél több fellépési lehetőséget meg kell ragadni, hogy minél nagyobb rutint szerezzen az ember. Az írásban meg szimplán talán csak így annyit, hogy nekem is rengeteg dalom úgy indult, hogy ilyen tök hülyeségek. Tehát, hogy ilyen nem jó dallamok, nem odaillő akkordok, de hogyha nem hibázik az ember, akkor igazából nincs értelme, mert mindig akkor fog kisülni a végén valami nagyon jó, hogyha már előtte sokáig próbálkoztál. Persze nyilván van olyan is, hogy mondjuk egyből beugrik egy dallam, vagy egy ötlet, és akkor azt mondjuk könnyebb megvalósítani, de hogyha zenét ír az ember mondjuk, akkor van olyan, hogy azért mondjuk ott elidőzik rajta sok időt egy dalon, hogy megírja, és nem szabad szerintem így feladni.
1: Hát ez a tanulási folyamat, és egy zenész az egyébként élete végéig tanul, én azt gondolom. Köszönöm szépen, Kitty, illetve mondjuk azt, hogy Lídia, hogy itt voltál és beszélgettél velem. Remélem sokat hallunk rólad még a jövőben, és természetesen várunk vissza ide a stúdióba, hogyha esetleg lesz valami olyan nagyobb koncert, vagy új album, amiről érdemes beszélni.
0: Én köszönöm a meghívást.
1: Köszönöm szépen.
2: Gáspár Kitty, művész nevén Lídia volt a mai vendégem, aki fiatal, multi-instrumentalista, zeneszerző és szövegíró. Beszélgetésünk során mesélt nekünk az új albumáról, tanulmányairól és terveiről. A mai szerkesztő műsorvezető Dr. Suki András volt. Tartsanak velünk holnap este is, a viszonthallásra!
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: szani, jegszavi trobúj má, tuszán i csácsi.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrát cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrát cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Üzenetet küldött az Esztergom budapesti érsek államalapításunk ünnepén. Szent István király napján azt az örökséget ünnepeljük, amely ma is arra kötelez, hogy megtaláljuk egymással a hangot, és hogy konstruktívan működjünk együtt mindenben, ami a miénk, és ami bennünket a hazához köt. Fogalmazott Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek a Facebookon Szent István ünnepén közzétett videó üzenetében. Ez az örökség kötelez bennünket, hogy egyetértés békességben ünnepeljünk, tette hozzá. Ebben a szellemben imádkozunk hazánkért, népünkért, folytatta. Erdő Péter hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy egymásnak testvérei legyünk ebben a hazában és mindenütt a nagyvilágban, mert Isten valóban szeret bennünket, mert ő az, aki gondoskodik az egész emberiségről, tette hozzá. 25 év után augusztus 20-ai hatállyal visszaadta országgyűlési képviselői mandátumát Lázár János, volt miniszter. Távozását a Fidesz választási vereségéért vállalt felelősséggel, a párt megújulásának szükségességével, valamint az új kormányzat a Tisza párt politikájával szembeni fenntartásaival indokolta. A képviselő eredetileg úgy tervezte, hogy a politikai folytonosság jegyében még egy évig a Fidesz frakcióban dolgozik, ám a választások óta eltelt időszak meggyőzte arról, hogy a párt struktúrális és kulturális megújulása jelenleg mindennél fontosabb. Az elmúlt napokban több hír és közösségi médiás bejegyzés megjelent a Ráckevei Dunaág vízszintjének csökkentéséről. A Ráckevei Dunaági Horgászszövetség szerint azonban több téves információ is terjed, ezért tisztázták pontosan, mi is történik a térségben, írja a Sokszínű Vidék. A szövetség szerint félrevezető az az állítás, hogy a Ráckevei Dunaágat leeresztenék. A vízterület ideiglenes tározóként is működik, és az elmúlt időszakban körülbelül 17 cm-rel a nyári üzemi vízszint fölé töltötték. Elsősorban ezt a többletet engedik most ki Tasnál.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban.
1: 100.3 Rádió Dik.
0: Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dikben.
2: A zöld politika nem csupán egy ideológia a sok közül, hanem az egyetlen érvényes válasz arra, hogy miként lehet élhető élete az embernek, mondta augusztus 20-ai videóüzenetében Karácsony Gergely. A főpolgármester úgy véli, Budapest minden eséllyel élhető marad a globális változások ellenére, de ehhez elengedhetetlen, hogy a város erejét ne emészze fel a kormánnyal folytatott folyamatos háborúskodás. Külön kitért arra is, hogy elismerés jár az új kormánynak az uniós források hazahozásáért, mint arról az ATV-be számolt. A főpolgármester határozott lépéseket tett a fővárosban az energiaválság és a hálózati terhelés csökkentése érdekében. Utasította a budapesti közműveket, hogy a paksi atomerőmű esetleges leállása esetén a leállás teljes ideje alatt ne kapcsolják fel a díszkivilágítást az általuk kezelt több mint 300 fővárosi épületen és műemléken. A Hamas egyik ezredese melletti budapesti tüntetés miatt közleményt adott ki a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége. A szervezet mély döbbenettel és aggodalommal értesült arról, hogy engedélyezték a rendezvény megtartását, amely szerintük a palesztin nép melletti szolidaritás álcája mögé bújva, valójában a Hamas terrorszervezetet és annak egyik ezredesét támogatja. A Mazsihisz közleményében kiemelte, a terrorizmus nyílt vagy burkolt népszerűsítése nem képezheti részét a véleménynyilvánítás szabadságának vagy a gyülekezési jognak, és az ilyen rendezvények közvetlenül veszélyeztetik a magyarországi zsidó közösség biztonságérzetét és a társadalmi békét. A szervezet határozottan elvárja, hogy a kormány által meghirdetett antiszemitizmussal szembeni zéró tolerancia elve a gyakorlatban is érvényesüljön. A fővárosban újabb hőmérsékleti rekord született csütörtökön. Az újpesti mérőállomás 37,5 fokot mutatott, ami 0,1 fokkal haladja meg a 24 évvel ezelőtti csúcsot. Kübekházán 39,5 fokot regisztráltak az automaták, ami megegyezik az 1992-ben Esztergomban és 2000-ben Kecskeméten ezen a napon mért értékkel.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik nóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: Erős honvédségre van szüksége Magyarországnak, mert a béke megőrzéséhez nem csak diplomácia, hanem saját védelmi képesség is kell. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök augusztus 20-án Budapesten a Kossuth téren tartott zászlófelvonáson és tisztavatáson. A kormányfő szerint a frissen avatott honvéd tisztek különleges időszakban kezdik meg szolgálatukat, hiszen Európában háború van, miközben a világ kiszámíthatatlanabbá vált, és a hadviselés technológiai fejlődése is rendkívüli ütemben zajlik. Ebben a világban Magyarországnak erős honvédségre van szüksége. Nem azért, mert háborút akarunk, éppen ellenkezőleg, azért, mert békében akarunk, békében szeretnénk élni, mondta Magyar Péter az államalapító Szent István király ünnepén rendezett állami esemény nyitó programján. Karácsony Gergely főpolgármester augusztus 20-ai üzenetében a Duna szinte kiapadt medréből üzent, jelezve, hogy a klímaváltozás már nem elméleti veszély, hanem kézzelfogható valóság. Ünnepi videójában Budapest zöld átalakítását és éghajlati ellenálló képességének erősítését jelölte meg a legfontosabb feladatként, egyúttal bemutatva az uniós forrásokból induló nagy beruházásokat. Beszédében élesen bírálta az elmúlt 16 év kormányzati politikáját is, amelyet barbárságnak nevezett. Karácsony Gergely a Lánchíd Pesti híd főjénél a kiszáradt folyó meder előtt állva mondta el videóüzenetét, amelyben úgy fogalmazott: onnan, ahonnan az üzenetét küldi, a Duna vizének kellene lennie, nem pedig neki. Mintegy 135 autógumit, 500 kg vas hulladékot és jelentős mennyiségű kommunális szemetet távolítottak el a vízügyesek a Duna medréből a fővárosban, a Duna aréna melletti folyószakaszról. A Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság Facebook oldalán számolt be a hulladék eltávolításáról. Mint írták, a területet korábban már megtisztították, de a visszahúzódó Duna újabb szemetet tett láthatóvá. A vízügyi igazgatóság már eseti jelleggel eddig is eltávolított jelentős mennyiségű hulladékot a folyó.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Trájó a 100.3 Rádió Dikben. Rádió Dikben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.

0: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, 8 óra elmúlt, a mikrofonnál Völgyi Zsuzsi, ez itt a Rádió Dik, az FM 100.3-on. Induljon ez az óra is jó kedvel, lendülettel, és persze remek zenékkel. Ha még csak most próbáltok életet lehelni magatokba az első kávéval, akkor semmi pánik, szépen felébredünk együtt. Mindjárt megnézzük, milyen idő vár ránk, és mi a helyzet az utakon, utána pedig érdekes, könnyed és hasznos témákkal várlak benneteket. Maradjatok vele, kezdjük is ezt az órát.
1: Időjárás.
0: Nézzük, mit főzött ki mára az időjárás, mert ugye hétvégén még az égbolttal szemben is vannak elvárásaink. A szombat kellemes, nyárias idővel indul, és a nap folyamán bőven számíthatunk napsütésre. Időnként persze felhők is megjelenhetnek az égen, de hát nekik is jár egy kis hétvégi kimenő. A reggeli délelőtti órák még kellemesebbek lesznek, később viszont egyre melegebb levegő érkezik, így aki már a nagyobb szabadtéri programot tervezett, annak érdemes számolni a nyári meleggel. Ha útnak indultok, víz legyen nálatok, a napszemüveget se hagyjátok otthon, és bizony a naptej sem csak a strand kelléke. A nyári napsütés, városnézés, kertészkedés vagy egy hosszabb séta közben ugyanúgy megtalál majd bennünket. A hőmérséklet a mai délutánra 29 és 37 fok közé melegedhet.
1: Közlekedési hírek.
0: Lezárták a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között, valamint a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között augusztus 22-én 22 óráig. Lezárták a Műegyetem rakpartot augusztus 22-én 22 óráig. Lezárásra kell készülni ma délutántól a Pázmány Péter sétányon is. Lezárták a Szent Háromság utcát és a Tárnok utcát augusztus 25-éig. Továbbá lezárták a Lánchíd utcát, a Várkert rakpartot, az Apród utcát, az Öntőház utcát, továbbá a Váralja utcát a Dózsa-György tér és az Attila út között 23-áig, 12 óráig. A mai naptól ismét megnyitják a gyalogosoknak a Lánchidat. A BKK járatokat illetőleg 22-én és 23-án vasárnap a szokásos hétvégi menetrend lesz érvényben. A 16-os autóbusz nem közlekedik augusztus 25-keddig, a terelt útvonalon közlekedő 216-os autóbusz sűrűbben jár. A 16A és a 116-os autóbusz szerdáig, majd augusztus 24-én és 25-én nem közlekedik a Szent Háromság tér és a Dísztér között, augusztus 20-tól 23-ig nem jár a Bécsi Kapu tér és a Dísztér között. Augusztus 22-én a 107-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent Gellért tér, Műegyetem és Petőfi híd, Budai híd fő megállót az Infopark Budapart felé. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az Állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend, a Budafoki úton egyirányúsították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítsége érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Mindenki vigyázzon magára az utakon, és balesetmentes közlekedést kívánok.

Jó reggelt, nagyon szép délelőttöt kívánok mindenkinek, 8 óra elmúlt 17 perccel. A Rádió Dikket hallgatjátok az FM 100.3-on, és most egy kicsit utazzunk vissza az időben. Oda, ahol még nem volt fontos, hogy hány óra van, nem néztük folyamatosan a telefonunkat, és a nyár tényleg végtelennek tűnt. Gyerekkori nyarak emlékeztek még? Arra, amikor reggel úgy keltünk fel, hogy már alig vártuk, hogy kiszabadulhassunk az udvarra. A bicikli ott állt az ajtó előtt, a térdünkön szinte mindig volt egy horzsolás, de ez általában nem érdekelt bennünket. Mentünk, játszottunk, és csak akkor kerültünk elő, amikor már éhesek voltunk, vagy valaki kiabált az ablakból. Gyere haza, kész az ebéd, Zsuzsi! És persze mi még azt mondtuk, mindjárt megyek. Aztán abból a mindjártból lett még fél óra, vagy talán egy óra. Emlékszem azokra a nyári délutánokra is, amikor a nap szinte mozdulatlanul állt az égen, a fagyira, ami pillanatok alatt olvadni kezdett a kezünkben, és az anyukám mindig lenyolta a fagyit, ami elolvadt a kezemben. A dinnyére, amit úgy ettünk, hogy közben természetesen mindenünk csupa dinnyel élet, és milyen érdekes, akkoriban nem kellett külön programot szervezni ahhoz, hogy jól érezzük magunkat. Elég volt egy labda, egy bicikli, néhány barát, egy kis víz, és már is megvolt a világ legjobb nyara. Este pedig jött a másik kedvenc rész, amikor már kezdett hűvösödni a levegő, és mi még mindig nem akartunk hazamenni. A levegőben ott volt a nyár illata. Valahonnan szólt a zene, és az embereknek tényleg az volt az érzése, hogy ez a pillanat soha nem fog véget érni. Persze azóta felnőttünk, megváltozott a világ, felgyorsult minden, ma már sokszor azt sem tudjuk, mikor telt el egy egész nap, de a gyerekkori nyarak valahogy ott maradtak bennünk egy illatban, egy régi dalban, egy fényképben, vagy egyszerűen csak abban az érzésben, amikor egy forró nyári napon becsukjuk a szemünket, és egy pillanatra újra ott vagyunk. Ott, ahol még minden egyszerűbb volt. Gyerekkori nyarak, talán ezért is olyan jó rájuk emlékezni. És most, kedves hallgatóink, ha közben nektek is beugrott egy-egy régi nyári emlék, vagy egy barát, vagy egy balatoni délután egy biciklizés, vagy éppen egy nagymamánál töltött vakáció, akkor már megérte egy kicsit visszautaznunk az időben. Most elmegyünk egy kicsit zenélni, maradjatok velem a Radio Dix 100.3-on, mert a jó emlékek után a jó zene következik.

0: testvér, hadd kérjek én neked ma. Minket vár az egész éjszaka. Elvihetjük most akár az összes sajt. Azt csinálunk, amit akarunk, baba.
1: Jó reggelt kívánok, kedves Rádiódik hallgatók! A pontos idő 8 óra 37 perc, én Völgyi Zsuzsi vagyok, és szombat van, úgyhogy ma egy olyan témával érkeztem, amihez tényleg mindenkinek van köze. Mikor nevettél utoljára egy igazán nagyot? Nem csak egy kis mosolyra gondolok, amikor csak így elmosolyodsz, hanem arra az igazi, könnyesre nevetős, levegőt alig kapós nevetésre, amikor egyszerűen képtelen vagy abba hagyni. Nekem szokott azért ilyen lenni, szerencsére a barátaim gondoskodnak erről, de van, amikor én magam is nagyon jól elszórakoztatom, tényleg saját magamat. Talán tegnap történt, talán egy barátod mondott valamit teljesen váratlanul, talán gyereket csinált valami vicceset, vagy éppen egy régi történeten nevettél újra, amin már százszor nevettetek korábban is. És milyen érdekes, hogy egyetlen nevetés mennyire képes megváltoztatni a hangulatunkat. Lehet, hogy reggel még rossz kedvűen keltél, tele volt a fejed teendőkkel, problémákkal, határidőkkel, aztán valaki mondott egy jó poént, és egyszer csak azt veszed észre, hogy mosolyogsz. A nevetés ugyanis nem csak jó érzés, hanem a szervezetünkre is hat. Nevetés közben változik a légzésünk, megmozgatjuk az arc és törzsizmokat, és az agyunk olyan anyagokat szabadít fel, amelyek hozzájárulnak a jó közérzethez. Na látjátok, én ezért nem járok edzőterembe, hanem elég, ha csak nevetek, mert ettől is talán izmosodik a hasam. És talán ezért is van az, hogy egy jó nevetés után valahogy könnyebbnek érezzük magunkat, valahogy úgy fölold, nem? Mindenki érzi, amikor így kineveted magad, akkor oldottabb leszel. Viszont nem old meg minden problémát, nem fizeti ki helyettünk a számlákat, nem intézi el a bevásárlást, és a hétfő reggelt sem törli ki a naptárból, de ad egy kis szünetet. Egy pillanatra kiszakít abból, amin éppen aggódunk. És ha pontosan erre van szükségünk, akkor gondoljunk csak bele, milyen érzés, amikor egy baráti társaságban valaki elkezd nevetni, aztán a többiek is nevetnek, végül már senki nem tudja pontosan, hogy min is kezdődött az egész. Mert a nevetés az ragadós. És milyen jó, hogy van valami, amit szinte szó nélkül is át tudunk adni egymásnak. Egy mosolyt, egy jókedvű pillanatot, egy kis könnyedséget. Persze az élet nem mindig könnyű. Mindannyiunknak vannak nehezebb napjai, amikor egyszerűen nincs kedvünk nevetni, és ez teljesen rendben van. De amikor lehetőségünk van rá, engedjük meg magunknak a jókedvet. Nevessünk egy baráttal, nézzünk meg egy régi vicces videót, hallgassunk meg egy dalt, amitől mindig jobb kedvünk lesz. Hívjunk fel valakit, akivel tudjuk, hogy mindig jókat lehet beszélgetni vagy nevetni. Mert lehet, hogy egy apró nevetésből lesz a napunk egyik legjobb pillanata. Úgyhogy ma reggel arra biztatlak benneteket, nevessetek egy napot. És ha most egy pillanatra elmosolyodtatok, akkor már nem is dolgoztam hiába.
2: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról nem csak romáknak.

0: pofon.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
2: Üzenetet küldött az Esztergom budapesti érsek államalapításunk ünnepén. Szent István király napján azt az örökséget ünnepeljük, amely ma is arra kötelez, hogy megtaláljuk egymással a hangot, és hogy konstruktívan működjünk együtt mindenben, ami a miénk, és ami bennünket a hazához köt. Fogalmazott Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek a Facebookon Szent István ünnepén közzétett videó üzenetében. Ez az örökség kötelez bennünket, hogy egyetértés békességben ünnepeljünk, tette hozzá. Ebben a szellemben imádkozunk hazánkért, népünkért, folytatta. Erdő Péter hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy egymásnak testvérei legyünk ebben a hazában és mindenütt a nagyvilágban, mert Isten valóban szeret bennünket, mert ő az, aki gondoskodik az egész emberiségről, tette hozzá. 25 év után augusztus 20-ai hatállyal visszaadta országgyűlési képviselői mandátumát Lázár János, volt miniszter. Távozását a Fidesz választási vereségéért vállalt felelősséggel, a párt megújulásának szükségességével, valamint az új kormányzat a Tisza párt politikájával szembeni fenntartásaival indokolta. A képviselő eredetileg úgy tervezte, hogy a politikai folytonosság jegyében még egy évig a Fidesz frakcióban dolgozik, ám a választások óta eltelt időszak meggyőzte arról, hogy a párt struktúrális és kulturális megújulása jelenleg mindennél fontosabb. Az elmúlt napokban több hír és közösségi médiás bejegyzés megjelent a Ráckevei Dunaág vízszintjének csökkentéséről. A Ráckevei Dunaági Horgászszövetség szerint azonban több téves információ is terjed, ezért tisztázták pontosan, mi is történik a térségben, írja a Sokszínű Vidék. A szövetség szerint félrevezető az az állítás, hogy a Ráckevei Dunaágat leeresztenék. A vízterület ideiglenes tározóként is működik, és az elmúlt időszakban körülbelül 17 cm-rel a nyári üzemi vízszint fölé töltötték. Elsősorban ezt a töbletet engedik most ki Tasnál.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Trájó a 100.3 Rádiódikben.
4: Rádiódikben. Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádiódik.

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek itt az FM 100.3 rádiódik frekvenciáján. Remélem, hogy már az első kávé megvolt, a reggeli megvolt. Hogyha egyik sem, akkor legalább a rádió már szól, tehát olyan nagy baj már nem lehet. Új órához érkeztünk, és lesz itt minden, ami egy kellemes délelőtthöz kell. Hamarosan jön az időjárás, ránézünk a közlekedésre is, aztán hozok nektek néhány izgalmas témát és érdekességet. Jó zenék pedig természetesen egész órában velünk maradnak.
1: Időjárás.
0: Nézzük, mit főzött ki mára az időjárás, mert ugye hétvégén még az égbolttal szemben is vannak elvárásaink. A szombat kellemes, nyárias idővel indul, és a nap folyamán bőven számíthatunk napsütésre. Időnként persze felhők is megjelenhetnek az égen, de hát nekik is jár egy kis hétvégi kimenő. A reggeli délelőtti órák még kellemesebbek lesznek, később viszont egyre melegebb levegő érkezik, így aki már a nagyobb szabadtéri programot tervezett, annak érdemes számolni a nyári meleggel. Ha útnak indultok, víz legyen nálatok, a napszemüveget se hagyjátok otthon, és bizony a naptej sem csak a strand kelléke. A nyári napsütés városnézés, kertészkedés vagy egy hosszabb séta közben ugyanúgy megtalál majd bennünket. A hőmérséklet a mai délutánra 29 és 37 fok közé melegedhet.
1: Közlekedési hírek.
0: Lezárták a pesti alsó rakpartot, a Margit híd és az Erzsébet híd között, valamint a budai alsó rakpartot, a Margit híd és a Rákóczi híd között augusztus 22-én 22 óráig. Lezárták a Műegyetem rakpartot augusztus 22-én 22 óráig. Lezárásra kell készülni ma délutántól a Pázmány Péter sétányon is. Lezárták a Szent Háromság utcát és a Tárnok utcát augusztus 25-éig. Továbbá lezárták a Lánchíd utcát, a Várkert rakpartot, az Apród utcát, az Öntőház utcát, továbbá a Váralja utcát a Dózsa-György tér és az Attila út között 23-áig, 12 óráig. A mai naptól ismét megnyitják a gyalogosoknak a Lánchidat. A BKK járatokat illetőleg 22-én és 23-án vasárnap a szokásos hétvégi menetrend lesz érvényes. A 16-os autóbusz nem közlekedik augusztus 25-keddig, a terelt útvonalon közlekedő 216-os autóbusz sűrűbben jár. A 16A és a 116-os autóbusz szerdáig, majd augusztus 24-én és 25-én nem közlekedik a Szentháromság tér és a Dísztér között, augusztus 20-tól 23-ig nem jár a Bécsi kapu tér és a Dísztér között. Augusztus 22-én a 107-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent Gellért tér, Műegyetem és Petőfi híd, Budai híd fő megállót, az Infopark Budapart felé. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend, a Budafoki úton egy irányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítsége érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Mindenki vigyázzon magára az utakon, és balesetmentes közlekedést kívánok!

0: 9 óra elmúlt 15 perccel. Szép reggelt kívánok azoknak, akik most csatlakoznak a Rádiódikhez. Szombat van, és most jöjjön egy kis kihívás. Na, nem kell megijedni, mert nem futni fogunk, vagy nem fekvő támaszozni, hanem egyszerűen csak letesszük a telefonunkat. De vajon meddig bírjuk ki nélküle? Ti próbáltátok már? Egy óra, vagy csak mondjuk 40 perc, vagy fél óra? Ne nézd meg az értesítéseket, ne görgess a közösségi oldalakon, ne nézd meg kiírt, ne ellenőrizd 5 percenként, hogy történt-e valami a világban, csak egyszerűen tegyük le. És már az első percben lehet, hogy nagyon furcsa érzésed lesz. Képzeljétek el, nem is olyan rég, elindultam a csapatommal, a Romantikkal egy koncertre, és bent felejtettem az autómba a telefont. Hát nem is tudom elmondani nektek, hogy mennyire felzaklatott, már majdnem odaértünk a koncertre, mikor észrevettem, hogy bizony nálam nincsen telefon, és visszafordulni már nyilván nem tudtunk, mert elég távol voltunk már az autómtól, és a koncertbuszba rengetegszer kaptam oda a telefonomhoz, hogy megmutatok egy képet a többieknek, vagy vajon írta a kislányom, vagy mi történt, és itt éreztem igazán először életemben, hogy tényleg mennyire függők tudunk lenni. Természetesen nyilván a barátaimnak szóltam, hogy adják oda a telefonjukat, szóltam édesanyámnak, oda telefonáltam a gyerekemnek is, hogy ezen a számon fognak elérni, vagy a győzőjén, vagy a Katinkáén. Szóval valljuk be, hogy a telefonunk már-már szinte mindenhol velünk van. Reggel ezzel ébredünk, ezen szól a reggeli ébresztőnk, az enyém legalábbis, és este is ezzel alszunk el. Megnézzük rajta az időt, az időjárást, az üzeneteinket csekkoljuk, a híreket, zenét hallgatunk rajta, fényképezünk vele, és útvonalakat tervezünk. Néha pedig már akkor is feloldjuk a képernyőt, amikor igazából semmi dolgunk nincs vele. Csak megszoktuk. És éppen ezért érdekes kísérlet lehet egy telefonmentes óra. Mit csinálnánk mondjuk helyette? Meginnánk nyugodtan egy kávét, leülhetnél reggelizni a családoddal, és odafigyelnél arra, hogy mit beszél a gyereked, vagy mit mond a férjed, és nem a telefont görgetnéd. Elmennél sétálni, elolvasnál néhány oldalt egy könyvből, amúgy ez is nagyon izgalmas, én kimondottan szeretem, vagy egyszerűen csak kinéznél az ablakon. És lehet, hogy közben rájössz valamire, arra, hogy a telefon nem csak időt vesz el tőlünk, hanem néha a figyelmünket is. Mert amikor beszélgetünk valakivel, de közben félszemmel az értesítéseket figyeljük, akkor fizikailag ugyan ott vagyunk, de fejben már egy kicsit máshol járunk. Egy telefonmentes óra viszont visszaadhatja azt az érzést, hogy most tényleg itt vagyok. Itt vagyok a reggelben, itt vagyok a családommal, itt vagyok a barátommal, vagy egyszerűen csak saját magammal. Persze nem kell kidobni a telefont az ablakon, mert szükségünk van rá, rengeteg mindenben tud segíteni, de talán sokszor nem az a kérdés, hogy telefonozzunk-e, hanem az, hogy mi irányítjuk-e a telefont, vagy a telefon irányít minket. Úgyhogy, kedves hallgatóink, legyen ez egy szombati kihívás, egy óra telefon nélkül.
1: Rádió Dix. Hold a hangunk!

9 óra elmúlt 35 perccel szép reggelt kívánok minden kedves rádiódik hallgatónak. Van az életben valami különleges az igazán régi barátságokban. Találkozol valakivel hosszú idő után, lehet, hogy évek telnek el az utolsó beszélgetések óta, és mégis néhány perc múlva olyan érzésed van, mintha tegnap váltatok volna el. De vajon miért van ez? Miért tudunk egy régi baráttal, régi ismerőssel ennyire könnyen és újra kapcsolódni? Szoktuk ezt is mondani, hogy ugyanonnan folytatjuk, ahol abba hagytuk. Talán azért, mert az együtt töltött idő nyomot hagy bennünk. Közös emlékek, közös nevetések, régi történetek, apró titkok, olyan pillanatok, amiket rajtatok kívül talán senki más nem ért igazán. És ezek az emlékek egyfajta közös nyelvé válnak. Elég egyetlen mondat, egy régi becenév, egy helyszín, vagy akár egy dal, és már is visszarepülünk abba az időbe, ahonnan ezek érkeztek. És van még valami különleges egy régi barát, sokszor nem csak azt az embert ismeri, aki most vagy, hanem azt is, akik régen voltunk. Ismeri a régi történeteinket, tudja, honnan indultunk, milyen álmokról beszéltünk, mi nevettünk és mitől féltünk. És amikor újra találkozunk, valahogy nem kell mindent elmagyarázni, nem kell hosszú bemutatkozás, nem kell előről kezdeni mindent. Csak leülünk egymással szemben és beszélgetünk. Persze közben mindketten változunk, vagy változtunk. Lehet, hogy más lett a munkánk, máshol élünk, családunk lett, új emberek érkeztek az életünkbe, és egészen más problémákkal foglalkozunk. De valami mégis megmarad. Az a bizonyos, közös alap, amit együtt építettünk fel. És talán ezért is olyan jó érzés egy régi baráttal találkozni. Egy kicsit visszakapunk valamit abból az életünkből is, akik valaha voltunk. Nem minden régi kapcsolat marad meg az életünkben, és néha az élet egyszerűen elsodor bennünket egymástól. De vannak emberek, akikkel, ha újra összehoz a sors, szinte azonnal megvan a régi hangulat. És ilyenkor jön az a bizonyos mondat, te jó ég, mintha tegnap találkoztunk volna. Talán éppen ez az egyik legszebb dolog a régi barátságokban. Nem kell mindig minden nap beszélni ahhoz, hogy valódi legyen. Néha elég, hogy amikor újra találkozunk, ugyanott tudjuk folytatni. Úgyhogy ma reggel gondolj egy régi barátra, akivel már rég beszéltél. Lehet, hogy éppen itt az ideje egy üzenetnek, csak ennyi. Szia, eszembe jutottál, hogy vagy? Most pedig jöjjön egy dal, ami talán nektek is eszetekbe juttat valakit a múltból.

0: Rádió Dick, a rádió romákról, nem csak romáknak.
1: Hey! A gyereskes, ígyunk valamit. Tudod, bolond vagyok.
2: Nem baj, bátya. Bolonduljunk meg, akkor még jobban.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: A zöld politika nem csupán egy ideológia a sok közül, hanem az egyetlen érvényes válasz arra, hogy miként lehet élhető élete az embernek, mondta augusztus 20-ai videóüzenetében Karácsony Gergely. A főpolgármester úgy véli, Budapest minden eséllyel élhető marad a globális változások ellenére, de ehhez elengedhetetlen, hogy a város erejét ne emészze fel a kormánnyal folytatott folyamatos háborúskodás. Külön kitért arra is, hogy elismerés jár az új kormánynak az uniós források hazahozásáért, mint arról az ATV-be számolt. A főpolgármester határozott lépéseket tett a fővárosban az energiaválság és a hálózati terhelés csökkentése érdekében. Utasította a budapesti közműveket, hogy a paksi atomerőmű esetleges leállása esetén a leállás teljes ideje alatt ne kapcsolják fel a díszkivilágítást az általuk kezelt több mint 300 fővárosi épületen és műemléken. A Hamasz egyik ezredese melletti budapesti tüntetés miatt közleményt adott ki a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége. A szervezet mély döbbenettel és aggodalommal értesült arról, hogy engedélyezték a rendezvény megtartását, amely szerintük a palesztin nép melletti szolidaritás álcája mögé bújva, valójában a Hamasz terror szervezetet és annak egyik ezredesét támogatja. A Mazsihisz közleményében kiemelte, a terrorizmus nyílt vagy burkolt népszerűsítése nem képezheti részét a véleménynyilvánítás szabadságának vagy a gyülekezési jognak, és az ilyen rendezvények közvetlenül veszélyeztetik a magyarországi zsidó közösség biztonságérzetét és a társadalmi békét. A szervezet határozottan elvárja, hogy a kormány által meghirdetett antiszemitizmussal szembeni zéró tolerancia elve a gyakorlatban is érvényesüljön. A fővárosban újabb hőmérsékleti rekord született csütörtökön. Az újpesti mérőállomás 37,5 fokot mutatott, ami 1,1 fokkal haladja meg a 24 évvel ezelőtti csúcsot. Kübekházán 39,5 fokot regisztráltak az automaták, ami megegyezik az 1992-ben Esztergomban és 2000-ben Kecskeméten ezen a napon mért értékkel.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.

0: Szép délelőttöt kívánok mindenkinek, egy újabb órába fordultunk, a világ pedig mostanra egészen biztosan felébredt, vagy legalábbis nagyon ügyesen úgy tesz. Szeretettel köszöntelek benneteket, hamarosan kiderül, kellem a napszemüveg, és megnézzük azt is, hol érdemes egy kis türelemmel közlekedni. Az időjárás és az útinformációk után pedig jövök érdekes, szórakoztató és olykor meglepő témákkal. Jó helyen vagytok itt a Rádió Dikken, úgyhogy folytassuk együtt.
1: Időjárás.
0: Nézzük, mit főzött ki mára az időjárás, mert ugye hétvégén még az égbolttal szemben is vannak elvárásaink. A szombat kellemes, nyárias idővel indul, és a nap folyamán bőven számíthatunk napsütésre. Időnként persze felhők is megjelenhetnek az égen, de hát nekik is jár egy kis hétvégi kimenő. A reggeli délelőtti órák még kellemesebbek lesznek, később viszont egyre melegebb levegő érkezik, így aki már a nagyobb szabadtéri programot tervezett, annak érdemes számolni a nyári meleggel. Ha útnak indultok, víz legyen nálatok, a napszemüveget se hagyjátok otthon, és bizony a naptej sem csak a strand kelléke. A nyári napsütés, városnézés, kertészkedés vagy egy hosszabb séta közben ugyanúgy megtalál majd bennünket. A hőmérséklet a mai délutánra 29 és 37 fok közé melegedhet.
1: Közlekedési hírek.
0: Lezárták a pesti alsó rakpartot, a Margit híd és az Erzsébet híd között, valamint a budai alsó rakpartot, a Margit híd és a Rákóczi híd között augusztus 22-én 22 óráig. Lezárták a Műegyetem rakpartot augusztus 22-én 22 óráig. Lezárásra kell készülni ma délutántól a Pázmány Péter sétányon is. Lezárták a Szent Háromság utcát és a Tárnok utcát augusztus 25-éig. Továbbá lezárták a Lánchíd utcát, a Várkert rakpartot, az Apród utcát, az Öntőház utcát, továbbá a Váralja utcát a Dózsa-György tér és az Attila út között 23-áig, 12 óráig. A mai naptól ismét megnyitják a gyalogosoknak a Lánchidat. A BKK járatokat illetőleg 22-én és 23-án vasárnap a szokásos hétvégi menetrend lesz érvényben. A 16-os autóbusz nem közlekedik augusztus 25-keddig, a terelt útvonalon közlekedő 216-os autóbusz sűrűbben jár. A 16A és a 116-os autóbusz szerdáig, majd augusztus 24-én és 25-én nem közlekedik a Szent Háromság tér és a Dísztér között, augusztus 20-tól 23-ig nem jár a Bécsi kapu tér és a Dísztér között. Augusztus 22-én a 107-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent Gellért tér, Műegyetem és Petőfi híd, Budai híd fő megállót, az Infopark Budapart felé. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend, a Budafoki úton egy irányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítsége érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Mindenki vigyázzon magára az utakon, és balesetmentes közlekedést kívánok!

Szép szombat reggelt kívánok mindenkinek, én Völgyi Zsuzsi vagyok, 10 óra elmúlt 10 perccel. Van valami, amihez nem kell recept, nem kell hozzá különösebb felszerelés, és szinte bárhol elérhető. Elég megnyomni egy gombot, és már is ott van velünk. Ez a zene. De vajon gondoltátok volna, hogy amikor a zenét hallgatjuk, akkor nem csak a fülünk dolgozik, hanem az egész szervezetünk reagál rá? A zene hat az agyunkra, a hangulatunkra, a stressz szintünkre, sőt, bizonyos körülmények között még a szívritmusunkra is, és a vérnyomásunkra is hat. És itt jön a tudományos rész, de ígérem, nem lesz dolgozat belőle. Kutatások szerint a zenei beavatkozások összességében kedvezően hatnak a stresszhez kapcsolódó testi és lelki folyamatokra. Egy nagy, több mint 9600 résztvevőt és 104 vizsgálatot összegző elemzésben a kutatók azt találták, hogy a zenei beavatkozások csökkenthették a stresszhez kapcsolódó testi és pszichés mutatókat. A hatás különösen a lelki stressz és a szorongásos érzések esetében volt figyelemre méltó. Vagyis amikor egy nehéz nap után felteszünk egy olyan dalt, amit szeretünk, annak tényleg lehet hatása arra, hogyan érezzük magunkat. És szerintem ezt mindannyian ismerjük. Van olyan zene, amitől azonnal jobb kedvünk lesz. Van olyan, amitől megnyugszunk, és persze van olyan is, amitől 2 perc után úgy érezzük, hogy azonnal táncolnunk kell. A zene ráadásul az emlékeinkhez is nagyon erősen kapcsolódik. De beszéljünk arról a zenéről is, hogy 1 fél perc után ki kell kapcsold, mert föltolja az idegrendszered, és nem esik jól a szervezetednek. Egy régi dal meghallgatása akár évekkel korábbi élményeket is előhívhat, egy nyaralást, egy szerelmet, egy régi baráti társaságot, vagy egy gyerekkori emléket. És ilyenkor nem csak halljuk a zenét, hanem szinte újra átéljük az adott pillanatot. A kutatók azt is vizsgálják, hogyan kapcsolódik a zene, a szervezet, a stressz rendszeréhez. Egyes vizsgálatokban például pulzus, a vérnyomás, vagy a stresszel összefüggő hormonális mutatók változását is megfigyelték. Fontos azonban, hogy ez nem azt jelenti, hogy minden zene mindenkire ugyanúgy hat. Nagyon számít, hogy milyen zenét szeretünk, milyen helyzetben vagyunk, és milyen érzéseket vált ki belőlünk az adott dal. Na most én kíváncsi vagyok rátok, hogy melyik az a dal, amitől garantáltan jobb kedvetek lesz. Írjátok meg nekem, és lehet, hogy éppen a ti kedvencetek következik. Maradjatok velem a Rádió Dikken, az FM 100.3-on, és természetesen akkor, ahogy ígértem, jöjjön a zene!

0: rádiódik.
1: Egy kis patak mindig rohant, és egyre csak énekelt. Egy sziklafal

0: zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádió Dix. Romákról, nem csak romáknak.
1: Váratlan mosoly csavar,

Szokott veletek olyan történni, hogy reggel meghallotok egy dalt, aztán délután arra eszmélünk, hogy még mindig ugyanarra, ugyanazt a refrént tolja az agyunk a fejünkben. Fogmosás közben, vezetés közben, főzésnél, és néha már könyörgünk magunknak, hogy csak ezt a dalt felejtsük már el, főleg, hogyha nem is szeretjük, hát ez borzasztó. Nos, ezt úgy hívják, hogy dallamtapadás. Ez az a jelenség, amikor egy dallam vagy annak egy rövid részlete akaratlanul újra és újra lejátszódik a fejünkben. De vajon miért pont bizonyos dalok ragadnak be? A kutatások szerint leginkább azok a dallamok hajlamosak erre, amelyek egyszerűek, ismétlődőek és könnyen megjegyezhetők. Ha van bennük egy jellegzetes ritmus, vagy egy nagyon fülbemászó refrén, az agyunk pillanatok alatt megtanulja, és onnantól néha úgy viselkedik, mint egy rádió, amelynek valaki eldugta a kikapcsoló gombját. Érdekes az is, hogy ehhez nem kell feltétlenül hallanunk a zenét. Elég lehet egy szó, egy helyzet, vagy akár egy emlék, ami kapcsolódik hozzá, és az agy már indítja is a lejátszást. Fú, de utálom. Gyakrabban történik ilyesmi akkor is, amikor valamilyen automatikus tevékenységet végzünk. Például sétálunk, mosogatunk, vagy éppen pakolászunk, és az agyunknak marad egy kis szabad kapacitása. Ilyenkor könnyen előkerülhet egy ismerős dallam. Nekem volt egy egész nap, amikor a lambadával töltöttem a napomat, azt hittem már a végén, hogy szó szerint megőrülök. És hát mit lehet tenni, hogyha már 25-ször is indul el ugyanaz a refrén? Furcsa módon néha az segít, ha végighallgatjuk az egész számot, így az agyunk megkapja a dal lezárását. Máskor egy teljesen más tevékenység, beszélgetés vagy koncentrációt igénylő feladat tereli el róla a figyelmet. Úgyhogy, ha ma egy dal egész nap elkísér benneteket, ne aggódjatok, nem romlott el a belső lejátszó, csak az agyunk mutatja, hogy milyen elképesztően jól képes megjegyezni a zenét. Nekem még az is bevált, hogyha egy teljesen más zenét elkezdek hallgatni, és az letereli az agyamat erről a dallamtapadásról, nevezzük így. És most veszélyes terepre lépünk, mert következik egy újabb dal. Lehet, hogy pont ez lesz az, amit még este fogmosás közben is dúdolni fogtok.

0: Rádiódik. Rádiódik. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Erős honvédségre van szüksége Magyarországnak, mert a béke megőrzéséhez nem csak diplomácia, hanem saját védelmi képesség is kell. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök augusztus 20-án Budapesten a Kossuth téren tartott zászlófelvonáson és tisztavatáson. A kormányfő szerint a frissen avatott honvédtisztek különleges időszakban kezdik meg szolgálatukat, hiszen Európában háború van, miközben a világ kiszámíthatatlanabbá vált, és a hadviselés technológiai fejlődése is rendkívüli ütemben zajlik. Ebben a világban Magyarországnak erős honvédségre van szüksége. Nem azért, mert háborút akarunk, éppen ellenkezőleg, azért, mert békében akarunk, békében szeretnénk élni, mondta Magyar Péter az államalapító Szent István király ünnepén rendezett állami esemény nyitó programján. Karácsony Gergely főpolgármester augusztus 20-ai üzenetében a Duna szinte kiapadt medréből üzent, jelezve, hogy a klímaváltozás már nem elméleti veszély, hanem kézzelfogható valóság. Ünnepi videójában Budapest zöld átalakítását és éghajlati ellenálló képességének erősítését jelölte meg a legfontosabb feladatként, egyúttal bemutatva az uniós forrásokból induló nagy beruházásokat. Beszédében élesen bírálta az elmúlt 16 év kormányzati politikáját is, amelyet barbárságnak nevezett. Karácsony Gergely a Lánchíd Pesti híd főjénél a kiszáradt folyó meder előtt állva mondta el videóüzenetét, amelyben úgy fogalmazott: onnan, ahonnan az üzenetét küldi, a Duna vizének kellene lennie, nem pedig neki. Mintegy 135 autógumit, 500 kg vas hulladékot és jelentős mennyiségű kommunális szemetet távolítottak el a vízügyesek a Duna medréből a fővárosban, a Duna aréna melletti folyószakaszról. A Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság Facebook oldalán számolt be a hulladék eltávolításáról. Mint írták, a területet korábban már megtisztították, de a visszahúzódó Duna újabb szemetet tett láthatóvá. A vízügyi igazgatóság már eseti jelleggel eddig is eltávolított jelentős mennyiségű hulladékot a folyó.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.

0: mindenkinek szép napot kívánok innen a Rádió Digből. Na igen, ez az a napszak, amikor már hivatalosan sem kell sietni sehová, kivéve persze, ha már késésben vagyunk, tehát szombaton hová is szaladna az embert. Szép reggelt mindenkinek, aki velem tölti ezt az órát, nem sokára megnézzük, mit tervezett már az időjárás, és természetesen az utakról is hozok néhány információt. Mindezek után, ahogyan már megszokhattátok tőlem, egy kis érdekesség, tudomány, humor, érezzétek magatokat nagyon jól velem.
1: Időjárás.
0: Nézzük, mit főzött ki mára az időjárás, mert ugye hétvégén még az égbolttal szemben is vannak elvárásaink. A szombat kellemes, nyárias idővel indul, és a nap folyamán bőven számíthatunk napsütésre. Időnként persze felhők is megjelenhetnek az égen, de hát nekik is jár egy kis hétvégi kimenő. A reggeli délelőtti órák még kellemesebbek lesznek, később viszont egyre melegebb levegő érkezik, így aki már a nagyobb szabadtéri programot tervezett, annak érdemes számolni a nyári meleggel. Ha útnak indultok, víz legyen nálatok, a napszemüveget se hagyjátok otthon, és bizony a naptej sem csak a strand kelléke. A nyári napsütés, városnézés, kertészkedés vagy egy hosszabb séta közben ugyanúgy megtalál majd bennünket. A hőmérséklet a mai délutánra 29 és 37 fok közé melegedhet.
1: Közlekedési hírek.
0: Lezárták a pesti alsó rakpartot, a Margit híd és az Erzsébet híd között, valamint a budai alsó rakpartot, a Margit híd és a Rákóczi híd között augusztus 22-én 22 óráig. Lezárták a Műegyetem rakpartot augusztus 22-én 22 óráig. Lezárásra kell készülni ma délutántól a Pázmány Péter sétányon is. Lezárták a Szent Háromság utcát és a Tárnok utcát augusztus 25-éig. Továbbá lezárták a Lánchíd utcát, a Várkert rakpartot, az Apród utcát, az Öntőház utcát, továbbá a Váralja utcát a Dózsa-György tér és az Attila út között 23-áig, 12 óráig. A mai naptól ismét megnyitják a gyalogosoknak a Lánchidat. A BKK járatokat illetőleg 22-én és 23-án vasárnap a szokásos hétvégi menetrend lesz érvényben. A 16-os autóbusz nem közlekedik augusztus 25-keddig, a terelt útvonalon közlekedő 216-os autóbusz sűrűbben jár. A 16A és a 116-os autóbusz szerdáig, majd augusztus 24-én és 25-én nem közlekedik a Szent Háromság tér és a Dísztér között, augusztus 20-tól 23-ig nem jár a Bécsi kapu tér és a Dísztér között. Augusztus 22-én a 107-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent Gellért tér, Műegyetem és Petőfi híd, Budai híd fő megállót, az Infopark Budapart felé. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend, a Budafoki úton egyirányúsították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítsége érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Mindenki vigyázzon magára az utakon, és balesetmentes közlekedést kívánok!

Szép szombat délelőttöt kívánok mindenkinek itt a Rádió Dikken. Szombaton talán egy kicsit könnyebb lassítani, de gondoljunk csak bele, mikor voltunk utoljára valódi csendben. Nem szólt a televízió, nem ment a zene a háttérben, nem pittyegett a telefon, és még csak nem is görgettünk valamit a képernyőn, csak ültünk néhány percig csendben. Pedig az agyunknak időnként kifejezetten jól jöhet egy kis nyugalom. A hétköznapok során rengeteg inger ér bennünket, beszélgetések, közlekedési zajok, zene, értesítések, telefonhívások, televízió, az agyunk pedig folyamatosan dolgozik azon, hogy eldöntse, mire érdemes figyelnünk, és mit hagyhatunk figyelmen kívül. Amikor néhány percre csökken körülöttünk ez az inger áradat, a figyelmünk is kap egy kis pihenőt. Ilyenkor könnyebben észrevehetjük a saját gondolatainkat, rendezhetjük az aznapi élményeket, és sok ember egyszerűen nyugodtabbnak érzi magát. Érdekes, hogy a csend valójában nem is teljes csend. Ha kikapcsoljuk a tévét és letesszük a telefont, hirtelen olyan hangokat kezdünk meghallani, amelyek addig fel sem tűntek. Egy madarat az ablak előtt, a szél hangját, az óra ketyegését, vagy éppen a saját légzésünket. És van ennek egy másik érdekes oldala is. Az agyunk akkor sem kapcsol ki, amikor éppen nem végzünk konkrét feladatot. Bizonyos agyi hálózatok nyugalmi állapotban is aktívak, és többek között az emlékek, a gondolatok és a jövővel kapcsolatos elképzelések feldolgozásában vesznek részt. Vagyis, amikor látszólag nem csinálunk semmit, oda bent azért zajlik a munka. A csend ráadásul a stresszes pillanatokban is jól jöhet. Ha néhány percre félretesszük a telefont, kikapcsoljuk a háttérzajt, és egyszerűen csak nyugodtan ülünk, vagy sétálunk, az segíthet abban, hogy kicsit lelassuljunk. Mindenkinek ajánlom figyelmébe az Agymanók című mesefilmet, mert ott aztán jól be tudják mutatni azt, hogy mi működik az agyunkban. Sok karaktert megismerhetünk a mesében, az örömet, a derűt, a bánatot, a keserűséget, az undort. Nagyon jól visszatükrözi a mese, hogy mi zajlik az agyunkban az irányító pultnál. Persze nem kell mostantól néma szombatokat, vasárnapokat tartani, már napi 5-10 perc is lehet egy kis szünet a folyamatos inger áradatban. Egy kávé a teraszon telefon nélkül, egy rövid sét a fülhallgató nélkül, vagy csak néhány nyugodt perc az ablak mellett. Talán éppen ez a csend az, aminek megvan a szépsége. Nem kér tőlünk semmit, nem kell válaszolni, reagálni, görgetni, teljesíteni, csak jelen lenni néhány percig. Úgyhogy ezen a szombaton próbáljunk ki egy kis csendet is, aztán persze ne túl sokáig, hiszen itt a rádióban én azért gondoskodom róla, hogy legyen mit hallgatni, és már érkezik is a következő dal.

0: hangunkon, rólunk, neked. 100.3 rádió.
1: Ebben a nyári melegben szerintem egy dologban mindenki egyetérthet velem, a fagyi szinte kötelező. De tudtátok, hogy otthon is pillanatok alatt készíthetünk isteni finomságokat? Ráadásul fagyigép nélkül. Na akkor kezdjük egy igazi klasszikussal. Vegyünk két érett banánt, szeleteljük fel, és tegyük be néhány órára a fagyasztóba, aztán turmixoljuk össze. Ennyi az egész. Már is kész a krémes banánfagyi. Ha pedig egy kis kakaóport vagy olvasztott étcsokit is adunk hozzá, abból bizony pillanatok alatt csokis álom lesz. Ha inkább a gyümölcsösebb ízeket szeretitek, vagy a fanyarabbakat, akkor jöhet az eperfagyi. Egy marék eper, egy pohár natur görög joghurt, és egy kis méz, vagy porcukor, turmix, aztán irány a fagyasztó. Nekem egyébként a gyermekem folyamatosan csinál ilyen elemekből házi készítésű fagyit. Néhány óra múlva már kanalazhatjuk is a nyár egyik legfinomabb desszertjét. Én például kimondottan nagy rajongója vagyok a mangónak. Na erre is van egy szuper receptem, mert egy érett mangó, egy kevés citromlé és egy kis joghurt, és egyből olyan frissítő fagyi készül, hogy garantáltan gyorsabban fogy el, mint ahogyan megdermedne. És egy jó tanács, hogyha otthon vannak a gyerekek vagy az unokák, akkor vonjátok be őket is, imádni fogják a gyümölcsök turmixolását, a díszítést, és persze azt a fontos feladatot, hogy megkóstolják az elkészült fagyit, amit ők készítettek. Bár valljuk be, ezt a feladatot a felnőttek sem szokták átengedni, illetve kihagyni. Egy biztos, a házi fagyinak van egy különleges hozzávalója, amit a boltban nem lehet megvenni, ez pedig a közös élmény és egy csipetnyi szeretet. Ettől lesz igazán finom minden falat. Lassan elérkeztünk a közös délelőttünk végéhez, nagyon köszönöm, hogy velem tartottatok. Remélem sikerült egy kis jókedvet, néhány érdekes gondolatot és persze sok jó zenét becsempészni a napotokba. Én most búcsúzom tőletek, de a rádió természetesen egy pillanatra sem hallgat el, sőt, már adom is tovább a mikrofont Patai Annának, aki innen folytatja veletek a napot jó zenékkel és remek hangulattal. Vigyázzatok magatokra, élvezétek a napot, nevessetek sokat, és ne feledjétek, egy jó hétvégét nem kell túlszervezni. Néha az a legjobb program, amikor végre nincs program. Én Völgyi Zsuzsi voltam, sziasztok, vigyázzatok magatokra!

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: Üzenetet küldött az Esztergom Budapesti Érsek államalapításunk ünnepén. Szent István király napján azt az örökséget ünnepeljük, amely ma is arra kötelez, hogy megtaláljuk egymással a hangot, és hogy konstruktívan működjünk együtt mindenben, ami a miénk, és ami bennünket a hazához köt. Fogalmazott Erdő Péter bíboros Esztergom Budapesti Érsek a Facebookon, Szent István ünnepén közzétett videó üzenetében. Ez az örökség kötelez bennünket, hogy egyetértés békességben ünnepeljünk, tette hozzá. Ebben a szellemben imádkozunk hazánkért, népünkért, folytatta. Erdő Péter hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy egymásnak testvérei legyünk ebben a hazában és mindenütt a nagyvilágban, mert Isten valóban szeret bennünket, mert ő az, aki gondoskodik az egész emberiségről, tette hozzá. 25 év után augusztus 20-ai hatállyal visszaadta országgyűlési képviselői mandátumát Lázár János, volt miniszter. Távozását a Fidesz választási vereségéért vállalt felelősséggel, a párt megújulásának szükségességével, valamint az új kormányzat a Tisza párt politikájával szembeni fenntartásaival indokolta. A képviselő eredetileg úgy tervezte, hogy a politikai folytonosság jegyében még egy évig a Fidesz frakcióban dolgozik, ám a választások óta eltelt időszak meggyőzte arról, hogy a párt struktúrális és kulturális megújulása jelenleg mindennél fontosabb. Az elmúlt napokban több hír és közösségi médiás bejegyzés megjelent a Ráckevei Dunaág vízszintjének csökkentéséről. A Ráckevei Dunaági Horgászszövetség szerint azonban több téves információ is terjed, ezért tisztázták pontosan, mi is történik a térségben, írja a Sokszínű Vidék. A szövetség szerint félrevezető az az állítás, hogy a Ráckevei Dunaágat leeresztenék. A vízterület ideiglenes tározóként is működik, és az elmúlt időszakban körülbelül 17 cm-rel a nyári üzemi vízszint fölé töltötték. Elsősorban ezt a többletet engedik most ki Tasnál.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Húzdrá cigány a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: A műsor, amiben elhúzzuk a nótát. Húzd rá, cigány, a Rádió Digben.
1: Jegenye fán, fészket rak a csóka, barna legény tanított a csókorai.

szádat, de mivel, hogy ketté szakadt,

mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rompodrom
1: 100.3 Rádió Dik.
0: Utaz a Dik Rádióval.
2: Néked olyan asszony kell, amelyek is kelljen fel, süsövőző vacsorán, úgy várja, várja az urát. Adom a tédejjel, adom a tédejjel, adom a tédejjel, adom a tédejjel, adom a tédejjel, adom a tédejjel, adom a tédejjel, adom a tédejjel, adom a tédejjel, adom a tédejjel, adom a tédejjel, adom a tédejjel, adom a tédejjel, adom a tédejjel, adom a tédejjel, adom a tédejjel, adom a tédejjel, adom a tédejjel, adom a tédejjel, adom a tédejjel, adom a tédejjel, adom a tédejjel, adom a tédejjel, adom a tédejjel, adom a tédejjel, adom a tédejjel, adom a tédejjel, adom a tédejjel, adom a tédejjel, adom a tédejjel, adom a tédejjel, adom a tédejjel, adom a tédejjel, adom a tédejjel, adom a tédejjel, adom a tédejjel, adom a tédejjel, adom a tédejjel, adom a tédejjel, adom a tédejjel, adom a tédejjel, adom a tédejjel, ad

tudni minket jobb. Sok gyereke kivinál, sok gyereke nyugodj át a sötétre. Túl a Dunán, nem messze, van egy barna menyecske. Úgy szerette a fülát, majd kirúgta két belőről a polgár. Majd rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla,

hangár, a napsugár, a babám, hőséggel hazavár, abba a kis konyhóba, minden nap csókotán, megnősültem, elismertem, mert szeretem a babát, ő is szeret igaz szívből, azért várom igazán a babát.

0: délben ismét jelentkezünk. Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A zöld politika nem csupán egy ideológia a sok közül, hanem az egyetlen érvényes válasz arra, hogy miként lehet élhető élete az embernek, mondta augusztus 20-ai videóüzenetében Karácsony Gergely. A főpolgármester úgy véli, Budapest minden eséllyel élhető marad a globális változások ellenére, de ehhez elengedhetetlen, hogy a város erejét ne emészze fel a kormánnyal folytatott folyamatos háborúskodás. Külön kitért arra is, hogy elismerés jár az új kormánynak az uniós források hazahozásáért, mint arról az ATV-be számolt. A főpolgármester határozott lépéseket tett a fővárosban az energiaválság és a hálózati terhelés csökkentése érdekében. Utasította a budapesti közműveket, hogy a paksi atomerőmű esetleges leállása esetén a leállás teljes ideje alatt ne kapcsolják fel a díszkivilágítást az általuk kezelt több mint 300 fővárosi épületen és műemléken. A Hamasz egyik ezredese melletti budapesti tüntetés miatt közleményt adott ki a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége. A szervezet mély döbbenettel és aggodalommal értesült arról, hogy engedélyezték a rendezvény megtartását, amely szerintük a palesztin nép melletti szolidaritás álcája mögé bújva, valójában a Hamasz terrorszervezetet és annak egyik ezredesét támogatja. A Mazsihisz közleményében kiemelte, a terrorizmus nyílt vagy burkolt népszerűsítése nem képezheti részét a véleménynyilvánítás szabadságának vagy a gyülekezési jognak, és az ilyen rendezvények közvetlenül veszélyeztetik a magyarországi zsidó közösség biztonságérzetét és a társadalmi békét. A szervezet határozottan elvárja, hogy a kormány által meghirdetett antiszemitizmussal szembeni zéró tolerancia elve a gyakorlatban is érvényesüljön. A fővárosban újabb hőmérsékleti rekord született csütörtökön. Az újpesti mérőállomás 37,5 fokot mutatott, ami 0,1 fokkal haladja meg a 24 évvel ezelőtti csúcsot. Kübekházán 39,5 fokot regisztráltak az automaták, ami megegyezik az 1992-ben Esztergomban és 2000-ben Kecskeméten ezen a napon mért értékkel.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Időjárás.
2: Ma az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futó zápor, esetleg zivatar kialakul. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati, északnyugati, nyugaton pedig az északias szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, majd pedig napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumukat. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: Pest vármegyében Monoron lezárták a Kossuth-Lajos utcát a Bajcsi-Zsilinszky utca és a Bocskai István utca kereszteződése között. Kerülni a településen keresztül lehet. Ezen kívül a gyorsforgalmi utakat illetően az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé a Torbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át. Ezen kívül Budapest felé Kecskemét és Lajosmizse között új sávelhúzásos terelést építettek ki. 84-es 73-as kilométer között lezárták a külső sávot. Balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: Ez itt a 100.3 Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, én Patai Anna vagyok. Augusztus 22-e van, egy csodaszép szombat, és remélem, hogy 20-án láttátok a gyönyörű szép fénysót, és azért tűzijáték is volt. Szerintem azért ez egy nagyon szép élmény volt, és abban is bízom, hogy mindenki jól van, és jól volt, mert hát azért elég erősen fújt a szél. Úgyhogy bízom abban, hogy rengeteget pihentetek az elmúlt pár napban, és hiszem, hogy még a következő napokban is rengeteg pihenés vár rátok. Időjárás tekintetében az a rettenetes forróság a héten már elméletileg nem jön vissza, úgyhogy gondoltam, ezzel indítom az órát, tartsatok velem!

0: Jó.
1: Ez itt a 103 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak, tajunk, és megnézzük részletesen, hogy milyen időre számíthatunk, illetve mi újság a közlekedéssel kapcsolatosan. Tartsatok velem, figyeljetek!
2: Közlekedési hírek.
1: Pest vármegyében Monoron lezárták a Kossuth-Lajos utcát, a Bajcsi-Zsilinszky utca és a Bocskai István utca kereszteződése között. Kerülni a településen keresztül lehet. Ezen kívül a gyorsforgalmi utakat illetően az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé, Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át. Ezen kívül Budapest felé Kecskemét és Lajosmizse között új sávelhúzásos terelést építettek ki. 84-es, 73-as kilométer között lezárták a külső sávot. Balesetmentes közlekedést.
2: Időjárás.
1: Ma az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futó zápor, esetleg zivatar kialakul. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati, északnyugati, nyugaton pedig az északias szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, majd pedig napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat. Szép napot kívánok mindenkinek!
2: Rádió Dik. Hallod? Csak szeret.

0: sucks it. Get it.
1: Pontháron Patai Anna vagyok, és le is zárom az első órát. Szeretném, mert velem tartottatok, a következő órában is találkozunk, majd friss hírekkel, jó hangulattal, és persze a legeslegjobb zenékkel, itt a 100.3 Rádiódiken.

0: hasznos.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Erős honvédségre van szüksége Magyarországnak, mert a béke megőrzéséhez nem csak diplomácia, hanem saját védelmi képesség is kell. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök augusztus 20-án Budapesten a Kossuth téren tartott zászlófelvonáson és tisztavatáson. A kormányfő szerint a frissen avatott honvéd tisztek különleges időszakban kezdik meg szolgálatukat, hiszen Európában háború van, miközben a világ kiszámíthatatlanabbá vált, és a hadviselés technológiai fejlődése is rendkívüli ütemben zajlik. Ebben a világban Magyarországnak erős honvédségre van szüksége. Nem azért, mert háborút akarunk, éppen ellenkezőleg, azért, mert békében akarunk, békében szeretnénk élni, mondta Magyar Péter az államalapító Szent István király ünnepén rendezett állami esemény nyitó programján. Karácsony Gergely főpolgármester augusztus 20-ai üzenetében a Duna szinte kiapadt medréből üzent, jelezve, hogy a klímaváltozás már nem elméleti veszély, hanem kézzelfogható valóság. Ünnepi videójában Budapest zöld átalakítását és éghajlati ellenálló képességének erősítését jelölte meg a legfontosabb feladatként, egyúttal bemutatva az uniós forrásokból induló nagy beruházásokat. Beszédében élesen bírálta az elmúlt 16 év kormányzati politikáját is, amelyet barbárságnak nevezett. Karácsony Gergely a Lánchíd Pesti hídfőjénél a kiszáradt folyómeder előtt állva mondta el videóüzenetét, amelyben úgy fogalmazott, onnan, ahonnan az üzenetét küldi, a Duna vizének kellene lennie, nem pedig neki. Mintegy 135 autógumit, 500 kg vas hulladékot és jelentős mennyiségű kommunális szemetet távolítottak el a vízügyesek a Duna medréből a fővárosban, a Duna Aréna melletti folyószakaszról. A Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság Facebook oldalán számolt be a hulladék eltávolításáról. Mint írták, a területet korábban már megtisztították, de a visszahúzódó Duna újabb szemetet tett láthatóvá. A vízügyi igazgatóság már eseti jelleggel eddig is eltávolított jelentős mennyiségű hulladékot a folyó.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
3: Ma az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futó zápor, esetleg zivatar kialakul. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati, északnyugati, nyugaton pedig az északias szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, majd pedig napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
3: Pest vármegyében Monoron lezárták a Kossuth-Lajos utcát a Bajcsi-Zsilinszky utca és a Bocskai István utca kereszteződése között. Kerülni a településen keresztül lehet. Ezen kívül a gyorsforgalmi utakat illetően az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át. Ezen kívül Budapest felé Kecskemét és Lajos Mizse között új sávelhúzásos terelést építettek ki. 84-es 73-as kilométer között lezárták a külső sávot. Balesetmentes közlekedést.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
4: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
3: 100.3 Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak. Hát sziasztok, én Patai Anna vagyok, és nagyon-nagyon gyönyörű, szép szombatot szeretnék mindenkinek kívánni. Hát ígértem nektek, hogy szuper zenékkel várlak benneteket ebben az órában is, ahogyan egyébként ezt megszokhattátok, úgyhogy azonnal mondom nektek, hogy milyen zenékkel várlak én benneteket erre az órára. Kezdünk például egy Kökény Attila Szép volt dalocskával, amit nagyon szeretek, jön Testvértől az utolsó tánc, Emilio Egyetlen pillantás nótája is felcsendül nálunk, és aztán pedig jön még kérem szépen Laci Gáspár, Miló, G. Breezy, Oliver Wolf és a Call My Name, de egyébként még az óra vége felé, hogy egy picikét haladjunk, jön még Bárótól a Viszlát, és egyébként Pixa Nótárméri Szoszimója is fel fog csendülni nálunk, úgyhogy tényleg változatosan hozom nektek ebben az órában is a dalokat, érdemes lesz fülelni, tekerjétek fel a hangerőt, és élvezétek a jó kis zenéket itt a Rádiódiken.

0: 100.3 rádiódik romákról, nem csak romáknak. Sziasztok, Patai Anna vagyok. És hát ilyenkor szokott az jönni, hogy közlekedés, időjárás, friss infókat mondok nektek. Ez most is így lesz, egyáltalán nem lesz másképp. Egyébként majd picikét azért felhős és szeles idő van. Jövő hét elején még azért lesz egy bőséges 30 fok, aztán pedig elkezd csökkenni a hőmérséklet. És egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy azért így szeptember elseje felé egy picikét visszább vesz a hőmérséklet. Úgyhogy egyébként szerintem ez nem probléma, mert azért ez a 40 fok, ez azt gondolom, hogy mindenki szervezetét megviselte. Na de nézzük a pontos időjárást.
1: Időjárás.
0: Ma az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futó zápor, esetleg zivatar kialakul. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati, észak-nyugati, nyugaton pedig az északias szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, majd pedig napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, észak-nyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
0: Pest vármegyében Monoron lezárták a Kossuth-Lajos utcát a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Bocskai István utca kereszteződése között. Kerülni a településen keresztül lehet. Ezen kívül a gyorsforgalmi utakat illetően az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át. Ezen kívül Budapest felé Kecskemét és Lajos Mizse között új sávelhúzásos terelést építettek ki. 84-es, 73-as kilométer között lezárták a külső sávot. Balesetmentes közlekedést.
1: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról, nem csak romáknak.

0: szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Tam ez magtalo, pixamó!

103 Rádió Romákról nem csak romáknak, Patai Anna vagyok, és csak egy gyors búcsúra érkeztem hozzátok. A következő órában folytatunk mindent, és nagyon jó zenékkel várlak benneteket akkor is, úgyhogy érdemes lesz a Rádió tartani. Sziasztok!

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Üzenetet küldött az Esztergom Budapesti Érsek államalapításunk ünnepén. Szent István király napján azt az örökséget ünnepeljük, amely ma is arra kötelez, hogy megtaláljuk egymással a hangot, és hogy konstruktívan működjünk együtt mindenben, ami a miénk, és ami bennünket a hazához köt. Fogalmazott Erdő Péter bíboros Esztergom Budapesti Érsek a Facebookon Szent István ünnepén közzétett videó üzenetében. Ez az örökség kötelez bennünket, hogy egyetértés békességben ünnepeljünk, tette hozzá. Ebben a szellemben imádkozunk hazánkért, népünkért, folytatta. Erdő Péter hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy egymásnak testvérei legyünk ebben a hazában és mindenütt a nagyvilágban, mert Isten valóban szeret bennünket, mert ő az, aki gondoskodik az egész emberiségről, tette hozzá. 25 év után augusztus 20-ai hatállyal visszaadta országgyűlési képviselői mandátumát Lázár János, volt miniszter. Távozását a Fidesz választási vereségéért vállalt felelősséggel, a párt megújulásának szükségességével, valamint az új kormányzat a Tisza párt politikájával szembeni fenntartásaival indokolta. A képviselő eredetileg úgy tervezte, hogy a politikai folytonosság jegyében még egy évig a Fidesz frakcióban dolgozik, ám a választások óta eltelt időszak meggyőzte arról, hogy a párt struktúrális és kulturális megújulása jelenleg mindennél fontosabb. Az elmúlt napokban több hír és közösségi médiás bejegyzés megjelent a Ráckevei Dunaág vízszintjének csökkentéséről. A Ráckevei Dunaági Horgászszövetség szerint azonban több téves információ is terjed, ezért tisztázták pontosan, mi is történik a térségben, írja a Sokszínű Vidék. A szövetség szerint félrevezető az az állítás, hogy a Ráckevei Dunaágat leeresztenék. A vízterület ideiglenes tározóként is működik, és az elmúlt időszakban körülbelül 17 cm-rel a nyári üzemi vízszint fölé töltötték. Elsősorban ezt a többletet engedik most ki Tasnál.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: Ma az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futó zápor, esetleg zivatar kialakul. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati, északnyugati, nyugaton pedig az északias szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, majd pedig napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: Pest vármegyében Monoron lezárták a Kossuth-Lajos utcát a Bajcsi-Zsilinszky utca és a Bocskai István utca kereszteződése között. Kerülni a településen keresztül lehet. Ezen kívül a gyorsforgalmi utakat illetően az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át. Ezen kívül Budapest felé Kecskemét és Lajos-Mizse között új sávelhúzásos terelést építettek ki. 84-es, 73-as kilométer között lezárták a külső sávot. Balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek, adik nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
4: Rádiódik.
2: Ez itt a 100.3 Rádiódik, romákról, nem csak romáknak. Sziasztok, Patai Anna vagyok, és mielőtt elkezdenénk az órát, és elkezdeném sorolni, hogy milyen zenékkel várlak benneteket, arra szeretnélek kérni titeket, hogy a Dik Media oldalán kövessetek bennünket. Leginkább Facebook és TikTok az a terület, ahol valóban folyamatosan vannak friss tartalmaink, úgyhogy kérlek titeket, hogy ott is tartsatok velünk. Itt pedig a 0630303030-as telefonszámra küldhettek nekem SMS-t, és akár majd az utolsó óra témájával kapcsolatban is leírhatjátok a véleményeiteket, vagy ha esetleg olyan különleges közlekedési dolgot láttok, amit én nem mondtam be, akkor nagyon megköszönöm, ha azzal segítetek, hogy leírjátok SMS-ben, én pedig természetesen felolvasom majd. Na, csapjunk is bele a lecsóba, kezdjük el az órát, és nagyon jó zenék lesznek ebben az órában is, úgyhogy azonnal átadom a helyemet a zenélésnek.

0: 100.3 rádiódikromákról nem csak romáknak, gyönyörű napot nektek, rádiódikesek, nagy mosolyjal az arcomon vártalak benneteket, ahogyan azt megszokhattátok. Azonnal jönnek a közlekedési hírek, de ha valamit nem mondtam be, vagy láttál valamit és éppen úton vagy, akkor 0630303030-as telefonszámra várom a friss közlekedési információkat. Köszönöm, hogy elküldöd.
1: Időjárás.
0: Ma az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futó zápor, esetleg zivatar kialakul. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati, északnyugati, nyugaton pedig az északias szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, majd pedig napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumukat. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
0: Pest vármegyében Monoron lezárták a Kossuth-Lajos utcát a Bajcsi-Zsilinszky utca és a Bocskai István utca kereszteződése között. Kerülni a településen keresztül lehet. Ezen kívül a gyorsforgalmi utakat illetően az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át. Ezen kívül Budapest felé Kecskemét és Lajos-Mizse között új sávelhúzásos terelést építettek ki. 84-es, 73-as kilométer között lezárták a külső sávot. Balesetmentes közlekedés.

0: Ez itt a Rádió Dix 100.3, Patai Anna vagyok, és nagyon hálásan köszönöm, hogy velem tartasz. De az a helyzet, hogy búcsúznom kell, mert ezt az órát le is zárom, és legközelebb a következő órában találkozunk egymással, amikor már kifejezetten roma hírekkel foglalkozunk, úgyhogy szuper izgalmas óra lesz itt a Rádió Dix-en. Nagyon fontosnak tartom a következő órát is, számítok rátok!
1: A mi zenéink változatosan. Rádió Dix.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 rádiódikben.
1: A zöld politika nem csupán egy ideológia a sok közül, hanem az egyetlen érvényes válasz arra, hogy miként lehet élhető élete az embernek, mondta augusztus 20-ai videóüzenetében Karácsony Gergely. A főpolgármester úgy véli, Budapest minden eséllyel élhető marad a globális változások ellenére, de ehhez elengedhetetlen, hogy a város erejét ne emészze fel a kormánnyal folytatott folyamatos háborúskodás. Külön kitért arra is, hogy elismerés jár az új kormánynak az uniós források hazahozásáért, mint arról az ATV-be számolt. A főpolgármester határozott lépéseket tett a fővárosban az energiaválság és a hálózati terhelés csökkentése érdekében. Utasította a budapesti közműveket, hogy a paksi atomerőmű esetleges leállása esetén a leállás teljes ideje alatt ne kapcsolják fel a díszkivilágítást az általuk kezelt több mint 300 fővárosi épületen és műemléken. A Hamasz egyik ezredese melletti budapesti tüntetés miatt közleményt adott ki a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége. A szervezet mély döbbenettel és aggodalommal értesült arról, hogy engedélyezték a rendezvény megtartását, amely szerintük a palesztin nép melletti szolidaritás álcája mögé bújva, valójában a Hamasz terrorszervezetet és annak egyik ezredesét támogatja. A Mazsihisz közleményében kiemelte, a terrorizmus nyílt vagy burkolt népszerűsítése nem képezheti részét a véleménynyilvánítás szabadságának vagy a gyülekezési jognak, és az ilyen rendezvények közvetlenül veszélyeztetik a magyarországi zsidó közösség biztonságérzetét és a társadalmi békét. A szervezet határozottan elvárja, hogy a kormány által meghirdetett antiszemitizmussal szembeni zéró tolerancia elve a gyakorlatban is érvényesüljön. A fővárosban újabb hőmérsékleti rekord született csütörtökön. Az újpesti mérőállomás 37,5 fokot mutatott, ami 0,1 fokkal haladja meg a 24 évvel ezelőtti csúcsot. Kübekházán 39,5 fokot regisztráltak az automaták, ami megegyezik az 1992-ben Esztergomban és 2000-ben Kecskeméten ezen a napon mért értékkel.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. Időjárás.
2: Ma az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futó zápor, esetleg zivatar kialakul. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati, észak-nyugati, nyugaton pedig az északias szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, majd pedig napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, észak-nyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: Pest vármegyében Monoron lezárták a Kossuth-Lajos utcát, a Bajcsi-Zsilinszky utca és a Bocskai István utca kereszteződése között. Kerülni a településen keresztül lehet. Ezen kívül a gyorsforgalmi utakat illetően az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át. Ezen kívül Budapest felé Kecskemét és Lajosmizse között új sávelhúzásos terelést építettek ki. 84-es 73-as kilométer között lezárták a külső sávot. Balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Vissza is tértem hozzátok, drága Rádiódik hallgatók, Patai Anna vagyok, és meg is érkeztünk ahhoz az órához, amikor kifejezetten roma hírekkel foglalkozunk. Azért ez a kedvenc órám, mert tényleg nagyon fontosnak tartom azt, hogy gyakorlatilag egyetlen roma rádióként egy órát szánhatunk arra, hogy teljes mértékben roma hírekkel foglalkozzunk, miközben roma előadók dalait hallgathatjuk. Szerintem ez egy csodálatos dolog, úgyhogy ez az óra bizony, hogy erről fog szólni. Mielőtt azonban eljutnánk oda, hogy meghallgassuk a hét legizgibb roma híreit, előtte fog jönni még Hercegtől, Buraitól, Dérhenitől a Pezsegavér, Oliver Wolftól pörgetjük a Májolt, aztán pedig jön még például Váradi Olasztól, Rikótól, Nikolásztól, Rubentől, Sekinától is is egy jó kis nóta, de pörögni fog még nálunk Ella Junior, Azaria és Farkas Pisti közöse a Zsamadó is, és Mohamed Fatima dala is felcsendül majd nálunk, úgyhogy tényleg, ja, meg még Gitánó, Pápa Jóci, egy csomó-csomó szuper dal lesz ebben az órában, gyakorlatilag sorolhatnám reggelig is, de nem teszem, hanem azt mondom, hogy adjuk át a helyünket a zenéknek, aztán pedig adjuk át a helyünket a fontos roma híreknek, és élvezzük ezt az órát is közösen, tartsatok velem!

0: a mi hangunk hallatszódik.
1: Teljesíteni a normát, játszani az eszemet. Kamaszként nem így képzeltem el az egész életem. Fényes jövő, az egész világ itt vált előttem. El akartam kapni a világ tökét és szorongatni. Persze még eszembe jutott, milyen volt az a film, akinek alig érte a lába a földet. El se tudta volna képzelni, hogy valaha is egy ilyen kedvetlen faszkalap lehet.
2: Hajnal

90.3 rádiódik romákról, nem csak romáknak. Ahogy ígértem nektek, azonnal jönnek a friss roma hírek itt a 100.3 rádiódiken, és nagyon hálásan köszönöm, hogy velem tartatok. Szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos óra, azt gondolom, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogyha tehetjük, akkor igenis figyeljünk ezekre a hírekre, amiket egyébként én gyűjtök nektek minden egyes alkalommal össze. A lényeg az, hogy azonnal érkezik a friss roma hír itt a 100.3 rádiódiken. Kökény Attila élete és pályafutása. Kökény Attila a magyar könnyűzene egyik ismert és kedvelt előadója, akinek különleges, érzelmes hangja és előadásmódja az évek során sokak szívébe lopta magát. Életútja azért is érdekes, mert nem egyik napról a másikra lett országosan ismert. Hosszú éveken keresztül dolgozott, zenélt és képezte magát, mire szélesebb közönség előtt is megmutathatta tehetségét. Pályafutása jól példázza, hogy a kitartás, a zene iránti elkötelezettség és a családi háttér mennyire fontos szerepet játszhat egy előadó életében. Kökény Attila számára a zene már fiatal korától fontos volt. A muzikalitás és az éneklés szeretete fokozatosan vált életének meghatározó részévé. Nem csupán énekesként, hanem zenészként is tevékenykedett, így a színpad és a zene világa már jóval az országos ismertség előtt jelen volt az életében. Az ilyen hosszú út különösen fontos, hiszen egy előadó hangja, stílusa és színpadi személyisége általában évek alatt alakul ki. Kökény Attila pályájának egyik legfontosabb fordulópontját a Megasztár című tehetségkutató műsor jelentette. A műsorban való szerep

0: szereplése révén az egész ország megismerhette a nevét és a hangját is. A versenyben elért eredménye nagy figyelmet hozott számára, és egy olyan közönséget is elért, amely korábban nem ismerhette a munkásságát. A műsor különösen azért volt jelentős, mert Kökény nem csupán technikailag erős énekesként, hanem rendkívül érzelmes előadóként is megmutatkozott. Előadásainak egyik legfontosabb sajátossága az érzelmesség. Kökény Attila hangjában és éneklési stílusában sokszor érződik az a fajta személyesség, amely miatt a közönség könnyen azonosul az általa előadott dalokkal. Legyen szó szerelmes balladáról, lassú érzelmes számról, vagy lendületesebb produkcióról, az előadó számára fontos, hogy a dal ne csupán megszólaljon, hanem érzéseket közvetítsen. A tehetségkutató után Kökény Attila előtt új lehetőségek nyíltak meg. Fellépések, koncertek, televíziós szereplések és zenei együttműködések követték egymást. Az ismertség azonban egyben nagyobb felelősséget is jelentett. Az előadónak folyamatosan bizonyítania kellett, hogy nem csupán egy tehetségkutató műsor felfedezettje, hanem önálló, hosszú távú pályára képes művész. Kökény Attila ezt a kihívást sikeresen teljesítette. Az évek során önálló előadóként is megszilárdította a helyét a magyar zenei életben. Dalai között számos érzelmes, romantikus hangvételű szerzemény található, ezekben gyakran jelennek meg a szerelem, a kapcsolat, a család, a hűség, a hiány és az emberi érzelmek témái. Ez a dalvilág különösen közel állhat azokhoz a hallgatókhoz, akik az éneklésben nem csupán szórakozást, hanem személyes érzéseket és történeteket is keresnek.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei.
0: Hallják. Bódi Guszti élete és munkássága. Bódi Guszti a magyarországi roma zenei élet legismertebb és legnépszerűbb alakja. Hosszú évtizedek óta van jelen a zenei életben, és munkásságával jelentős szerepet töltött be a roma mulatós zene és a magyar szórakoztató zenei világában. Sajátos előadásmódja, jellegzetes hangzásvilága, valamint feleségével, Bódi Margóval való közös szereplései révén generációk számára vált ismerté. Pályafutása nem csak egy sikeres zenész története, hanem egy olyan életút is, amelyben a család, a hagyományok, a zene és a roma identitás szorosan összekapcsolódik. Bódi Guszti számára a zene már fiatal korától fontos szerepet töltött be. A roma közösségekben a zene és az éneklés hagyományosan meghatározó kulturális érték. A muzsika sok családban nem egyszerű szórakozás, hanem olyan örökség, amely generációról generációra továbbadódik. A zene segítségével történeteket, érzelmeket és élethelyzeteket lehet megfogalmazni, miközben közösségi élményt is teremt. Bódi Guszti munkásságában ennek a hagyománynak a modern, szórakoztató zenei formája is megjelenik. Pályafutása során elsősorban a roma mulatós zene egyik meghatározó előadójává vált. Zenéjében gyakran keverednek a hagyományosabb roma zenei elemek a könnyen befogadható, táncolható mulatós hangzással. Dalai sokszor a szerelemről, családról, örömről, bánatról, barátságról és az élet különböző nehézségeiről szólnak. Ezek olyan témák, amelyek a közönség széles rétegei számára is könnyen érthetőek és átélhetőek. Bódi Guszti egyik legfontosabb zenei kapcsolata a Nagyecsedi Fekete Szemek együttese. A formáció neve szorosan összefort a roma zenei hagyományokkal és a mulatós zene világával. Az együttes munkásságának jelentőségét az adja, hogy a roma zenei kultúra számos jellegzetességét olyan formában közvetítette, amely a szélesebb magyar közönséghez is eljutott. A Nagyecsedi Fekete Szemek zenéjében fontos szerepet kap a közösségi élmény, a mulatós zene egyik sajátossága, hogy nem feltétlenül csupán hallgatni szeretnék az emberek, hanem együtt énekelni és táncolni is rá. Ez különösen fontos a lakodalmakban, családi ünnepeken és különböző rendezvényeken is. Bódi Guszti dalai ezért sok ember számára összekapcsolódnak ünnepekkel, családi eseményekkel és közös mulatozással. A művész pályájának egyik legfontosabb része a feleségével, Bódi Margóval való közös munkája. Ők ketten nem csak házastársak, hanem hosszú időn keresztül zenei partnerként is jelen voltak a közönség előtt. A közös fellépéseik és szerepléseik hozzájárultak ahhoz, hogy a nevük egybeforjon a roma mulatós zene világával. A közös munka egyben azt is megmutatja, hogy a családi és szakmai élet milyen szorosan összekapcsolódhat egy előadó művész életében. Bódi Margó szintén ismert személyiség a magyar roma kultúrában és a szórakoztató médiában. Férjével együtt számos alkalommal szerepeltek televíziós műsorokban és különböző rendezvényeken. Kettejük kapcsolata a közönség számára is ismerté vált, és sokan éppen együtt azonosítják őket a magyar roma mulató zenevilágában.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról nem csak

Patai Anna vagyok, és ez itt a 100.3 Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Nagyon szépen köszönöm, hogy ebben az órában velem tartasz. Én azt gondolom, hogy ez egy szuper izgalmas óra volt, és egyébként lehet, hogy a következő órát is kifejezetten roma hírekkel töltjük majd meg. Én ezeket tényleg nagyon-nagyon fontosnak tartom, úgyhogy kérlek is benneteket, hogy tartsatok minden alkalommal velem. Nagyon-nagyon sokat jelent nekem. Köszönöm a figyelmet, és a következő órát is együtt töltjük még, úgyhogy ne menjetek sehová.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
1: Erős honvédségre van szüksége Magyarországnak, mert a béke megőrzéséhez nem csak diplomácia, hanem saját védelmi képesség is kell. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök augusztus 20-án Budapesten a Kossuth téren tartott zászlófelvonáson és tisztavatáson. A kormányfő szerint a frissen avatott honvéd tisztek különleges időszakban kezdik meg szolgálatukat, hiszen Európában háború van, miközben a világ kiszámíthatatlanabbá vált, és a hadviselés technológiai fejlődése is rendkívüli ütemben zajlik. Ebben a világban Magyarországnak erős honvédségre van szüksége. Nem azért, mert háborút akarunk, éppen ellenkezőleg, azért, mert békében akarunk, békében szeretnénk élni, mondta Magyar Péter az államalapító Szent István király ünnepén rendezett állami esemény nyitó programján. Karácsony Gergely főpolgármester augusztus 20-ai üzenetében a Duna szinte kiapadt medréből üzent, jelezve, hogy a klímaváltozás már nem elméleti veszély, hanem kézzelfogható valóság. Ünnepi videójában Budapest zöld átalakítását és éghajlati ellenálló képességének erősítését jelölte meg a legfontosabb feladatként, egyúttal bemutatva az uniós forrásokból induló nagy beruházásokat. Beszédében élesen bírálta az elmúlt 16 év kormányzati politikáját is, amelyet barbárságnak nevezett. Karácsony Gergely a Lánchíd Pesti híd főjénél a kiszáradt folyó meder előtt állva mondta el videóüzenetét, amelyben úgy fogalmazott, onnan, ahonnan az üzenetét küldi, a Duna vizének kellene lennie, nem pedig neki. Mintegy 135 autógumit, 500 kg vas hulladékot és jelentős mennyiségű kommunális szemetet távolítottak el a vízügyesek a Duna medréből a fővárosban, a Duna aréna melletti folyószakaszról. A Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság Facebook oldalán számolt be a hulladék eltávolításáról. Mint írták, a területet korábban már megtisztították, de a visszahúzódó Duna újabb szemetet tett láthatóvá. A vízügyi igazgatóság már eseti jelleggel eddig is eltávolított jelentős mennyiségű hulladékot a folyó.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. Időjárás.
2: Ma az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futó zápor, esetleg zivatar kialakul. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati, északnyugati, nyugaton pedig az északias szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, majd pedig napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: Pest vármegyében Monoron lezárták a Kossuth-Lajos utcát a Bajcsi-Zsilinszky utca és a Bocskai István utca kereszteződése között. Kerülni a településen keresztül lehet. Ezen kívül a gyorsforgalmi utakat illetően az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át. Ezen kívül Budapest felé Kecskemét és Lajos Mizse között új sávelhúzásos terelést építettek ki. 84-es 73-as kilométer között lezárták a külső sávot. Balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik
0: Lóban. Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
2: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, gyönyörű napot nektek Rádió Dik hallgatók. Mindig filózok, hogy ezt az órát valamilyen témával töltsük meg, vagy pedig továbbra is válogassunk a jó kis roma hírek közül, mert tényleg nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy minél több roma hír hangozzon el mi nálunk, és ez egyébként így is van, de úgy döntöttem, hogy ebben az órában is roma hírekkel foglalkozunk majd, miután zenéltünk természetesen, mert hogy ebben az órában is jön például T-Boss Edi nótája, Mr. Andreas Ternipe, ígyunk meg egy pálinkát, Pápa Joci, és az Urban Verbunktól is érkezik az Értünk volt, Lacikától pörög a Letagadom, de egyébként pedig jön még Young G Igni közöse, Herceg, Esen, Mário, és ja igenis, Olai Ibolya dalát is pörgetjük, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon változatos a kínálat, mindenki meg fogja találni azt a dalt, amit szívesen hallgat, miközben roma híreket hallgatunk. Hát ez valami egészen elképesztő. Továbbra is kérlek titeket, hogy kövessetek minket Dik Media néven mindenhol, mindenféle social media felületen. Köszönöm szépen, és indítom is az órát.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Utolsó tánc volt, amikor elhagytál, könnyen dacolt

0: Nem kell félni, csak újra lépni. Túl kell élni, nem elítélni azt. Ki a szabályt felülírja, a munkája a sírja, még az Isten haza hívja. Aki naív, a sor végére állva hiszi azt, hogy ő majd tanít. Nem, célba érni, csak menni. Hidd el, nem más, csak ennyi, csak ennyi.
1: 100.3 Rádió Dix.
2: Vorbinasz.

0: zsarivója.
1: 100.3 Rádió Dikromákról nem csak romáknak, én Patai Anna vagyok, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ebben az órában is velem tartasz. Azonnal indítom a roma híreket itt a 100.3 Rádió Diken. Első cigányok. Az első cigány családok, a gazda családok nyomdokain a jászságból érkeztek meg a községbe. A muzsikusok közül Lakatos János 1863-ban, Homoki Aladár 1888-ban Jászberényben született. Lakatos felesége Fehér Borbála 32 éves volt házasságkötésükkor, Tápió Szelei születésű. Dávid gyermekük 1903-ban született, a szintén zenész Farkas B. János 1866-ban Jász Alsó-Szentgyörgyön született, ahogyan Lakatos Géza is 1898-ban. Farkas B. Suki Terészt vette feleségül, aki Jászladányban született 1871-ben. Több muzsikusról tudjuk, hogy már Lajos Mizsén születtek. Kis Ferenc, ismertebb nevén Fercsó, cigány prímás, Hajagos Árpád zenész és Baranyi Márton, cigány muzsikus. Kis Ferenc felesége Patrik Erzsébet Örkényben született, 1902-ben kötöttek házasságot. Az idős muzsikus 1950-ben folyamodott a tanácshoz öregségi segélyért, amit gyorsan ki is utalnak neki. Kis Ferenc zenekarában tanultak a később ismert Csorba és Lakatos zenész családok tagjai. Kovács József Lajos Mizsén született 1870-ben. Felesége Keskeny Mária Jászkara Jenőn született 1875-ben. A 19. század utolsó évtizedeiben is érkeztek családok, akik nem jászsági származásúak voltak. Csorba Mihály népzenész Gyónban született 1856-ban, felesége Gazdag Terézia ugyanott 4 évvel később. Csorba Kálmán is Gyónban született 1883-ban, és kunszentmiklósi származású Rupa Máriát vette feleségül, aki akkor 16 éves volt. Egy ifjabb Csorba Mihály is Gyónban született 1876-ban, 1904-ben vette feleségül a nála 10 évvel fiatalabb Lajos Mizsei születésű özvegy Cseri Mihályné Sáfrány Erzsébetet. Gyónról származott az 1887-es születésű Kovács Sándor zenész is, aki 1904-ben elvette feleségül a Lajos Mizsei származású 20 éves Lakatos Rozáliát. Gyóni születésű még Gazdag Béla, aki 26 éves korában nősült meg 1904-ben, felesége pedig Petrik Ágnes 1875-ben született. Tehát ez is mutatja, hogy apja Petrik György már ekkora formálódó községben lakott. Az útkereszteződésben lévő egyes számmal jelölt putri az ő tulajdonát képezte az 1880-as kataszteri térkép szerint. Petrik Károly népzenész Örkényben született 1898-ban, anyja neve ismert Petrik Erzsébet. 1919-ben vette feleségül a 16 éves Petrik Lídiát, aki viszont már Lajos Mizsén született. Apja az a Petrik György volt, aki fel van tüntetve az 1880-as kataszteri térképen.
2: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei.

0: Számos roma származású művész kapott Kossuth díjat, köztük a festő Szent Andrássy István, akit 2020-ban veszítettünk el, a Népdal énekes Lakatos Mónika, a Romengo együttes tagja, Vomex életműdíjas énekesnő, de a díjazottak között van több zenész, például a Muzsikás együttes, színművész, író és más kulturális területeken alkotó személy is, akik hozzájárultak a magyar kultúrához. A Kossuth díj elismerés a magyar kultúra és a művészet kiemelkedő alkotóinak. Lakatos Mónika pályája nem tipikus zenész karrier. Tőzsgyökeres budapestiként a Mátyásföldi Holdvilág kamaraszínházba járt le énekelgetni egy ott formálódó színházi társulatba. Itt találkozott Rostás Mazsi Mihállyal, későbbi férjével és alkotótársával. A családjában nem volt aktív zenész, de a hangok, a dalok ott voltak a szülők, nagyszülők, a rokonok torkában, az otthon falaiban, minden mozdulatukban. A cigány életérzés az élete része. Bár volt egy sikeres kalandja, az 1996-os Ki mit tudom, de nem úgy tervezte, hogy zenész lesz. Mindez megváltozott, amikor Mazsi és barátja, Lakatos János Guszti kiszálltak a Romanodromból, mert saját zenekart akartak létrehozni. Visszanyúltak szülőfalujuk, a szabolcsi nagyecsed letisztult olácigány hagyományaihoz, és az egész produkció középpontja, motorja, Móni és az ő hangja lett. Ebből lett a Romengo. Ének, szájbőgő, kanna, teknő, kanál, gitár, tambura, később hegedű, ahogy azt gyerekkorukban otthon látták és hallották. Gazdag tartalom és forma, azóta is ezt játsszák, néha tágítva a hagyomány határait. Künstler Ágnes, Kaiák Etnorom és Juhász Micura Mónika Andodrom, ellett még Móni az, akinek a hangjára egy egész zenekar életművet épít. Nagyon profán, de Lakatos Móni egész karrierje során nem csinál mást, mint énekel. Ezzel lehetne egy a sok közül, de nem így van. A titok a hangjában és a személyiségében van. A titok tehát az, amikor énekel, nincs ember, aki ne sírna, örülne, táncolna vele, pedig a hallgatóság többsége nyelvi okokból nem is érti, miről szól a dal, de mindenki érzi, hogy valami különleges történik, mert így talán csak az angyalok tudnak énekelni. Ösztönösen, lenyűgözően átélve minden hangot, amelyek egyenesen a szívet célozzák meg. Amit Lakatos Mónika képvisel, nem csak egy pár tízezres magyarországi kisebbség kultúrája, hanem mindannyiunké is, akik itt élünk. Mindez a csoda két Romengo albumon, valamint a cigány hallgatókat tartalmazó szólólemezen, a Romanimon lett eddig dokumentálva. Mindhárom album szinte nulla marketinggel bent volt az első 10-ben, az egyik legfontosabb zenei listán, a World Music Chart Europe-on.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei.

0: zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Ez itt a Rádiódik 100.3, Patai Anna vagyok. Halihó, hát gyönyörű napot nektek, drága rádiódikesek. Remélem, hogy jól vagytok, és minden szuper veletek, viszont annyira elment az időnk, hogy csak egy búcsúzkodásra maradt hely. Szeretném megköszönni azt, hogy velem tartottatok, akár ebben az órában, akár csak most csatlakoztatok be, akár egész nap velem voltatok. Nagyon hálás vagyok nektek, és remélem, hogy azért jól éreztétek magatokat, és örömmel hallgattátok azokat a dalokat, amiket pörgettem nektek. Ne feledjétek, minden szombaton és vasárnap 13 órától 18 óráig várlak titeket sok-sok szeretettel itt a 100.3 Rádiódiken. Legyen szép napotok továbbra is, és hallgassátok a 100.3 Rádiódiket továbbra is. Én a mikrofonnál Patai Anna voltam, és most búcsúzom. Puszi, sziasztok!

0: rep.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
2: Üzenetet küldött az Esztergom budapesti érsek államalapításunk ünnepén. Szent István király napján azt az örökséget ünnepeljük, amely ma is arra kötelez, hogy megtaláljuk egymással a hangot, és hogy konstruktívan működjünk együtt mindenben, ami a miénk, és ami bennünket a hazához köt. Fogalmazott Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek a Facebookon Szent István ünnepén közzétett videó üzenetében. Ez az örökség kötelez bennünket, hogy egyetértés békességben ünnepeljünk, tette hozzá. Ebben a szellemben imádkozunk hazánkért, népünkért, folytatta. Erdő Péter hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy egymásnak testvérei legyünk ebben a hazában és mindenütt a nagyvilágban, mert Isten valóban szeret bennünket, mert ő az, aki gondoskodik az egész emberiségről, tette hozzá. 25 év után augusztus 20-ai hatállyal visszaadta országgyűlési képviselői mandátumát Lázár János, volt miniszter. Távozását a Fidesz választási vereségéért vállalt felelősséggel, a párt megújulásának szükségességével, valamint az új kormányzat a Tisza párt politikájával szembeni fenntartásaival indokolta. A képviselő eredetileg úgy tervezte, hogy a politikai folytonosság jegyében még egy évig a Fidesz frakcióban dolgozik, ám a választások óta eltelt időszak meggyőzte arról, hogy a párt kulturális és kulturális megújulása jelenleg mindennél fontosabb. Az elmúlt napokban több hír és közösségi médiás bejegyzés megjelent a Ráckevei Dunaág vízszintjének csökkentéséről. A Ráckevei Dunaági Horgászszövetség szerint azonban több téves információ is terjed, ezért tisztázták pontosan, mi is történik a térségben, írja a Sokszínű Vidék. A szövetség szerint félrevezető az az állítás, hogy a Ráckevei Dunaágat leeresztenék. A vízterület ideiglenes tározóként is működik, és az elmúlt időszakban körülbelül 17 cm-rel a nyári üzemi vízszint fölé töltötték. Elsősorban ezt a töbletet engedik most ki Tasnál.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádiódik.
5: Üdvözlöm a hallgatókat, Kökény Anna vagyok. Augusztus 22-e szombat van és 18 óra múlt. A következő két órában remek zenékkel és programajánlóval várom önöket. Vasárnap, vagyis holnap 14 órától a Magyar Jazz Ünnepe 2026 című rendezvény a Magyar Zene házában, ahol negyedszer kerül megrendezésre a Magyar Jazz napja ünnepe. Az egésznapos vasárnapi programsorozat a magyar jazz műfaja előtt tiszteleg ingyenes szabadtéri koncertekkel, beltéri előadásokkal, a Magyar Jazz Szövetség és a Magyar Zeneháza közös rendezésében. A szabadtéri színpadon fellép a Debrecen Dixieland Jazz Band, Barabás Lőrinc Quartet, a Hodek Trio, Coltrane Legacy, az estet pedig Gájer Bálint és zenekara zárja. A Debrecen Dixieland Jazz Band repertoáriában a népszerű Dixieland örökzöld saját hangszerelései és feldolgozásai szerepelnek. A Barabás Lőrinc Quartet instrumentális popzene és a jazz mellett számos stílust emel be műsorába. A Hodek Trio, a precíz ritmusok, a mély groove-ok és a virtuóz hangszeres játék ötvözetét hozza. A hattagú Coltrane Legacy John Coltrane halálának 50. évfordulója alkalmából jött létre, és élteti azóta is a legendás szaxofonos életművét. Gájer Bálint és zenekara a swing, a jazz és a rock and roll klasszikus világát idézi meg modern, lendületes előadásmóddal és elegáns színpadi hangulattal. A nap menete hogy fog kinézni? 14 órától a Debrecen Dixieland Jazz Band lesz a színpadon, 15.30-kor Barabás Lőrinc Quartet, 17 órától Hodek Trio, 18.30-tól a Coltrane Legacy, és 20 órától Gájer Bálint és zenekara a Magyar Zeneházában. És ez egy holnap délutáni ingyenes program. Most elmegyek muzsikálni, de maradjanak velem, hiszen még érkezem érdekes, izgalmas programokkal.

0: dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádiódik.
1: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, Kökény Anna vagyok, és folytatódik a programajánló. Intenzív, komplex nyári tánckurzust tartanak augusztus 24-től augusztus 28-áig a Kapás utca 56 szám alatt Budapesten a második kerületben. De mi várható? Táncolj velünk a nyár utolsó napjaiban. Tanulj profiktól és szerez új barátokat áll a meghívóban. Szeretsz mozogni és szívesen kipróbálnád magad különböző táncműfajokban? Itt a helyed, gyere! Hagyományos augusztus végi intenzív kurzusunkra, ahol bemutatkozik a Buda Táncklub tanári csapata és a klub táncosai. Választ ki a korosztályodnak megfelelő csoportot és csatlakozz hozzánk. 7-től 10 éves, 11-től 13 éves és 14 éves kortól egészen felnőtt korig tart a harmadik korosztály. Mi vár rád ebben az 5 napos táborban? Klasszikus balett, modern és kortárs tánc, akrobatika, illetve modern tánckompozíciók. Még nem késő jelentkezni az intenzív komplex nyári tánckurzusra, amely a Budai Táncklub eseménye.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vója tu menge!
2: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, Kökény Anna vagyok, és folytatom a programajánlót ingyenes Jam Session estek a Budapest Jazz Clubban. A nyári szünetben sem maradtunk örömzene nélkül. A késő esti jamek rajongói, a főként fiatal zenészekből álló formációk a koncertek után egész hajnalig várják az élőzene szerelmeseit, az amerikai jazzklubok védjegyének számító jamelőket. A következő alkalom augusztus 25-én

0: Rádiódik.
1: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádiódik programajánlójában. Augusztus 26-án, szerdán, Szent Andrási István emlékestre invitálják az érdeklődőket. A Szent Andrási István Róma Művészeti Galéria tisztelettel meghívja önt Szent Andrási István emlékestjére, a Kossuth Díjas festőművész születésnapja alkalmából 2026. augusztus 26-án szerdán 18 órától a Kossuth Klub Budapest Múzeum utca 7 szám alá. Köszönetet mond Pap Róbert, a Szent Andrási István Róma Művészeti Galéria igazgatója. Kunhegyesi Ferenc, a Szent Andrási István Róma Művészeti Galéria művészeti vezetője. Szent Andrási Szerafina, a művész lánya. Közreműködik Toni Pusztai, nemzetközileg elismert gitárművész, Nyári Oszkár, Jászai Mari díjas színművész, valamint a Cisz Gypsy Soloist. Az ez során harmadik alkalommal kerül sor a Roma Kulturális Nagykövet megbízó levelek átadására. Műsorvezetők Daróczi Tímea és Novodomszki Éva.

tartom, ellenére cikáznak a gondolatok, tovább lépek-e valaki más. Régen az hittem egy angyal, de kinőtt a szarva és csapdák a telit. Megismertem a lelket, a jellemet, minden mozdulat kiábrándít.

Szóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: A zöld politika nem csupán egy ideológia a sok közül, hanem az egyetlen érvényes válasz arra, hogy miként lehet élhető élete az embernek, mondta augusztus 20-ai videóüzenetében Karácsony Gergely. A főpolgármester úgy véli, Budapest minden eséllyel élhető marad a globális változások ellenére, de ehhez elengedhetetlen, hogy a város erejét ne emészze fel a kormánnyal folytatott folyamatos háborúskodás. Külön kitért arra is, hogy elismerés jár az új kormánynak az uniós források hazahozásáért, mint arról az ATV-be beszámolt. A főpolgármester határozott lépéseket tett a fővárosban az energiaválság és a hálózati terhelés csökkentése érdekében. Utasította a budapesti közműveket, hogy a paksi atomerőmű esetleges leállása esetén a leállás teljes ideje alatt ne kapcsolják fel a díszkivilágítást az általuk kezelt több mint 300 fővárosi épületen és műemléken. A Hamasz egyik ezredese melletti budapesti tüntetés miatt közleményt adott ki a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége. A szervezet mély döbbenettel és aggodalommal értesült arról, hogy engedélyezték a rendezvény megtartását, amely szerintük a palesztin nép melletti szolidaritás álcája mögé bújva, valójában a Hamasz terrorszervezetet és annak egyik ezredesét támogatja. A Mazsihisz közleményében kiemelte, a terrorizmus nyílt vagy burkolt népszerűsítése nem képezheti részét a véleménynyilvánítás szabadságának vagy a gyülekezési jognak, és az ilyen rendezvények közvetlenül veszélyeztetik a magyarországi zsidó közösség biztonságérzetét és a társadalmi békét. A szervezet határozottan elvárja, hogy a kormány által meghirdetett antiszemitizmussal szembeni zéró tolerancia elve a gyakorlatban is érvényesüljön. A fővárosban újabb hőmérsékleti rekord született csütörtökön. Az újpesti mérőállomás 37,5 fokot mutatott, ami 0,1 fokkal haladja meg a 24 évvel ezelőtti csúcsot. Kübekházán 39,5 fokot regisztráltak az automaták, ami megegyezik az 1992-ben Esztergomban és 2000-ben Kecskeméten ezen a napon mért értékkel.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.
4: Üdvözlöm a Rádió Dik hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Augusztus 22-e szombat van, és 19 óra múlt. A következő órában is remek zenékkel és programajánlóval várom önöket. Augusztus 30-án vasárnap Gypsy Jazz Band koncert, amelynek vendége Charlie és Csondor Kata, de lássuk is a meghívást. A magyar zenei kultúra egyik színfoltjaként robbant be a köztudatba 2018-ban a Gypsy Jazz Band Kárpáti Róbert gitárművész vezetésével és Robi Lakatos világhírű hegedű virtuóz zenei mentorálásával. A formációt fiatal zenei tehetségek alkotják. A zenekar magyarországi viszonylatban megalakulását követően mára a jazz manus műfajt az egyik leghitelesebben és a legkiemelkedőbben prezentáló zenei formációjává nőtte ki magát. Magyarországi zenei fesztiválok és több zenei klub állandó fellépőiként rendszeres jelleggel színesítik a hazai kulturális

0: Rádiódik. Rólunk neked.
1: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádiódik programajánlójában, és hogy egy hagyományos visszatérő fesztiválról is beszéljünk, augusztus 28-án 15 órától augusztus 30-áig 23 óráig tart a Bakács Fest 2026. Természetesen a Bakács téren. A Bakács Fest Ferencváros legnagyobb kulturális rendezvénye, amikor az egyedülállóan különleges hangulatú Bakács tér és környéke három napra a kerület első számú találkozási pontjává válik. Helyi, országos és egyetemes értékek sűrűsödnek még nyári lendülettel egy hosszú hétvégényi összművészeti programsorozatba. 2026-ban 11. alkalommal várják az érdeklődőket, hogy találkozzanak, ünnepeljenek, játszanak, egyenek, igyanak, beszélgessenek, hallgassák a zenét, énekeljenek, zenéljenek, táncoljanak, alkossanak, üljenek a fűben vagy egy szimpatikus padon. De lássuk is a programokat részletesen augusztus 28-án pénteken 16 órakor a MÁV szimfonikus zenekar nyitja a fesztivált az Assisi Szent Ferenc plébánia templomban. Majd 17 órától Szösz Jakabos Júlia kiállítása kezdődik a Mester Galéria és közösségi térben, ez a Mester utca 5 szám alatt található. Markus Goldzon festőművész kiállítása pedig Budapest Safari 2.0 címmel a Ferencvárosi helytörténeti gyűjteményben. Ennek megnyitója 18 órakor kezdődik. Ugyanebben az időpontban a József Attila emlékhelyen a könyv A mi fegyverünk címmel Konkol Máté rendezővel beszélgetés és filmvetítés. A nagy színpadon pedig a Bakács téren 19 órától Déva koncert, majd 20:30-kor érkezik a Bohemian Betyársz. Ennek a koncertnek is természetesen a helyszíne a Bakács téri nagy színpad. Ezzel zárul a nyitónap eseménysorozata, és az azt követő két napon még lesz gyerekkoncert, barangolás a középső Ferencvárosban, Langaléta garabonciások, József Attila irodalmi támogatás címen könyvsarok, illetve szombaton 15 órától a nagy színpadon Balogh Kálmán és Lukács Miklós cimbalom duó koncertje. És még nagyon sok különleges program a három nap alatt, érdemes megnézni a Bakács Fest 2026 című Facebook eseményt. Mindenkit szeretettel válnak augusztus 28-ától 15 órai kezdettel.

Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, Kökény Anna vagyok, és folytatódik a programajánló. Hát ismét itt van a fantasztikus Sólet Fesztivál, amelyet már tavaly is nagy örömmel osztottam meg önökkel. Augusztus 30-án vasárnap 11 óra 15 perckor kezdődik, nagyon érdekes kezdési időpont ez, de lássuk, mit kínálnak és hol. A Városháza Parkba érdemes ellátogatni, amely a Károly körúton található. Szerintem igazán jó ezekben a fesztiválokban, hogy egy-egy ételt nagyon sokféleképpen, sok formában megkóstolhatunk. A Sólet azért igazán izgalmas étel, mert bár egyszerű elkészíteni, nem biztos, hogy minden konyhának szerepel a heti menüjében. Itt meg lehet kóstolni, akár többféle változatban is. A szervezők biztosítják, hogy ne csak az étkezésről, de jó hangulatról is szóljon majd ez a fesztivál. Mindenkit szeretettel várnak augusztus 30-án a Városháza Parkban.

0: zenéink
1: változatosan Rádió Dick.
2: Üdvözlöm a Rádió Dick hallgatóit, folytatódik a programajánló. Augusztus 30-án vasárnap 20:45 perctől várják az érdeklődőket a Budapest Kertem kertmoziba a Lecsó című mese vetítésére. Csillagos ég, kellemes nyári este és kedvenc filmjeid. A szabadban kellenél több? A kertmozi idén is megnyitja kapuit, hogy felejthetetlen filmélményekkel ajándékozzon meg téged és szeretteidet. A Lecsó egy mese a kis patkányról, aki konyhaművészet mestereként egy párizsi étteremben találja meg helyét. Egy történet, ami arra inspirál, hogy bárki valóra válthatja álmait, ha bízik saját képességeiben. Augusztus 30-a, tehát vasárnap 20:45 perc. A Lecsó című mesefilm vetítése Budapesten a Kertem kertmoziban.

0: Ez a Rádiódi.
1: Kökény Annát hallották az elmúlt két órában itt az FM 100.3 Rádiódikben. Köszönöm, hogy velem tartottak. Remélem az ízlésükhöz. Megfelelő dalokat válogattam össze. 20 órakor átadom a mikrofont Völgyi Zsuzsinak, aki a Digbuliban igazi szombatesti hangulattal, remek zenékkel várja a hallgatókat. Én szeretettel várom önöket hétfőn, este 8 órától, a Roma Szalon hétfői hűsítőjében, amelyet dr. Suki András kollégámmal készítünk önöknek válogatott témákkal, és persze remek zenékkel. Mindenkinek nagyon kellemes szombatestét kívánok. Maradjanak velünk!

0: mi hangunkon, rólunk, neked. 100.3 Rádió. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: Erős honvédségre van szüksége Magyarországnak, mert a béke megőrzéséhez nem csak diplomácia, hanem saját védelmi képesség is kell. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök augusztus 20-án Budapesten a Kossuth téren tartott zászlófelvonáson és tisztavatáson. A kormányfő szerint a frissen avatott honvédtisztek különleges időszakban kezdik meg szolgálatukat, hiszen Európában háború van, miközben a világ kiszámíthatatlanabbá vált, és a hadviselés technológiai fejlődése is rendkívüli ütemben zajlik. Ebben a világban Magyarországnak erős honvédségre van szüksége. Nem azért, mert háborút akarunk, éppen ellenkezőleg, azért, mert békében akarunk, békében szeretnénk élni, mondta Magyar Péter az államalapító Szent István király ünnepén rendezett állami esemény nyitó programján. Karácsony Gergely főpolgármester augusztus 20-ai üzenetében a Duna szinte kiapadt medréből üzent, jelezve, hogy a klímaváltozás már nem elméleti veszély, hanem kézzelfogható valóság. Ünnepi videójában Budapest zöld átalakítását és éghajlati ellenálló képességének erősítését jelölte meg a legfontosabb feladatként, egyúttal bemutatva az uniós forrásokból induló nagy beruházásokat. Beszédében élesen bírálta az elmúlt 16 év kormányzati politikáját is, amelyet barbárságnak nevezett. Karácsony Gergely a Lánchíd Pesti híd főjénél a kiszáradt folyó meder előtt állva mondta el videóüzenetét, amelyben úgy fogalmazott, onnan, ahonnan az üzenetét küldi, a Duna vizének kellene lennie, nem pedig neki. Mintegy 135 autógumit, 500 kg vas hulladékot és jelentős mennyiségű kommunális szemetet távolítottak el a vízügyesek a Duna medréből a fővárosban, a Duna Aréna melletti folyószakaszról. A Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság Facebook oldalán számolt be a hulladék eltávolításáról. Mint írták, a területet korábban már megtisztították, de a visszahúzódó Duna újabb szemetet tett láthatóvá. A vízügyi igazgatóság már eseti jelleggel eddig is eltávolított jelentős mennyiségű hulladékot a folyó.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.

0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

estét kívánok, kedves hallgatóink! Remélem, már mosolyogva telik az estétek. Ha még csak most kapcsolódtatok be, akkor jó hírem van. A legjobb még csak most következik, mert indul a Digbuli. Egymás után érkeznek a kedvenc dallamok, úgyhogy tekerjétek fel a hangerőt, és bulizunk együtt itt a Rádió Diggen.

Akár otthon pihentek, akár még úton vagytok, vagy éppen egy jó társaságban töltitek az estét, örülök, hogy velem vagytok. Ma este én, mint rezidens, gondoskodom a zenéről nektek, viszont csak annyi a dolgotok, hogy élvezzétek a pillanatot. Nem is szaporítom tovább a szót, induljon a következő kedvencetek.

0: Menge.
1: A legfrissebb hírek most következnek, viszont még bőven van időnk együtt bulizni. A következő órában is tartsatok velem!

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: Üzenetet küldött az Esztergom budapesti érsek államalapításunk ünnepén. Szent István király napján azt az örökséget ünnepeljük, amely ma is arra kötelez, hogy megtaláljuk egymással a hangot, és hogy konstruktívan működjünk együtt mindenben, ami a miénk, és ami bennünket a hazához köt. Fogalmazott Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek a Facebookon Szent István ünnepén közzétett videó üzenetében. Ez az örökség kötelez bennünket, hogy egyetértés békességben ünnepeljünk, tette hozzá. Ebben a szellemben imádkozunk hazánkért, népünkért, folytatta. Erdő Péter hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy egymásnak testvérei legyünk ebben a hazában és mindenütt a nagyvilágban, mert Isten valóban szeret bennünket, mert ő az, aki gondoskodik az egész emberiségről, tette hozzá. 25 év után augusztus 20-ai hatállyal visszaadta országgyűlési képviselői mandátumát Lázár János, volt miniszter. Távozását a Fidesz választási vereségéért vállalt felelősséggel, a párt megújulásának szükségességével, valamint az új kormányzat a Tisza párt politikájával szembeni fenntartásaival indokolta. A képviselő eredetileg úgy tervezte, hogy a politikai folytonosság jegyében még egy évig a Fidesz frakcióban dolgozik, ám a választások óta eltelt időszak meggyőzte arról, hogy a párt struktúrális és kulturális megújulása jelenleg mindennél fontosabb. Az elmúlt napokban több hír és közösségi médiás bejegyzés megjelent a Ráckevei Dunaág vízszintjének csökkentéséről. A Ráckevei Dunaági Horgászszövetség szerint azonban több téves információ is terjed, ezért tisztázták pontosan, mi is történik a térségben, írja a Sokszínű Vidék. A szövetség szerint félrevezető az az állítás, hogy a Ráckevei Dunaágat leeresztenék. A vízterület ideiglenes tározóként is működik, és az elmúlt időszakban körülbelül 17 cm-rel a nyári üzemi vízszint fölé töltötték. Elsősorban ezt a töbletet engedik most ki Tasnál.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.

Szép estét kívánok minden kedves rádiódik hallgatónak. A nap lassan véget ér, de az este csak most kezdődik igazán, úgyhogy ideje elengedni a napi rohanást, hátradőlni, vagy éppen felpattanni és táncra perdülni. Én hozom a zenéket, ti pedig hozzátok a szokásos jó kedvet. Köszönöm, hogy ma este is velem vagytok, innen már csak a hangerőt kell feltekerni. Induljon egy újabb következő digbulis óra.

valljátok be, ki az, aki már a konyhában is táncol, miközben készül a vacsora? Ha még nem ti vagytok, semmi gond. Ezen azonnal változtatunk. Érkeznek a legjobb bulis lágerek, úgyhogy tekerjétek fel a hangerőt, és induljon, illetve folytatódjon az esti díkbuli.

A hírek most következnek, viszont van még egy óránk arra, hogy együtt mulassunk. Tartsatok velem a következő órában is, mert folytatódnak a legjobb zenék itt a Rádió Dikken.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: A zöld politika nem csupán egy ideológia a sok közül, hanem az egyetlen érvényes válasz arra, hogy miként lehet élhető élete az embernek, mondta augusztus 20-ai videóüzenetében Karácsony Gergely. A főpolgármester úgy véli, Budapest minden eséllyel élhető marad a globális változások ellenére, de ehhez elengedhetetlen, hogy a város erejét ne emészze fel a kormánnyal folytatott folyamatos háborúskodás. Külön kitért arra is, hogy elismerés jár az új kormánynak az uniós források hazahozásáért, mint arról az ATV beszámolt. A főpolgármester határozott lépéseket tett a fővárosban az energiaválság és a hálózati terhelés csökkentése érdekében. Utasította a budapesti közműveket, hogy a paksi atomerőmű esetleges leállása esetén a leállás teljes ideje alatt ne kapcsolják fel a díszkivilágítást az általuk kezelt több mint 300 fővárosi épületen és műemléken. A Hamasz egyik ezredese melletti budapesti tüntetés miatt közleményt adott ki a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége. A szervezet mély döbbenettel és aggodalommal értesült arról, hogy engedélyezték a rendezvény megtartását, amely szerintük a palesztin nép melletti szolidaritás álcája mögé bújva, valójában a Hamasz terrorszervezetet és annak egyik ezredesét támogatja. A Mazsihisz közleményében kiemelte, a terrorizmus nyílt vagy burkolt népszerűsítése nem képezheti részét a véleménynyilvánítás szabadságának vagy a gyülekezési jognak, és az ilyen rendezvények közvetlenül veszélyeztetik a magyarországi zsidó közösség biztonságérzetét és a társadalmi békét. A szervezet határozottan elvárja, hogy a kormány által meghirdetett antiszemitizmussal szembeni zéró tolerancia elve a gyakorlatban is érvényesüljön. A fővárosban újabb hőmérsékleti rekord született csütörtökön. Az újpesti mérőállomás 37,5 fokot mutatott, ami 1,1 fokkal haladja meg a 24 évvel ezelőtti csúcsot. Kübekházán 39,5 fokot regisztráltak az automaták, ami megegyezik az 1992-ben Esztergomban és 2000-ben Kecskeméten ezen a napon mért értékkel.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

Az este még nagyon fiatal, ti pedig remélem, hogy tele vagytok energiával. Ha viszont egy kis lendület hiányzik, arra itt a tökéletes gyógymód, egy jó kis digbuli, egy jó dal, és még egy jó dal, és még egy jó dal, és már is azon kapjátok magatokat, hogy együtt énekeltek velem együtt. Maradjatok a Rádió Dikken, mert a buli csak most kezd igazán beindulni.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

a jó kedvre. Egy csipet mosoly, egy nagy adag zene, és egy maréknyi vidám ember. Ez az én legjobb fűszerkeverékem arra, hogy a digbuliban mindenki jól érezze magát. Szerencsére itt tényleg mind három megvan ehhez a tökéletes recepthez, úgyhogy töltsük még ezt az estét együtt, és legyen ma a zene a legjobb társaság.

Addig buli a végéhez ért, de ne szomorkodjatok, jövő héten újra együtt lehetünk és együtt bulizhatunk. Vigyázzatok magatokra, pihenjetek egy nagyot, és bármerre jártok, tudjátok, a zene legyen veletek. Sziasztok, én Völgyi Zsuzsi voltam.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: Erős honvédségre van szüksége Magyarországnak, mert a béke megőrzéséhez nem csak diplomácia, hanem saját védelmi képesség is kell. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök augusztus 20-án Budapesten a Kossuth téren tartott zászlófelvonáson és tisztavatáson. A kormányfő szerint a frissen avatott honvédtisztek különleges időszakban kezdik meg szolgálatukat, hiszen Európában háború van, miközben a világ kiszámíthatatlanabbá vált, és a hadviselés technológiai fejlődése is rendkívüli ütemben zajlik. Ebben a világban Magyarországnak erős honvédségre van szüksége. Nem azért, mert háborút akarunk, éppen ellenkezőleg, azért, mert békében akarunk, békében szeretnénk élni, mondta Magyar Péter az államalapító Szent István király ünnepén rendezett állami esemény nyitó programján. Karácsony Gergely főpolgármester augusztus 20-ai üzenetében a Duna szinte kiapadt medréből üzent, jelezve, hogy a klímaváltozás már nem elméleti veszély, hanem kézzelfogható valóság. Ünnepi videójában Budapest zöld átalakítását és éghajlati ellenálló képességének erősítését jelölte meg a legfontosabb feladatként, egyúttal bemutatva az uniós forrásokból induló nagy beruházásokat. Beszédében élesen bírálta az elmúlt 16 év kormányzati politikáját is, amelyet barbárságnak nevezett. Gergely a Lánchíd-Pesti hídfőjénél a kiszáradt folyó meder előtt állva mondta el videóüzenetét, amelyben úgy fogalmazott: onnan, ahonnan az üzenetét küldi, a Duna vizének kellene lennie, nem pedig neki. Mintegy 135 autógumit, 500 kg vas hulladékot és jelentős mennyiségű kommunális szemetet távolítottak el a vízügyesek a Duna medréből a fővárosban, a Duna aréna melletti folyószakaszról. A Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság Facebook oldalán számolt be a hulladék eltávolításáról. Mint írták, a területet korábban már megtisztították, de a visszahúzódó Duna újabb szemetet tett láthatóvá. A vízügyi igazgatóság már eseti jelleggel eddig is eltávolított jelentős mennyiségű hulladékot a folyó.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma szalon.
0: A Rádiódik kulturális műsora.
2: Tarts velünk minden hétköznap. Roma szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádió DIK FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. július 23-a van, szerda, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Farkas Róbert, a Budapest Bár vezetője és megálmodója a mai vendégem, aki mesélt nekünk a zenekar történetéről, a saját gyökereiről és művészi kiteljesedéséről. Tartsanak velünk ma este is! Köszönöm szépen, Robi, hogy elvállaltad a beszélgetést!
5: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat!
4: Mint mindig, most is rengeteg koncertetek van, ahogy néztem a zenekarnak a naptárát. Egy-két koncertet, fesztivált esetleg megemlítenél ezek közül, hogy mire készültök mostanában?
5: Pár nap múlva Művészetek Völgyébe játszunk, aztán Ördögkatlan, aztán augusztus elején megyünk egy erdélyi turnéra, aztán a Margit-szigeten lesz egy nagy koncertünk, és aki a zsinagógába vesz jegyet, azt nem csak minket, hanem a Budapest Klezmer bandet is látja, hogy ez egy közös koncertünk lesz.
4: Természetesen nem nagyon kell bemutatni, gondolom, a közönségnek a Budapest Bárt, hiszen itt a rádióban is rendszeresen lehet titeket hallani. És hát azért, ha jól tudom, 18 éve már megy ez a zenekar.
5: Így van, 2007-ben alakult.
4: 2007-ben.
5: És elvileg nem zenekarként alakult a Budapest Bár, hanem egy albumot szerettem volna készíteni, ahol a kávéházi cigányzenét egy kicsit megújítani, újra hangszerelni, és olyan előadókkal, olyan énekesekkel előadni, akik még kvázi cigányzenekar élén nem álltak, és erre a barátaimat, nagyon sokat már ismertem az énekesek közül, az alternatív és a pop és a rock világából kerültek a zenekarba, de kimondottan egy albumra hívtam meg őket, csak valahogy életben maradt a zenekar.
4: 18, hát azért igen. Az nem kevés idő egy zenekar életében. Nem sok ilyen zenekar van, azt el kell, hogy mondjuk, főleg
5: Igen, igen.
4: Könnyűzenében.
5: Ami nagyon az elején megfogott az, hogy mennyire, ahogy az embereknek elkezdtem szólni, például Lovasi Andrásnak, vagy Kis Tibornak, akkor, hogy mennyi közük volt ehhez a műfajhoz. És amikor a Lovasi Andrist hívtam a zenekarba, ugye a Kis Pál és a Borznak a frontembere, és a Kis Csillagnak, akkor azt mondta, ahogy beszélgetés kapcsán kiderült, hogy amikor katona volt, akkor a katona zenekarba játszott egy kis zenekarral, szórakoztatták a közönséget, a helyi erőket, és ezeket a számokat szinte ő mind játszotta, énekelt, hogy ismerte. Kis Tibinek meg a nagyapja aranykoszorús nótaszerző, úgyhogy így összeértek a szálak, vagy ha Németh Jucit említeném, ő énekli a Kis Tibivel a Szívemben Bomba című számot, akkor ő meg azt mondta, hogy az édesanyukája az ölébe ültette 5-6 éves kora körül, és ezt a dalt énekelte. Úgyhogy ez így van meg neki, ez a Szívemben Bomba. Úgyhogy minden énekesnek volt valami kapcsolódási pontja a régi 20-as, 30-as évek pesti muzsikájához, dalaihoz.
4: Azt mindenféleképpen említsük meg, hogy amikor megalapítottad ezt a zenekart, akkor ott volt melletted már a feleséged is.
5: Igen, igazából mi ketten álmodtuk meg ezt a zenekart, a feleségem Gáncs Andrea, aki mai napig is, és mindig is a zenekar menedzsere és producere volt, és most is az. Igen, hogy közösen álmodtuk ezt meg, és igazából az is benne volt ebbe a történetbe, hogy én nagyon sok zenekarba játszottam a Budapest Bár megalakulás előtt, a feleségem nagyon sok helyen dolgozott, tanított a külföldön is, és nagyon keveset voltunk együtt. Volt olyan, amikor a Ferihegyi reptéren találkoztunk, és ő akkor épp valahova ment, és én valahonnan jöttem, úgyhogy hetekig nem láttuk egymást, és ezt még tudtuk növelni. Volt olyan, hogy én Franciaországban voltam, ő pedig Angliában, és akkor gyors vonattal mentem át hozzá, és akkor úgy találkoztunk, mert volt egy-két szabad nap, hogy nagyon kevés időt volt lehetőségünk együtt tölteni, és ezért akkor azt mondtuk, hogy csináljunk valami közös dolgot, de nem akartunk milyen nagyot, valami olyat akartunk, ahol egy kocsiba elfér a produkció. Hát sajnos ez a Budapest Bár nem az lett, hisz most per pillanat 18 tagú a zenekar.
4: Nagyon sokan megmaradtatok még a kezdeti időszakból. Azóta persze pár ember változott, de alapvetően azért megmaradt a kezdeti mag tulajdonképpen.
5: Igen, hát ugye ez a 18 év azért rengeteg idő. Egy-két, hát inkább énekesek jöttek, mint hogy elmentek volna, hisz annak idején 10 énekessel kezdtük el a produkciót, és most, és közben jött ugye Behumi Dóri, Ferenci Gyuri, Mező Misi, Tóth Vera, ők a Ferenci Gyurinak a lánya is, Ferenci Bora, ők az új énekesek, és akkor régi tagok pedig, akik 2007-től velünk vannak, az Lovasi András, Kis Tibor, Frank, Szűcs Krisztián, Kollár Klemenc László, nem tudom, hagytam-e ki valakit, nagyon sokan vagyunk, és a lányok ugye Németh Juci, Rutkai Bori, ők régi, a 2007-ben alakult formáció.
4: És hát a zenészek tagok is.
5: Igen, így van. Most per pillanat a cimbalomnál volt váltás, per pillanat Ürmös Sándor már 3-4 éve a cimbalmos a zenekarnak, a dobosunk pedig a Covid alatt egy kicsit elfáradt, és azt mondta, hogy hát ő nagyon megörült ennek a Covidnak, és nagyon örült, hogy nem kellett utazni, úgyhogy gyorsan nyugdíjaztatta magát, de hát nagy örömünkre a fia vette át a stafétabotot, úgyhogy itt már generációk is előbukkantak. Ugye hát ennyi idő, ilyen idős zenekarnál már ez nem olyan véletlen, és nem olyan fura, és a Kisvári Bence a dobosunk most, úgyhogy Kisvári Ferit a fia váltotta. A zongoristánk Ökrös Károly, aki nem csak zongorán, hanem harmonikán is játszik, és a bőgös pedig Farkas Ricsi.
4: Mi volt a legnehezebb a kezdeti időszakban? Mi volt az első nagy áttörés? Te ezt hogy éled meg?
5: Nagyon szerencsésnek mondhatom magam abból a szempontból is a zenekart is, hisz amikor az első koncertünket adtuk, akkor az a Katona József Színházba történt, 2007. december 19-én, és egy dupla előadás keretében történt, hisz olyan nagy volt az érdeklődés, pedig akkor még nem tudhatták nagyon az emberek, hogy mi is igazából a Budapest Bár, de nagyon impozáns volt szerintem nekik a névsor, akiket láthattak, ugye 10 kiváló énekes, és ezek az énekesek egyébként mindegyik frontember, mindegyik saját zenekarral rendelkezik, és itt valamit egészen mást fognak előadni, méghozzá régi magyar 20-as, 30-as évekbeli slágereket. És rögtön két teltház nagyon nagy siker volt, de én azt gondolom, hogy amikor kicsit elhagytuk ezt a 20-as, 30-as évek világát, és akár az alternatív irányba elkezdtünk. Például lettek olyan feldolgozásaink, amit ugye nagyon kevesen ismerhetnek, ilyen a Trabant zenekar, vagy a vagy hasonló ilyen alternatív zenekarok muzsikája, és nagyon nagy áttörés volt, ez volt a harmadik lemezünk, a Hoppá, és olyan különleges hangzást világot találtunk meg így pár év alatt, amit most már, hogyha az ember meghallja, akkor rögtön tudja, hogy hát ez a Budapest Bár. Tehát nekünk is idő volt, míg ezt a hangzást kialakítottuk, és én azt gondolom, hogy ez az egyik, amire nagyon büszke vagyok, hogy egy olyan zenekar vagyunk, aki meglévő számokat játszik, nem saját számokat, és mégis egyedivé tudott válni az a hangszerelés, az a hangzásvilág, amit mi képviselünk. Természetesen azóta Budapestben már saját számok is születtek, ilyen például a 20.000 éjszakás kaland, amit Szűcs Krisztián írt és a zenekar közösen hangszerelte, úgyhogy nagy örömmel elmondhatom, hogy születnek is ebben a stílusban most már dalok.
4: Hogyan tudnád összefoglalni a zenekar koncepcióját röviden? Mert tulajdonképpen a hangzást azt itt sikeresen kialakítottátok akkor az idők folyamán, de maga az, hogy ennyi énekes, szóló énekes van egy zenekar előtt, ez nem egészen tipikus.
5: Igen, egyáltalán nem. Az volt számomra nagyon fontos, amikor az albumot készítettük, hogy igazából minden dalt egy-egy új hang énekeljen, és ezért volt ez az ötlet, hogy 10 énekest hívjak el az albumra. Aztán amikor elhívtam az énekeseket, és még a stúdió munkálatok, de már a vége felé úgynevezett master anyagnál tartottunk, akkor az énekesek elkezdték kérdezgetni, hogy és akkor lesz-e esetleg lemezbemutató? És én egyébként nem gondolkodtam ebbe, hazamentem. Hát ugye, ha jó így hazamenni, amikor otthon egy igazi menedzser várja. És ő várt ott, és akkor azt mondtam, hogy szeretnék. Igen? No, jó, akkor ezen gondolkodjunk el. És utána rögtön pár nap múlva mondta, hogy akkor a Katona József Színházban lesz a lemezbemutató. Na és amikor a lemezbemutató megtörtént, még mindig azt gondoltuk, hogy ez a lemezbemutatóval kész, ez egy projekt, ez lezárult, és akkor jöttek a szervezők, hogy ide hívnak minket, oda szeretnének meghívni, leültünk az énekesekkel, és mindenki azt mondta, hogy ő örömmel jön, ebben nagyon sok van, és ő szeretne ennek a részese lenni továbbra is. És még mindig azt gondoltam akkor, hogy elkészül ez az album, és majd ha a következőt csinálom, akkor azt más énekesekkel fogom tenni, de erre jött az, amikor már elkezdtünk közösen turnézni, az énekesek mondták, ó, van még egy nagyon jó dal a következő albumra, én ezt majd szeretném. És akkor megint hazamentem, és azt mondta a feleségem, Andikám, hát figyelj, ezeket az énekeseket az nem rakhatjuk ki, mert már mondta, hogy Kis Tibi most tegnap mondta nekem, koncert után, hogy melyik dalt szeretné a második, a következő albumon énekelni. Úgyhogy ez csodálatos, hogy nem egy erőltetve jött össze, ez egy laza szövetségnek indult, egy album erejéig, amiből olyan szövetség, zenei szövetség alakult ki, ami mai napig összetartja a zenekart, és ez a fajta egymás és a zene iránt való szeretet tartja össze ezt a zenekart.
4: Beszéljünk egy picit a sikerekről. Rengeteg albumot adtatok ki, rengeteg országban jártatok már.
5: Igen, hát több mint 10 albumunk jelent meg, amit van egy-két különleges helyszín, amit nagyon a szívembe zártam, ez ilyen Brazília, amikor kint turnéztünk, 2 hétig turnéztünk kint, ez utána rögtön mentünk New Yorkba, az Alabashoalba játszottunk, majd természetesen egy helyi jazzklubban New Yorkba, de Törökországba, Franciaországba, Angliába is játszottunk. Nagyon sok helyen megfordult már a zenekar, de egyébként én azt gondolom, hogy a legjobban itthon működik, hisz magyar dalokról van szó, és ennek a már száz év zenéjét, amit a Budapest Bár felölel és előad, úgyhogy ez itthon legjobb játszani, de nagyon izgalmas kikacsingatni, és tényleg Brazil is ilyen csodálatos volt, hogy emlékszem, volt egy koncertterem, ahol egy ilyen 300-400 kisebb koncertterem volt, és két napot játszottunk, két egymás követő estét, egyik este teltház volt, a következő este egy vetítőn még ki kellett vetíteni, ezt megoldották gyorsan a szervezők, mert még több száz ember kinn állt, és úgy néztek minket, úgyhogy természetesen azért az a fajta rutin már megvolt bennem, hogyha valahova megyünk, akkor a helyi dalokat is feldolgozzuk, sőt, ötvözzük a mi muzsikánkkal, úgyhogy voltak, ugye, ha brazil zenére gondolunk, akkor mindenki a bossanovát és a szambát az, amit jobban ismer. De egyébként az ő kultúrájukba, és az a fajta, amivel nagyon meg tudják mutatni a virtuózitásokat, az pedig a soho, amit az egy olyan műfaj, ugyan, nagyon tudnám hasonlítani a cigány zenéhez. Megvannak a csodálatos dallamok, nagyon gazdag, megharmonizált dalok, és közben mindig van rá variáció. Úgyhogy olyan, mint azt mondjuk, hogy nálunk egy csárdás, nagyon jó harmóniákkal, és közben még a szólista variációzik. Na most a soho az ugyanilyen, amit a brazilok játszanak, és én megismerkedtem ottani zenészekkel, mielőtt kint játszottam a Budapest Bárra, én előzőleg előző két évben kétszer-három hónapot kint tanítottam. Volt szerencsém egy angol ösztöndíj keretében, és egy vegyes kórust tanítottam, fiúkat, lányokat, ilyen 8 és 16 év közöttieket, és ugye a Kodály módszer szerint tanítottam nekik akár a magyar dalokat, vagy akár cigány dalokat is énekelni. A feleségem tanította ő nekik a cigányul a szöveget, és ugye egyébként úgy, hogy a feleségem nem is cigány származású, de gyorsan megnézte a albumokról a fonetikusan leírattak, vagy hazatelefonáltunk, segítettek, és ő tanította nekik, én meg a dallamot, és tanítottam hegedűt és zongorát is. Úgyhogy ott megismerkedtem olyan muzsikával, amikor már visszamentem a Budapest Bárra játszani, akkor már tudtam, hogy milyen dalokat szeretnék feldolgozni. Ott van egy nagyon híres régi zeneszerzőjük, hát olyan, mint nálunk nem csak előadó, de zeneszerzés, Járóka Sándor, náluk úgy hívták, hogy Pisinginje. És olyan csodálatos dallamok vannak, amiket azóta is, ha van lehetőségem, akkor játszom. Meseszépek, és ezt megpróbáltuk a közönségnek ötvözni a mi muzsikánkkal, és úgy adtam, akár egy pacsirtába is belehetett a virtuózabb dalokat, a brazil dalamokat beletett csempézni, és imádták.
4: Mi a sikeretek titka?
5: Nagyon összetett, ezt már nagyon sokszor kérdezték.
4: Gondolom.
5: Egyik részről az, hogy olyan ikonikus énekesek vannak a zenekarban, akikre nagyon sok ember kíváncsi. Uh-huh. Olyan dalokat játszunk, ami fülbemászó, és átmentjük a következő generációk számára, úgyhogy nagyon jó lehet rá szórakozni. Egy olyan fajta hangszerelésben, amit ezelőtt még nem hallhattak így, úgyhogy nagyon sok minden és ez nagyon sok mindenből áll, és ezért is azt tapasztalom koncerteken, hogy a közönség a korosztályt nézve, hát egészen a piciktől a pár évesekig ugye hozzák a szülők, hogy generációkat tartunk össze. Jönnek szülők, nagyszülők, unokák, családi programnak is kitűnő, hisz nem csak az, hogy elviszem a 8-10 éves kisgyereket olyan koncert, ami neki jó, és unatkozik a szülő, hanem eljönnek, és minőségi, kellemes, jó muzsikát kapnak, és az egész család tudja élvezni. Vagy akár nagy baráti társaságok, amiket tapasztalok, akkor 8-10-15 jegyeket is vesznek, hisz nagy csapatba jönnek, és szórakoznak.
4: Pont ez lett volna a kérdésem, hogy tulajdonképpen kikből áll a közönségetek? És akkor így nagyjából már válaszoltál.
5: Igen,
4: is
5: hát rá, de... a fő az a 30 és 50 között van, uh-huh. Én azt mondanám, és akkor fölötte is jóval, például játszunk szabadtéri helyszíneken nyáron, és nem ritka, hogy akár elsősorban 70-80 évesek ott állnak. Nehéz elhinni, hiszen nyári este azért 2 órát, 2,5 órát ott állni egy koncerten, azért nem olyan egyszerű. Nekem fárasztó lenne, megmondom őszintén, és irigykedem ilyenkor, hogy végigek, milyen extra, és szórakoznak, és táncolnak, de ugyanígy látok 10 éveseket, akár kisebbeket, rengeteg felvételt kaptam még az első időkből, amikor 8-10 éves kisfiúk stuxnak öltözve, kemény kalappal és sétapálcával éneklik ezt a dalt, hisz nagy kedvenc. Vagy akkor kislányok éneklik, reggelizve az asztalon, hogy tisztes őszes halánték. Úgyhogy ilyen csodálatos dolgok, vagy akár a Rumba című számukat, úgyhogy, vagy a Szilvafácskát, úgyhogy nagyon sok ilyet kapunk, és ez nagyon örülök, hisz és ezek a gyerekeknek benne lesz a kultúrában, hogy itt a magyar zene és a magyar dalok, nem csak a külföldi zenét hallgatnak. És én, amikor annak idején jött az ötlet, akkor pont így alakult ki, volt egy törzshelyem, ahova szerettem járni, egy kávéház, és mindig külföldi zenét hallottam, és nagyon örültem annak, amikor ritka pillanatnak, amikor valami magyar zene megszólalt, és innen jött az ötlet, hogy készíteni kell egy albumot, rengeteg kávéház nyílik, ugye a 2000-es években, és ez megváltozott, mert fiatalok is járnak laptoppal, megváltozott a kávéházi kultúra, de viszont újra élet, úgyhogy azt mondtam, hogy szeretnék egy albumot, ahol ezt a fajta muzsikát hallhatja a közönség.
4: A Covid milyen hatással volt rátok? Éreztél valami változást azóta?
5: Természetesen, és ezzel nem csak én vagyok itt. Hát nehéz időszak volt, hullámvasút volt, azt kell, hogy mondjam, mert az elején nagyon örültem, hogy egy kicsit lehet pihenni, és nem kell az állandó koncertezés, albumkészítés, próba, egy folyamatot egy kicsit meg lehetett szakítani. De amikor eltelt több hónap, és még mindig nem láttam, hogy ebből hova lesz kiút, és ugye ez nem csak velünk történt meg, hanem nem volt olyan földrész, ahova elmentél volna, és ez másképp lett volna, úgyhogy nagyon fura volt, hogy az egész világ konkrétan be van zárva, félelmetes is volt, és akkor ugye én megpróbáltam lefoglalni magam, akkor jött több hang, még egy-két hangszernek a tanulása, amit addig nem tehettem meg, viszont azt érzeztem Covid után, hogy nem jutottunk el arra a szintre, akár a koncertek számát nézem, kicsit megváltozott a világ, kicsit nehezebben akart beindulni, és közel vagyunk hozzá, de azért még nem vagyunk ott, mint Covid előtt.
4: Megváltozott az igény is esetleg?
5: Azt látom, az emberek járnak koncertre, szeretnek koncertre járni, csak én azt, amit látok, hogy az emberek pénztárcája azért véges. Ja. És ugye a koncertjegyek, ha a Covid előtti időszakot nézem is utána, hát mondhatom azt, hogy több mint a duplájára ugrott. Most már színházba se 3-4 ezer forintért megyünk, hanem 8-10 ezer forint, és arra emlékszem, előtte így volt, okay. És a Budapest bárra is régen 3-4-5-6 ezer forint volt a jegy, most már 10-12-15, és nem ritka, hogy 20 ezer is, úgyhogy azért ez is leredukálja azt, hogy mennyien járnak, de most volt épp a születésnapi koncertünk, és 5-6 ezer ember volt a pakból, úgyhogy nem szeretnék panaszkodni, de azért ez érezhető, ha nem is legfőképp a Budapest bárnál, de sok kollégám, sok más zenekarnál azért ezt tapasztalom. Erről beszélgetünk sokat.
4: Térjünk vissza most egy picit a gyökerekhez, hogy honnan sikerült eljutni ehhez az óriási sikerhez. Zenés családból származott.
5: Igen, igen, így van. Hát 5 éves korom édesapám adta kezembe a hangszert, aki egyébként...
4: Hát ő kezdette veled foglalkozni.
5: Így van, igen, így van. És aki ő Brácsán játszik, Farkas István, egyébként a 100 tagú cigány zenekarnak volt nagyon sokáig az egyik szólamvezetője, és na 5 éves koromban kezembe adta a hangszert, és azt hiszem 7 éves voltam, hogy zeneiskolába elkezdtem a tanulmányokat, és azt nagyon jól tudom, hogy arra jól emlékszem, hogy én a klasszikus zenével kezdtem, és valahogy az nagyon megtetszett nekem, de aztán megláttam egy nagy zenekart a tévébe, hogy nagyon sokan játszanak, és én azt mondtam édesapámnak, hogy na, én ebbe a zenekarba szeretnék játszani. Hát ez volt a 100 tagú cigány zenekar, amikor megalakult, azt hiszem, hogy 10 éves körül lehettem, és 14 évesen kerültem be a zenekarba, és először ott játszottam olyan zenét, ami nem a klasszikus zenéhez kötődik. És az nagyon megtetszett nekem, hogy több mint 10, azt hiszem 12 évet töltöttem a zenekarba, és egyébként édesapáddal is ott ismerkedtem meg, és a zenekar koncertmestere volt. Úgyhogy az nagyon szép emlékek, meg nagyon jó időszak volt az, meg kisgyerekként megélni, hogy ennyi ember közt lenni, és akkor azt hiszem, hogy a legjobb muzsikusokkal találkozhattam. Boros Lajos, Berki László, Járóka Sándor, Lendvai Csócsi József, édesapád, tényleg olyan muzsikusok voltak ott, hogy nem csak a zenét, de a maga viselkedést, és tudom, a hétköznapi életet, hogy hogyan élik, azt is lehetett tőlük tanulni.
4: Hol tanultad a cigányzenét? Gondolom nem a zenéskolában.
5: Nagyon érdekes, mert igazából cigányzenét nem tanultam soha, és az nem is, valahogy nem is annyira vonzott. Úgyhogy én vendéglátó helységekben soha nem játszottam, de viszont ez a régi kávéházi cigányzene, ami nem a nóta és a csárdás, mert 20-as, 30-as éveket nézzük, akkor a kuplék, a sanzonok, a jazzes hatású dalok, az amerikai, német, francia, akár van egy kis keleti beütés is, amit észrevehetünk ezeken a dalokon keresztül. Sokkal inkább ez érdekelt engem, de az a fajta szórakoztatás, amit a cigányzene tud egyedülállóan adni, az nagyon tetszett. Csak én szerettem volna, hogyha ezeket a dalokat nem kávé, nem vacsora mellett hangzanak el. Én nekem fontos volt, hogy ezt a színpadra vigyem, és fő műsoridőben ezek a dalok hangozzanak el, akár például, ahogy a MIPÁ-ba is a Bartók Béla hangverseny teremben játszunk. Én nagyon büszke vagyok, hogy ezeket a dalokat kihoztuk, és egy másik polcra helyeztük el.
4: De abból a szempontból azért egy picit más, mint a 100 tagú cigány zenekarnak a repertoárja, hogy azért egyedi hangzás
5: természetesen, világos, hát inkább a 100 tagú cigány zene, a könnyű klasszikusok, igen, és a virtuós cigány darabok irányába lehet őket megtalálni. Mi nekünk ez teljesen más volt, ez nagyon sok idő eltelt, és ez a szeretet nekem egyébként onnan jött, hogy én nagyon szerettem mindig a régi magyar filmeket, Kabos, Latavár, és ezekbe ezek a dalok felcsendülnek, akár a Meseautó, vagy rengeteg dal, és én ez a fajta világ, ez a fajta millió, ez nekem nagyon tetszett, ez a régi, ez az elegáns, ez a patinás, ez a fajta világ, ez nagyon közel áll hozzám.
4: A 100 tagú cigányzenekarnak azért rendszerint legendás sikerei vannak, mondjuk így, hiszen amikor a koncert után feláll a közönség, és óriási ovációban tördek ki, és szinte szétszedik a koncerttermet, ami azért nem ritka.
5: Nem volt ritka, ez így van.
4: Igaz?
5: Ez így van.
4: Az hihetetlen élmény lehet, még velük, az előadóknak is.
5: Igen, ez így van, és velük jártam be először a világot. Hát itthon sokkal kevesebbet koncerteztünk annak idején, mint külföldön. Igen. Abban az időben egy francia menedzserünk volt, Xavier Dubuc, aki a világon mindenhol elvitt minket. Európában szinte minden országban játszottunk, de Amerikában, Dél-Amerikában, velük jártam először Guatemalába, Közép-Amerikába, Japánba is a 100 tagúba jutottam el, és egy olyan fajta érzés, egy olyan fajta, hát ennyi emberrel utazni, és koncertezni, és ezt a sikert megélni, 14-15 évesen, ez elképesztő. Majd azt hiszem 18 lehettem, amikor a zenekar egyik vezető prímása lehettem, hát és onnan meg még izgalmasabb volt az élet. Úgyhogy tényleg csodálatos, hogy, és mai napig működik ez a zenekar, és ma azt hiszem, hogy 35-40 éves, nem is tudom hány éves a zenekar, elképesztő. És amikor a zenekarban játszottam, emlékszem, hogy 186 tagú volt a 100 tagú cigány zenekar. Igen, elképesztő.
4: Így van. valahol egy óriási show műsor egyébként, amit ők csinálnak. Így tehát van. Amikor a végén a pacsírt, a felcsendül.
5: Meg ennyi ember, ennyi ember, hogy együtt muzsikál, ez már olyan fajta kuriózum, és ugye ez behatárolta, hogy csak nagy koncerttermekbe tudunk játszani, és ez tényleg így is volt, hogy a legnagyobb koncerttermekbe játszottuk. Hát évekig a téli koncertjeink az végig a francia Rivérán zajlott, meg az ő a téli francia turné, ahol 6 hét alatt 25-30-35 koncertet adtunk, elképesztő. Hát Franciaországban talán minden második városban biztos, hogy játszottunk, igen, még ilyen kisebbekbe is, úgyhogy, és azt hiszem 7-8 éven keresztül jártuk a Franciaországot, úgyhogy szinte mindenhol jártam Franciaországba.
4: És a számtalan CD felvétel.
5: Rengeteg, és van. Akkor élő felvételek is, az egyik a Lyoni, amire nagyon auditoriumban, amikor játszottunk, az ott készült az egyik dupla albumunk, de számos albumot készítettünk, nem csak itt, hanem külföldön is élő koncertek keretében.
4: Tehát, hogyha az ember fiatalon ilyen élményekhez jut, akkor az valahol determinálja is. Nem minden esetben, de azért nem nagyon meglepő, hogy akkor ezek után te is egy olyan formációval állsz elő, mondjuk felnőtt korodban, mondjuk így, ami tulajdonképpen a Budapest
5: Bárhoz
4: vezetett.
5: Igen, én azt gondolom, kellett ahhoz, hogy én a 100 tagú cigányzenekarba játszak, és utána még én nagyon sok zenekarba játszottam. Több, volt egy olyan nyár, amikor egészen pontosan 11 zenekarba játszottam. Úgyhogy minden, minimum volt, hogy minden nap egy koncertem van, de nagyon sokszor kettő is volt. Úgyhogy az egy olyan nyári időszak volt, amikor onnan azt mondtam, hogy jó, ezt befejeztük, és akkor elmentem, felvételiztem a zeneművészeti főiskolára, és ott Dénes László keze alatt fejlődhettem, és igazából azt a fajta minőségi muzsikálás, azt a fajta klasszikus zenét, azt tőle tanulhattam, és nála is diplomáztam.
4: Fontos volt számodra, hogy diplomát szerez?
5: Mindenféleképpen, hisz az volt az érzésem a 100 tagú cigányzenekarban már vége felé, hogy valahogy innen nem lehet tovább. Itt az ember itt van, ez a repertoár, néha változik egy-két szám, de olyan merőben más dolog nem történik. Viszont én mindig nagyon nyitott füllel jártam, és nagyon sok zenei stílus engem még érdekelt. Hát így is azért is kezdtem el mondjuk gitározni, mert a dél-amerikai brazil zene az imádtam, és az gitáron szólal meg, vagy nagyon szerettem a balkáni zenét, ott pedig a harmonika az nagyon dominál, vagy imádtam a zongorát, és akkor ezeket a hangszereket pont azért kezdtem el tanulni, mert is stílusilag nagyon szerettem én azokat jól ismerem, és nem csak ismerem, de el is sajátíthatom. És a 100 tagú cigány zenekar után akkor jöttek olyan zenekarok, amivel más műfajokat tudtam játszani. Ilyen volt a Besodrom, a Romanodrom, akár a Kályág, autentikus cigány zene, Szilvási Gypsy Folk Band, ilyen volt a Pannonia Klezmerben, a Budapest Klezmerben, de ahol klezmerzenét játszottam, vagy kicsit ilyen rokkosabb volt a Kistehén tárzenek, hogy nagyon sok műfaj volt, amit még érdekelt, és szerettem volna ezekben magam kipróbálni.
4: És hogy vált az ember mondjuk egy 100 tagús repertoár után egy Besodrom vagy egy Androdrom típusú zenekarhoz?
5: Teljesen más. Nagyon nehéz volt, és igazából a 100 tagú cigány fellépéseim közben ugye az, emlékszem, volt egy olyan, ugye párhuzamosan ment több zenekar, és befejeztük a koncertet, hogy ott már vége volt este 10-kor, játszottunk a Vigadóba, és utána éjfélkor kezdtem a Ráckertbe, és az egy teljesen másik, ott pedig a Besodrommal, ahol balkán cigány zenét játszottunk, ott hegedűn is, harmonikán is, úgyhogy nálam nem volt ez a fajta kötöttség. Én ha szerettem valami stílust, akkor, és azt elsajátíthattam, akkor azt én örömmel játszottam, úgyhogy nem volt nehéz nekem ilyen szempontból se a stílus, se a hangszerek közti váltás.
4: De ezek mind olyan zenekarok, amik mondhatni azért legendás zenekarok a saját műfajukon belül, és óriási tábort mozgattak meg. Tehát nyilván ezek is mind hatással voltak akkor rád. Ezek a sikerek.
5: Természetesen, és amikor az a ominózus nyár, amikor 11 zenekarban játszottam, és minden nap egyet, legalább, de valahogy kettőt, akkor azt mondtam, hogy én ezt nem szeretném folytatni, nem szeretnék kiégni ebbe, és akkor mentem el a zeneművészetire. És amikor lediplomáztam, utána pedig már nem szerettem volna egy zenekarba se visszamenni, ennek két oka is

0: holnap este is 10 óra 5 perctől. A viszonthallásra!
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

hangunkon, rólunk, neked. 100.3 Rádiódi.

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben a műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Üzenetet küldött az Esztergom Budapesti Érsek államalapításunk ünnepén. Szent István király napján azt az örökséget ünnepeljük, amely ma is arra kötelez, hogy megtaláljuk egymással a hangot, és hogy konstruktívan működjünk együtt mindenben, ami a miénk, és ami bennünket a hazához köt. Fogalmazott Erdő Péter bíboros Esztergom Budapesti Érsek a Facebookon, Szent István ünnepén közzétett videó üzenetében. Ez az örökség kötelez bennünket, hogy egyetértés békességben ünnepeljünk, tette hozzá. Ebben a szellemben imádkozunk hazánkért, népünkért, folytatta. Erdő Péter hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy egymásnak testvérei legyünk ebben a hazában és mindenütt a nagyvilágban, mert Isten valóban szeret bennünket, mert ő az, aki gondoskodik az egész emberiségről, tette hozzá. 25 év után augusztus 20-ai hatállyal visszaadta országgyűlési képviselői mandátumát Lázár János, volt miniszter. Távozását a Fidesz választási vereségéért vállalt felelősséggel, a párt megújulásának szükségességével, valamint az új kormányzat a Tisza párt politikájával szembeni fenntartásaival indokolta. A képviselő eredetileg úgy tervezte, hogy a politikai folytonosság jegyében még egy évig a Fidesz frakcióban dolgozik, ám a választások óta eltelt időszak meggyőzte arról, hogy a párt struktúrális és kulturális megújulása jelenleg mindennél fontosabb. Az elmúlt napokban több hír és közösségi médiás bejegyzés megjelent a Ráckevei Dunaág vízszintjének csökkentéséről. A Ráckevei Dunaági Horgászszövetség szerint azonban több téves információ is terjed, ezért tisztázták pontosan, mi is történik a térségben, írja a Sokszínű Vidék. A szövetség szerint félrevezető az az állítás, hogy a Ráckevei Dunaágat leeresztenék. A vízterület ideiglenes tározóként is működik, és az elmúlt időszakban körülbelül 17 cm-rel a nyári üzemi vízszint fölé töltötték. Elsősorban ezt a többletet engedik most ki Tasnál.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. július 24-e csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Farkas Róbert, a Budapest Bár vezetője és megálmodója ismét a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a zenekar mindennapi életéről, a saját művészi kifejezésmódjáról és gondolatairól. Tartsanak velünk ma este is!
4: A főiskolán viszont csak klasszikus zenét játszottál. Tehát az megint annyira más műfaj, és pont ez az izgalmas egyébként benned.
5: De hogy... oda is becsempésztünk, mert az Ökrös Karcsi volt a kamerapartnerem, és ugye nem csak azokat a darabokat játszottuk, a könnyű zene is, a kicsit a, úgymond a ez a fajta kávéházi muzsika is elő-elő került, és egyébként én őt ott ismertem meg, és amikor zenekart alapítottam, akkor ez úgy került be a zenekarba, hogy én vele játszom. Fantasztikus zongorista, tényleg nagyon sok oldalú, és hát mondtam, hogy a zenekar lesz, akkor ő biztos benne lesz. Úgyhogy én ezzel, hogy elmentem tanulni, még nagyon sok olyan kollégákat is szereztem, akikkel azóta is együtt muzsikálok, úgy már majdnem 2 évtizede.
4: Annyi fajta műfajt játszol, ismersz, tudsz behatóan, hogy nyilván nehéz lenne választani, hogy melyiket játszod a legszívesebben.
5: Igen, igen. Hát nem egyszerű. A Budapest Bár is eleve nagyon sok mindent játszik, igen. De ez a fajta azért a cigány ez a színpadi cigányzene, ez a virtuóz, ez nagyon szeretem. És hát ugye a Budapest bár is lehetőség, amikor zenekari számok vannak, akkor ezt meg tudjuk mutatni. Ez nekem nagyon tetszik, de egyébként ezek a kiváló magyar számok, amiket játszunk, ezeket mindig szívesen játszom, mert nagyon jó, könnyed, nagyon jó muzsika, és minden, akármilyen lelki állapotod van, minden lelki állapotra van rengeteg dal, rengeteg nóta, amit nagyon szívesen játszok bármikor.
4: Most jelenleg milyen hangszereken játszol rendszeresen? Hiszen mondtad például azt is, hogy a Covid alatt tanultál meg.
5: Igen, hát két hangszer is, igen, a cimbalom is akkor jött, és a nagybőgő is. De egyébként a Budapest bárba hegedűn, gitáron, nagyon ritkán zongorán játszom, és egyébként még ez a bőgő cimbalom, ez nagyon... nagyon érdekes, és egyébként harmonikán is játszom, de úgyhogy én igazából nagyon szeretem a hangszereket, és tényleg olyan jó, amikor meg tudom szólaltatni ezeket a hangszereket, és mindegyik egyedi, különleges hangzás biztosít az ember számára, és ezeket nagyon élvezem.
4: Mit szeretnél közvetíteni a közönségednek, akár a Budapest Bárd koncertjein keretében?
5: Azt a fajta minőségi szórakoztatást, amit már csak elmondásokból hallhatok nagy idős muzsikusoktól, hogy milyen volt a kávéházi élet, hogy milyen volt akkor muzsikálni, milyen embereknek játszottak, és hát filmekről még ezeket láthatjuk, hogy hogyan is történt az akkori szórakoztatás, és ugye én nagyon sokat olvastam is erről, és tényleg amikor bejött a rádiózás első körbe, akkor meghallották, hogy milyen muzsikák vannak, az emberek följöttek Budapestre, és az Asztóriába mentek, mert onnan volt az első élő közvetítés, és oda mentek, ott nézték, hogy amit ők hallanak, az tényleg, és az hogy el se tudták akkor képzelni. És hát ugye a kor nagy tangó királya, Kalmár Pál volt az énekes, és hát ott is azért azt láthatjuk, hogyha igazából szórakoztatni akartak, ahhoz kell énekes. Az anélkül nem megy. És ezt a Budapest bárba is megtapasztalom, hogy ezeket a dalokat csodálatosan jó elmuzsikálni, de ehhez kell egy énekes, mert ott van a szöveg, ami nagyon sokat mond. És én nagyon szeretek úgy muzsikálni, hogy közben van énekes. Én ezt nagyon megszerettem a Budapest bárba, míg a Száztagúba nagyon kevés volt, ritka pillanat volt, amikor énekes állt előttünk, de nekem az Budapest bárba ez meg nagyon vonz. És ezt a hagyományt, ezt a több mint 100 éves hagyományt, hogy ma is tovább tudjuk vinni, föl tudtuk eleveníteni, meg tudtuk újítani, és a fiatalok számára is ezt tovább tudjuk adni.
4: Hogyan változott meg a közönség? Te hogy érzed az elmúlt időszakban? Akár, hogyha hosszú távon nézzük.
5: Hát, ha azt nézem, hogy már mennyi idősek vagyunk, azt látom, hogy a közönség akarjuk, hanem velünk öregedett. De aminek nagyon örülök, hogy újra vannak fiatalok, akiket látok a közönség soraiba, úgyhogy azt hiszem, hogy ez a generációval, hogy egy generációval arrébb is van érdeklődés. Szerintem az idősebbek megmutatják a gyerekeinek, akik szeretik a Budapestet, megmutatják a gyerekeinek, unokáinak, és látom őket a koncerten, ami nagyon jó érzés, hisz nagyon fontos, hogy sok emberhez eljusson, és sokat koncertezünk, az ország minden táján koncertezünk, akár nyáron a fesztiválokon, ősszel, télen a koncerttermekbe. Nagyon sok emberhez eljut ez a fajta muzsika, aminek én nagyon örülök.
4: Milyen különbséget érzel a hazai és a külföldi közönség között? Hogyan fogadják külföldi?
5: Teljesen más. Itthon kultúrája van ennek a műfajnak, és egy kultúrtörténetig. Az emberek, amikor meghallanak egy Karádi dalt, akkor nagyon sok minden eszükbe jut. Akár jó, akár rossz, akár a háborús időszak, akár az, hogy a nagyszüleik akkor csattanhatott el az első csók köztük, hogy nagyon sok minden feljön az emberbe. Mi külföldön azért ezt nem mondható el, viszont a külföldön a cigányzene, és ez a fajta muzsika, ez mindig nagyon nagyon híres volt. Ezért jöttek kimondottan Budapestre. A gasztronómia, a jó borok, a cigányzene azért mindig vonzotta a turistákat, úgyhogy amikor kimegyünk, akkor mind nagyon sok kíváncsi tekintetet látok, hogy akkor most mi lesz, mit fognak hallani, és nagy érdeklődéssel, kíváncsisággal jönnek. Viszont sokkal nehezebb a külföldi közönséget meghódítani, hisz nagy az elvárás, nem tudják, mire számíthatnak, de amikor az ember megfogja őket, akkor iszonyú hálásak. Nem véletlen, hogy sok állva tapsolnak, és ez a fajta. És akkor még azt nem is mondtam, hogy a külföldön vagyok, akkor találkozunk olyan magyarokkal, akik ott élnek, és hogy mennyire hiányzik nekik ez a fajta muzsika. De ezt is mindig halljuk, hogy ahhoz, ez annyira Magyarországhoz kötődő, ez a fajta zenei kultúra, amit igazából itthon tapasztalhatnak meg, itthon tudnak rá igazából szórakozni.
4: Nagyon egyszerűen fogalmazok, hogyha azt mondom, hogy tulajdonképpen a magyar kultúrát viszitek a nagyvilágba.
5: És, igen, ez,
4: és tulajdonképpen úgy, ahogy régen a cigányzenészek vitték a hírét, a hírnevét az országnak, most ti ugyanezt csináljátok.
5: Igen, ez így alakult, én nem gondolkodtam ilyen nagy dologba annak idején, tényleg egy album, aztán akár, és ez nagyon kinőtte magát, de nagy öröm számomra, hogy ennyi helyre eljuthat ez a fajta muzsika, és tényleg itthon is hát értékelték, ha mondhatom, hisz a Budapest bár pár évvel ezelőtt a Budapestért díjat megkapta, én arany érdemlent fokozatot, meg lovakkeresztet is kaptam, kimondottan a Budapest bár vezetésért, úgyhogy én nagyon boldog vagyok, hogy ezt csinálhatom, ez ilyen muzsikusokkal, ilyen énekesekkel, ilyen kiváló emberekkel dolgozhatok együtt, és még remélem, hogy nagyon sok koncert vár ránk.
4: Milyen terveitek vannak a közeljövőre? Esetleg turné, új lemezek?
5: Igen, hát aminek nagyon örülök, újra kaptunk Brazíliába egy meghívást, úgyhogy a tavasszal fog a zenekar Brazíliába menni, de azért itthon is rengeteg koncertünk lesz. Amit szeretnék, hogy 20 évesek leszünk, és az egy nagy évforduló, főleg egy ilyen zenekar életében, aki ilyen sok főből áll. Én szeretnék akkor egy olyan albumot, sőt, két albumot szeretnék készíteni, szeretnék egy olyat, amit saját dalok találhatók, és szeretnék egy olyan albumot, ahol visszük tovább azt a hagyományt, hogy slágereket, dalokat dolgozunk fel, úgyhogy ez egy nagyon komoly munka lesz, úgyhogy ennek már hamarosan neki kell állnunk, legkésőbb 2026 elején, igen, mert 2027-ben leszünk, igen. 20 évesek, úgyhogy ez egy komoly feladat számunkra.
4: Hogyan válogatjátok ki a dalokat, amiket utána szeretnétek esetleg feldolgozni? Ez egy közös megbeszélés esetleg, egy ilyen ötletelés, vagy akkor, mint vezető
5: nagyon
4: megmondod,
5: érdekes,
4: hogy...
5: Nagyon érdekes, mert már a zenekarban minden előfordult. Volt, hogy énekesek hívtak föl, hogy ő ezt szeretné, az énekesek ajánlottak egymásnak, volt, hogy valamit meghallottam, és rögtön beugrott a hang, ez rögtön mezőmisi, ezt neki kell elénekelni, úgyhogy ezek így megvannak, de van, hogy ők hozzák a dalokat, és annak is nagyon örülök, hisz ezáltal mindig változik a repertoár, de amikor kiválasztunk egy dalt, akkor bemegyünk a próbaterembe, ami tőlem nagyon közel van, mert a lakásban van a próbaterem is, úgyhogy én igazából a próbán is otthon érzem magam, és akkor nekiállunk dolgozni, és az számunkra fontos, hogy olyan feldolgozások készüljenek, ami más, mint az eredeti, viszont ugyanolyan szórakoztat, és ugyanolyan szerethető legyen, és hogyha ezt az énekes is, a zenekar is úgy érzi, akkor ezt bemutatjuk koncerten, és ugye a közönség mondja rá mindig az amen, de hál' Istennek, tetszik az embereknek, amiket csinálunk.
4: Van olyan műfaj vagy dal, amit még nem próbáltatok ide, esetleg szívesen kipróbálnátok a Budapest Bár zenekarral?
5: Nagyon érdekes, mert most már itt 18 év távlatában most már mindent kipróbáltunk, a regitől, az alternatív rockzenén keresztül. Nagyon sok stílust, a Klezmer albumunk is készült, úgyhogy nagyon sok stílus kipróbáltunk. Nem tudom, hogyha én nyitott vagyok mindig az újra, de ha van esetleg ötletet, hogy milyen dal, vagy milyen stílus, akkor bátran. Sose lehet tudni, hogy miből születik milyen ötletből születnek jó dolgok.
4: Zenészként és zenekar vezetőként is dolgozol a Budapest Bárban. Hogyan lehet ezt összeegyeztetni, ezt a két szerepet, és mik ennek a nehézségei?
5: Szerencsére a nehézségét nem érzem. Azt érzem, hogy sokszor van az a helyzet előfordul, hogy nekem kell a leginspirálóbbnak lenni. Akár próbák, vagy akár egy album készítésénél ötletelni, de mondjuk ez jó, mert ezt a feleségemmel szoktam, hogy akkor milyen stílus, milyen tematika szerint kerül, milyen legyen a következő album, milyen dalokon dolgozzunk, milyen célokat tűzünk ki magunknak, úgyhogy én nekem ez nagyon úgy a feleségemmel, ezt meg tudom élni, és tudunk együtt erről gondolkodni, de a zenekar és az énekesek felé az kell, hogy ők lássák, hogy az ember mennyire elhivatott, meg hogy mennyire szereti. És az igazság, hogy én is ezért szeretem ezt, mert imádnak próbára jönni, mert akkor mindig születik valami új dolog, amit megmutathatunk, és most már elmondhatom, hogy több száz, már lehet, hogy az 1000 felé is közelítünk, ha dalok számát nézzük, hogy annyi dal van a repertoárunkon, és aminek nagyon örülök, hogy mivel nagyon sokat koncertezünk, nemrég számoltuk így a 18. év környékén, hogy már túl vagyunk az 1500. koncertünkön, ami azért nem kis dolog egy ilyen zenekarnál, azért sem, mert ugye mindenki elfoglalt, hisz mindenkinek van saját, minden énekesnek saját zenekara, és ez nagyon megköti a lehetőséget, és nem véletlen, hogy minket nem igazából a hétvégén, hanem hétközben lehet hallani, és a színháztermek, koncerttermekben inkább a hétköznapokat preferáljuk, hisz az énekesek hétvégenként saját zenekarral koncerteznek.
4: Mi a legfontosabb dolog, amit egy jó zenekar vezetőnek tudni kell?
5: Nagyon sok minden kell lenni pszichológusnak, az hát nagyon fontos. Ismerni kell az embereket, és ismerni kell vagy érezni kell a hangulatváltozásokat embereknél. Kihez hogyan lehet hozzászólni, hogy érdemes. Úgyhogy szerintem ez nagyon fontos dolog, és hát hogy mindig fönntartani azt a fajta érdeklődést, akkor a barátságokat megtartani, ápolni. Szerintem nagyon sok minden kapcsolódik ahhoz, hogy az ember jó zenekarvezető legyen, de nekem nagy szerencsém volt, mert nagyon sok zenekarban játszottam, és a Száztokban meg nagyon sokat, ahol 100 embert kellett összelogisztikázni, és akármilyen probléma volt, akkor azt meg kellett oldani, úgyhogy én ott nagyon sokat tanultam gyerekként, és azt gondolom, hogy ezek mind arra készítettek föl, hogyha majd egyszer zenekarvezető legyek, akkor ott helyt tudjak állni.
4: Tulajdonképpen a Budapest Bár egy nagy család. Lehet ezt mondani, pontosan. Gondolom. Azonban néha vannak-e nézeteltérések a családtagok között is? Ti ezt hogyan oldjátok meg ezeket a problémákat?
5: Ezt tudom. Amíg normális keretek között meg lehet beszélni valamit, addig azt mondom, a probléma nem probléma. Uh-huh. Az csak azért volt, hogy jobban odafigyeljünk egymásra. Vagy jobban megismerjük egymást, mert azt gondolom, hogy egy problémánál sokkal jobban kijön olyan helyzet, amit egyébként más... ha minden happy, minden jó, akkor azt nem tudod megélni. Úgyhogy ennek is van jó oldala. Viszont van olyan, amikor olyan helyzet alakul ki, amikor azt mondod, hogy sokkal jobb szünetet tartani, mint hogy folytassuk ezt a fajta közös munkát, akár közös együttlét, úgyhogy van ilyen is előfordult, de nem ez a jellemző, hanem az, hogy nagyon értelmes elsőként egy zenét imádó emberek, akik intelligensek, és tudják, hogy ez nem csak ez a mi javunkra válik, hanem egy nagy közösséget szolgálunk ki ebben, ugye a közönségünket, és amit mi csinálunk, az egy elhivatottság kell. És az, hogy mi színpadra állhatunk, és nem csak, amit szeretünk, azt nem csak mi szeretjük, hanem van egy nagy közönségünk, ezért hálát kell adni. És azt gondolom, a legfontosabb, ha az ember hálás tud lenni, akkor már nagyon nagy baj nem lett. Akkor már nem fog elszállni az ember, akkor már nem fog magasról beszélni. Én jó magam, nagyon hálás vagyok, és nagyon megbecsülöm, ami van körülöttem, és akik körülöttem vannak, hogy az a tisztelet az nálam elengedhetetlen, és hál' Istennek ez a fajta beállítottság van a kollégáim között is, és ezért nem tud olyan helyzet kialakulni, hogy azért mi ne tudnánk megbeszélni valamit.
4: Te elsősorban azért művész vagy, előadó, és természetesen szervező, vezető, de azért korábban volt tapasztalatod a tanítással is. Milyen viszonyban vagy a tanítással? Fontos ez számodra?
5: Nagyon fontos. Épp ezért nem csinálom, mert nagyon fontos. Mindjárt elmondom, hogy miért. Ha egy gyereket a kezed alá veszel, azt nem taníthatod úgy, hogy ne haragudj, én most jövő héten nem érek rá, én a következő hónapban nem érek rá. Permanens szükség van rá heti rendszerességgel, hogy ott légy mellette. Ezért mondom, hogy nekem sokkal fontosabb az, hogy ez egy komoly dolog, hogy az ember valakit felnevel zeneileg, továbbadja a tudását, és míg ott vagy mellette, addig minden rendben van. Amikor nem tudsz ott lenni, akkor jönnek a problémák. Én per pillanat ezért nem tanítok, mert nagyon nehéz az időbeosztásomba heti rendszert betenni, hogy így is a próbáinkat is elég nehéz összeszervez a sok koncert mellett. Úgyhogy amikor tanítottam, akkor az tényleg azt éreztem, itthon is volt, és szerencsére külföldön is, egyik legcsodálatosabb dolog. Ha nem koncerteznék, biztos, hogy tanítanék. Mert a zené közelben így tudok a legjobban ott maradni. És tényleg nagyon jó átadni. És nekem nagyon jó tanáraim voltak. És tőlük megtanultam a zene szeretetét, és az hogyan is kell továbbadni. És ugye én tanári szakon végeztem, kamaraművész és tanári diplomát kaptam, úgyhogy ezt tanultam is, de mindig is szerettem. Egyébként arról meg ne felejtkezzünk meg, hogy cigány muzsikusként ez a tradíció, ez velünk, bennünk van. Aki még nem is mondja, hogy ő tanított, nem is mondja így ki, de nincs olyan ember, aki a másiknak ne adta volna át, ahogy szoktuk mondani, kézről, mert mindenkit tanít. Úgyhogy ez a kultúra, ez így tud fejlődni, és így tud fennmaradni. Úgyhogy ez kulturálisan is bennünk van, és hát én még tanultam is, úgyhogy én ezt nagyon szeretem, fogok vele foglalkozni, amikor kevesebb fókusz lesz a színpadi muzsikán mindenképp.
4: Mi ad inspirációt neked a mindennapokban? Esetleg van olyan szokásod, rituáléd, ami segít mondjuk a munkádban?
5: Sok zenét hallgatok, különböző stílusokat, szeretek koncertre járni, élőbe is megtapasztalni a másik oldalról, nem csak a színpadról, hanem közönségként is, hogy mi az, ami elvarázsol, mi az, ami és ebben azt hiszem, hogy fejlődni is sokkal egyszerűbb, mert azért követni kell ezt is, hogy milyen épp mi a trend, vagy mi az, amit el lehet lesni egy muzsikusoktól, vagyis hogy ők hogyan viselkednek a színpadon. Elsősorban nem csak a muzsikát, hanem a színpadi viselkedést, mennyire felszabadultak, mennyire ragadják maga a közönséget. Ezt nagyon sok külföldi zenekarnál látom, hogy elképesztően jól működik. És én ezt szeretem, és ez mindig is fontos volt számomra, hogy az ilyen jó dolgokat becsempésztem a Budapest bárba. Én nagyon a szabadidőm nagy részét, mivel nagyon sok hangszeren játszok, ezért nagyon szeretek gyakorolni, de a nagy kikapcsolódásom a lakóbuszozás, hisz nagyon szeretek utazni. És én egy évben kétszer, hát egy hónap, vagy egy kicsit több, akkor mindig elmegyünk és lakóbuszozunk a feleségemmel, ő is imádja, én is, úgyhogy ez nagyon nagy hobbi.
4: Ez a régi időkben még szekérrel ment.
5: Hát
4: ti már azért modernek igen, vagytok, igen. És váltottatok hát, a lakóbuszra.
5: Nem, igen, szekéren is ment, de hát ugye voltak a vándor cigányok, azok karavánnal mentek, úgyhogy az megvolt. Hát én is egy kicsit egy modernebb karavánnal, de én is útra szoktam kelni.
4: És akkor merre mentek ilyenkor?
5: Nagyon szeretjük Dél-Olaszországot tavasszal. Ősszel nagyon szeretem Dél-Franciaországot, úgyhogy akkor meg oda. Egyébként meg amikor nem ide vezetnek útjaink, akkor Görögország, Spanyolország, Portugália, úgyhogy mindig van mit nézni, és azért Európát is nagyon szépen be lehet utazni, de amíg nem volt lakóbuszom, akkor előtte nagyon nagy Ázsia imádó voltam, és akkor sokat jártunk Ázsiába.
4: De oda gondolom repülővel mentetek.
5: Igen,
4: már.
5: Igen. Így van. Hát azért azt lakóbusszal érdekes lenne. De volt egyébként, aki már megcsinálta. Nem viszont egyszerű.
4: Nagyon érdekes, hogy amikor jöttél ide a stúdióba, nem kocsival jöttél, hanem motorral, hiszen te rengeteget motorozol.
5: Igen. Mert a városba azért nagyon nehéz közlekedni. Nem szerettem úgy tölteni az időmet, hogy az ne legyen hasznos. Mm. És a dugóba ülni lehet az is hasznos, mert hangos könyvet is olvashat, hallgathat az ember, zenét is hallgathat, ugye rádiót is hallgathat, de azért én jobban szeretem, hogyha nem utazás közbe kell, hanem nekem az a zenehallgatása sokkal inkább fő tevékenység, mint hogy háttérbe hallgassam, mert akkor sokkal jobban oda tudok rá figyelni. Úgyhogy mivel nagyon kiszámíthatatlan a városi forgalom, nem szeretek késni, hogy hova, hogy érkezel meg, mennyi idő alatt találsz parkolhely, ilyesmi, úgyhogy amikor csak lehet, úgy szoktam mondani, amíg nem fagy, én motorozom.
4: De a motoron nagyon kell koncentrálni. Tehát én úgy érzem, hogy benned megvan, igen, ez a pörgés.
5: Igen, hát...
4: És ez, hogy 1000 fokon égsz, és talán még az utazás közben is neked erre lehet, hogy szükséged van, hogy ott is egy picit jobban koncentrálj. Tehát nem az, hogy mondjuk felülsz egy tömegközlekedési eszközre, és akkor majd csak visz téged valami, hanem neked...
5: Hát szeretem, tehát, ha magam viszem. És ez koncerteken is így van, hisz az énekeseket is viszem, hogy ugye lehetne mikrobusszal járni, de én külön autóval járok, minden koncertre én vezetek, én nagyon szeretek vezetni, nem szeretek úgy utazni, hogy nem én vezetek, hát kivéve, hogyha vonaton vagy repülőn, ilyesmi, ahol megoldhatatlan, nem tudom, kivéve, de ha megoldhatom, akkor szeretem kézbe tartani a dolgokat még vezetés közben, utazás közben is.
4: Egy nehéz kérdés. És egyébként valahol azt hiszem, hogy értelmezhetetlen is, hiszen hogyha 5 éves korod óta zenész, akkor nem hiszem, hogy gondolkoztál volna esetleg azon, hogy mit csinálnál, hogy nem zenél.
5: Dehogy nem. Nekem megvan a hivatásos gépjárművezetőim is. Pont azért, mert a 76-osokat, amikor sorozták, akkor volt az a valamilyen, nem tudom, kedvező, nem tudom, minek hívják, hogy én gépjárművezető lehetek. És akkor én azt letettem, mert mennyivel egyszerűbb, rögtön megvan a jogosítvány, és nem csak a személy teher, ez teljesen ingyenesen volt, és hát amikor levizsgáztam, akkor kiderült, mert én első között megcsináltam gyorsan, pár hónap alatt, és kiderült, hogy katona viszont nem lehetek, mert lisztérzékeny vagyok, és nem tudják nekem azt biztosítani, úgyhogy viszont a jogosítványokat már nem vették el, úgyhogy én nekem ez így meglett, úgyhogy én a Magyar Honvédségnek köszönhetem, de hivatásos gépjárművezető is vagyok, amit meg azért jó, mert hogyha, és a Covid alatt el is gondolkodtam rajta, hogyha kellett volna menni, akkor én mentem volna hárusszállítás, fuvarozás, ilyesmi. Azért mennyivel jobb, hogyha hideg van, meleg van, autóba vagy, zenét mindig tudsz hallgatni. Szerintem az egyik legkényelmesebb szakma. Úgyhogy, és vezetni imádok, zenekarokkal is, hogy a Kistehén tánczenekarral kim voltunk amerikai turnén, kim voltunk 7 hetet, és volt 35 koncertünk 32 városba, 16 ezer mérföldet vezettem. Mondtam, gyerekek, én a hangszerek pakolását az ne bízzátok rám, a kezeimet is kímélem, nem jó hangszereket, viszont a vezetést vállalom. És volt olyan, hogy koncert után elindultunk, beültettem a navigációba a következő címet, és kiírta, hogy 570 mérföld. És akkor én egész éjjel vezettem, és akkor Na, úgyhogy én nagyon szeretek vezetni, de így is, ha kell, volt olyan, hogy lakóbusza, hogy szeret, ez a lakóbusznak az egyik előnye, hogy nem vagy az időjárás, a helyi időjáráshoz kötve. Egy hét eső van, továbbász. Ha kibérelsz valamit, vagy lefoglalod, akkor nem fogják azért neked visszaadni az árát, mert hogy nem olyan idő volt, amilyet te szeretnél, ha a hotelt bérelsz. És elmentünk a Gardatóhoz, ott akartunk lenni egy-két hetet, hát pár nap múlva láttuk, hogy egy hét eső. Hát én délután fél egykor elindultam, és azt mondtam a feleségemnek, addig fogok menni, amíg nem lesz napsütés, és Valenciáig mentem 1360 kilométert, reggel 8-ra ott voltam. Úgyhogy na, hogyha nem zene, akkor...
4: Akkor kamionsofőr, vagy valamilyen sofőr lenni.
5: Igen.
4: Értem. Mit tanácsolnál egy fiatal pályakezdő zenésznek, aki saját formációt szeretne indítani?
5: Hát először fiatal pályakezdő ne indítson saját zenekart. Legyen sok zenekarba, járja ki a létrát, és amikor begyűjtöd zeneileg és emberileg is annyi ismeretet, amivel elkezdhet zenekart alapítani, ezt utána tegye meg. És ami egyébként ami a cigányzenében is a tradíció, hogy nem úgy voltak zenekartagok, prímások, hogy egyik pillanatról a másikről prímás lesz, hanem egy zenekarba tanuló időszak megvolt, és megtanult mindent, repertoárt a prímásnak, hogy hogyan kell a vendégekkel, hogyan kell oda menni, hogyan kell szórakoztatni a közönséget, ezt megtanulták. És akárki fiatal zenekart szeretne alapítani, azt anélkül, hogy ezt nem látta, nem tapasztalta, addig nem érdemes, mert az nem lesz az igazi.
4: Nagyon szerencsés helyzetben vagy, hogy a feleségeddel együtt dolgozhatsz. Akkor így valószínűleg sokkal többet tölthetsz a családoddal időt, mint hogyha ez nem lenne föl ez a helyzet.
5: Van. Ez így van, mert koncerteken is együtt vagyunk, és mivel a lakásunk is úgy van, hogy nem csak a próbaterem, de az iroda is ott van, ezért azt szoktam mondani, hogy nagyon szerencsésnek érezhetjük magunkat, mert amit csinálunk épp most, az már kint el is van adva. Két szobával arra. Úgyhogy ami nem utolsó szempont, hisz nagyon sok zenekar van, nagyon sok jó zenekar is van, de az is egy külön szakma és egy külön tudomány, az ember hogy tudja képviselni a zenekart, és hogyan tudja azt egyáltalán lehetőséget biztosítani, és nem csak egy-egy-két koncertről, hanem egész évben, akár évtizedeken keresztül, hogy biztos megélhetést nyújthasson a zenekarnak, a zenekari tagoknak. És ez a Budapest Bárba, hála Istennek, ez tényleg nem ilyen probléma nem merült még fel.
4: Nagyon sokat változott az elmúlt évtizedekben a menedzser szakma, és már nem is biztos, hogy lehet olyan menedzsereket találni, mint amiket régen mi megismertünk még fiatal korunkban, hogy akkor van egy nagy menedzser, és akkor az felkarol bizonyos fiatalokat különböző műfajokban. Tehát ez ma már nem így megy, én azt gondolom, és nagyon fontos az önmenedzserés. De nálatok szerencsére a feleséged megold mindent.
5: Igen, igen. Ez tényleg nagyon nagy dolog, és zenész kollégáim, hát jönnek is irigykedve oda, hogy milyen jó neked. És ez tényleg így van, hogy én is irigylem magam, hogy milyen jó, ha arra gondolok, hogy én nekem ezzel nem kell foglalkozni, és nagyon sok zenekarnál látom, hogy a zenekarnak igenis foglalkozni kell, és nem csak a zenekar vezetőnek, hanem még a tagoknak is, hogy a mai világban egyáltalán tudjanak róluk, ott legyenek a médiába, és most már olyan felületek vannak, amiket nem lehet kihagyni, hogyha az ember közönséget szeretne magának gyűjteni. Ugye látunk erre olyan példákat is, akiknek ez csípőből megy, és azért van olyan is, aki ezeket nem nagyon érzi, nem nagyon érti, és sokkal nehezebben tud ezeken a platformokon részt venni, vagy jelen lenni.
4: Most ez nyilván rengeteg munkát igényel. Van erre, gondolom, akkor kidolgozott stratégiátok, hogy akkor milyen média megjelenések vannak, mikor lesznek a koncertek, hogyan kell megszólítani. Igen, ugye, hát a közönséget.
5: Én nemrég beszélgettem valakivel, aki egy laikussal, aki arról kérdezgetett a nyári koncertekről, és akkor mondtam neki, hogy amikor egy nagy koncertünk van, akkor azok vannak olyan kikötések, hogy egy hónappal vagy 60 nappal előtte utána nem játszhatsz azon a környéken, vagy például nálunk így, vagy mert hogy az ilyen könnyű zenében ez abszolút van, de a klasszikus zenére is oda figyelnek, hogy nem játszom, vagy hasonlót ne csinálj két olyan koncertet, ami az egyik ütheti a másikat. Tehát szerződések volt, hogy 30 nappal előtte nem játszunk Budapesten, ha van egy olyan nagy koncertünk is. És azért nehéz úgy logikázni, hogy azért jelen is legyél Pesten, ezeket is betartsd. Mondjuk ezek nagy koncertek, azok egy másik nagy koncertet nem adhatsz, ami azt jelenti, hogy egy kisebb vagy egy kevesebb nézőszám előtt felléphetsz, az nem zavar a történet, de mindegy, ilyenekre is oda kell figyelni, és nekünk, és amikor koncerteket szervezünk, vagy szeretnénk egy időszakot koncertekkel feltölteni, akkor erre is figyelni kell, hogyha játszol Szegeden, akkor ott a környéken már egy-két hónapos eltéréssel nem játszhatsz. Úgyhogy ezért van az, hogy egyik nap elmegyünk Nyíregyházára, a másik

0: zenét is generálnak. Sőt, léteznek olyanok is, hogyha bedug mondjuk egy szöveget a mesterséges intelligenciának, ami zenét generál, akkor fel is énekli.
1: Egyébként nem csinálnak rosszat. Nem csinálnak rosszat. Egy másodperc alatt beírod. Igen, én is már mutatták igen. ezeket nekem.
0: Mi a véleményed erről? Nem ijesztő egyébként?
1: Egyébként... Na,
0: mert egyébként van kiváló ennek, minőségben.
1: Van ennek, a mesterséges intelligenciának van rengeteg előnye. De attól függ, hogy milyen szándékkal akarjuk ezt használni, az dönti el, hogy ez jó vagy rossz. Például egy keverésnél, egy hanganyagnak a megkeverésénél pillanatok alatt készíthetünk 5 akár 10 fajta változatot is, aszerint, hogy beadjuk, hogy milyen fajta felvételt csináljunk, és pillanatok alatt megcsinálja. Míg ha stúdióba bemész, azért óránként fizetsz több 10 000 forintot. És ilyen szempontra azt mondom, hogy jó. De
0: ez a masterelés,
1: igen,
0: igaz?
1: Igen. Vagy például meg tudja azt csinálni, hogy egy sűrű, tömör anyagból azt mondod, hogy ezt az egy szólamot szeretnéd csak kivenni, és azt kottázza le neked, akkor, ha mondjuk klasszikus zene, és azt mondod, hogy a trombitát, a B-trombitát szeretnéd külön hallani, a stim, akkor az megvan, és ezt meg tudja csinálni. Ezek a jó dolgok. De az, hogy készítesz egy olyan zenét, amit nem te készítettél, és még a szöveget se te írtad, majd eladod úgy, hogy az a te zenét, de szerintem ez nem jó dolog. És szerintem régen is megvolt a mesterséges intelligencia másképp. Csak úgy volt meg, hogy ott voltak, ott az megírta, én meg odaírtam a nevem. És akkor el volt adva, hogy ezt a dalt én írtam, és nem. És akkor az volt akkor mesterséges intelligenciája. Aláhamisította a nevét, hogy ő írta, vagy nem ő írta. De én azt gondolom, hogy mindig volt olyan, hogy lehet élni és visszaélni, az mindenkorban megvolt, és ez is egy olyan segítség, amivel ha élünk, akkor nagyon jó, ha visszaélünk, akkor ugyanolyan rossz, mint bármi, amit nem veszünk komolyan, vagy nem tisztességes szándékkal állunk neki.
0: Szeretem a bonyolult kérdéseket, és a következő is egy ilyen lesz. Főleg esetedben, hiszen te olyan sok műfajban járatos vagy, játszod, jól ismered, hogy nyilván nem is tudnál gondolom választani, hogy melyik a kedvenc, vagy melyiket játszod szívesen, hiszen gondolom mindegyiket szívesen játszod. De mégis a kérdés inkább arra irányul, hogyha esetleg elvinnének téged egy lakatlan szigetre, akkor mi lenne az az 5 zenemű album, CD, bakelit, amit egész nap el tudnál hallgatni? Tehát tulajdonképpen mi volt az eddigi életedben az 5 zenemű, ami nagy hatással volt rád, esetleg előadóval megnevezve?
1: Előadóval megnevezve, hát nem egyszerű a kérdés, mert ugye én sok hangszeren is játszok, hát, és igen. Sok hangszernél sok előadó. Hát azt gondolom, hogy ha hegedű hangját szeretném hallani, akkor Itzhak Perlmant, azt őtőle az mindenképp.
0: Hisz, tőle jöhet bármi akkor?
1: Hát egyébként az a csodálatos hegedű hangszínnel nem tud olyat játszani, ami, de egyébként is bármit játszik. Mindenféleképpen, nem tudom, hogy ez mennyire csak album, de ha kottát lehetne vinni, akkor a Bach partiták is, a partitákat és a szonátákat, azt mindenféleképpen, hisz az egy, a hegedűre íródott, az egy elképesztően csodálatos mű. Hát én nagyon szeretem a jazz énekeseket is, és nekem férfiként a Natalie Cole, a Nat King Cole, a lánya Natalie Cole, a Nat King Cole az nagy kedvenc, ő is énekelhetne nekem akármikor bármit, aha, mert nagyon szívesen hallgatnám. És ha már ha könnyebb zenénél vagyunk, de ez olyan könnyű zene, hogy nagyon nehéz, akkor a jazz zongor, akkor Oscar Peterson.
0: Tehát még a klasszikusabb irányból.
1: Igen,
0: akkor.
1: Aha, így van. Aha. Igen, hát igazából az egy olyan kor, a jazznek egy örökzöld kora, amit már nevezhetünk klasszikusnak. Persze később is csodálatos, meg zongoristák voltak, jazz zongoristák, de az a fajta, nekem avval kimerül a jazznek, a kimeríti, avval a játékkal, avval a könnyedséggel, avval a játékkal, avval a technikai bravúros megoldásokkal, azokkal a hangokkal, a ritmusokkal, az nekem nagyon nagy kedvenc gyerekkorom óta, és azt hiszem most még 4-nél vagyunk, és még egyet kéne mondanom, hogy mit vinnék magammal. Hát a Spotify-t, hogy azon meghallgathassak bármit. Ez lenne.
0: Hát nagyon szépen köszönöm.

0: Köszönöm, hogy megosztottad velünk a gondolataidat, fantasztikus volt veled beszélgetni.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, én nekem is nagyon jó volt veled beszélgetni, és hát így, ahogy így beszélgettem veled, így előjöttek még a régi emlékek, amikor még a száztagúban játszottam, és akkor ott találkoztunk sokat, ugye az édesapáddal kapcsolatban is, úgyhogy nekem ez most nagyon jó emlékeket hozott föl, nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Farkas Róbert a Budapest Bár vezetője és megálmodója volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a zenekar mindennapi életéről, a saját művészi kifejezés módjáról és gondolatairól. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk jövő héten is. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Ikonikus dallamok. Felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől 20 drá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a 20 drá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról. Romákról. Nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
1: A zöld politika nem csupán egy ideológia a sok közül, hanem az egyetlen érvényes válasz arra, hogy miként lehet élhető élete az embernek, mondta augusztus 20-ai videóüzenetében Karácsony Gergely. A főpolgármester úgy véli, Budapest minden eséllyel élhető marad a globális változások ellenére, de ehhez elengedhetetlen, hogy a város erejét ne emészze fel a kormánnyal folytatott folyamatos háborúskodás. Külön kitért arra is, hogy elismerés jár az új kormánynak az uniós források hazahozásáért, mint arról az ATV beszámolt. A főpolgármester határozott lépéseket tett a fővárosban az energiaválság és a hálózati terhelés csökkentése érdekében. Utasította a budapesti közműveket, hogy a paksi atomerőmű esetleges leállása esetén a leállás teljes ideje alatt ne kapcsolják fel a díszkivilágítást az általuk kezelt több mint 300 fővárosi épületen és műemléken. A Hamasz egyik ezredese melletti budapesti tüntetés miatt közleményt adott ki a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége. A szervezet mély döbbenettel és aggodalommal értesült arról, hogy engedélyezték a rendezvény megtartását, amely szerintük a palesztin nép melletti szolidaritás álcája mögé bújva, valójában a Hamasz terrorszervezetet és annak egyik ezredesét támogatja. A Mazsihisz közleményében kiemelte, a terrorizmus nyílt vagy burkolt népszerűsítése nem képezheti részét a véleménynyilvánítás szabadságának vagy a gyülekezési jognak, és az ilyen rendezvények közvetlenül veszélyeztetik a magyarországi zsidó közösség biztonságérzetét és a társadalmi békét. A szervezet határozottan elvárja, hogy a kormány által meghirdetett antiszemitizmussal szembeni zéró tolerancia elve a gyakorlatban is érvényesüljön. A fővárosban újabb hőmérsékleti rekord született csütörtökön. Az újpesti mérőállomás 37,5 fokot mutatott, ami 1 fokkal haladja meg a 24 évvel ezelőtti csúcsot. Kübekházán 39,5 fokot regisztráltak az automaták, ami megegyezik az 1992-ben Esztergomban és 2000-ben Kecskeméten ezen a napon mért értékkel.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Száva Lajos az én vendégem. Köszöntelek téged sok szeretettel.
4: Igen, én is köszöntöm a kedves hallgatókat, és örülök ennek a lehetőségnek, hogy beszélhetek arról, amit megtapasztaltam.
3: Így van. Nem először jársz itt a rádióban. A múltkor összefoglaltuk nagyjából, hogy a 90-es években mit tevékenykedtetek, és hogy abból az emberből hogy lett egy megtört szívű ember, aki tiszta szívvel odaállt és Istent kereste, és ugye Isten mondja, hogy a megtört szívűeket nem veti meg magától, odaálltál Isten elé megtört szívvel, ő pedig találkozott veled, találkozhattál vele, helyreállította az életedet, súlyos milliárdokat elvesztettél, olyan szerződéseket, amik élő szerződések voltak a Hungaroringen, és a büféket, a WC-ket te vezetted.
4: Összes vendéglátóegységet,
3: tehát rengeteg pénz bukás történt, akár csak a szerződések elvesztésével, pluszban még az addig szerzett vagyonod.
4: És ezek legális pénzek voltak ráadásul.
3: Igen, és mégis azt tudtad mondani a végén, hogy te boldog vagy, mert Istennel találkoztál, amen, és nem érdekel, hogy elvesztetted azt a rengeteg pénzt, mert sokkal nagyobb öröm neked az, hogy Istennel találkoztál, és én úgy gondolom, hogy ennyi pénznek, vagy ekkora vagyonnak az elvesztése, az komoly pszichológusokat, doktorokat igényelne, hogy ezt egy ember fel tudja dolgozni, és ezt másképpen nem is tudtad volna feldolgozni, hogyha nincs Isten az életedben, amen, valószínű, hogy te mentális zavarokkal küzdöttél volna ilyen dolgok miatt. Már ne haragudj, bátyám, csak
4: igen, hát mondjuk idegileg padlóra tett engem is, még nem találkoztam az Úr Jézus Krisztussal.
3: Igen, igen, igen, addig, nyilván addig a pontig, igen, aztán te is tudtál örülni utána az életben. Na most ezeket a dolgokat foglaltuk össze, ugye az előző adásban, és ott részletesen kivesésztett, hogy ugye tulajdonképpen a börtönben találkoztál Istennel, és ott értél meg, és ezt jól meghallgathattuk, jól tudhatjuk abból az interjúból, hogy mi volt a 90-es években, és hogy jutottál el a megtéréshez. Na most azt fogjuk megnézni igazság szerint, hogy a megtérés után mi történt, ugyanis könnyen mondhatják, jaj, persze, kamu, mafiózó megtért, jó pontot szerezzen biztos az embereknél, aztán ennyi volt, na de hát már több mint 20 éve csinálod Isten munkáját, úgyhogy azért 20 éve
4: mindenféle anyagiak nélkül.
3: Így van, mindenféle anyagiak nélkül ingyen szolgálod Istent, úgyhogy szerintem azért ez elég hiteles, hogy 20 év munkáját le tudod rakni az asztalra, amit Istenért végeztél, de most van egy olyan projekted is, hogy bűnmegelőzés céljából könyvet írsz majd az életedről, és ebben lesznek szaftos történetek, de az egésznek az lesz az üzenete, hogy inkább legyen egy jó szakmájuk, és éljenek boldogan Istennel, mint hogy a bűnözést válasszák a fiatalok, ami egy csodálatos üzenet, de ne rohanjunk ennyire előre, mert ez egy mostani projekt. Menjünk vissza 20 évvel ezelőttre. Mi történt? Tehát megtértél a börtönben.
4: Igen.
3: És azt követően, hogyan haladt tovább az életed? Tehát ugye azt is tudhatjuk, hogy ott a börtönben olyan szinten megtértél, hogy még a smasszerek is, hát a börtönőrök is megtérnek annak hatására, vagy látják a változást az életeden, és csodálkoznak, és el vannak ájulva, hogy a Lajos mennyire megváltozott. Ezeket a sztorikat is tudjuk. Jön a szabadulás napja. Kiengednek téged. Hogyan zajlik tovább az életed?
4: Igen, először is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Azt szeretném még elmondani, hogy nekem nagy a családom, és a családom belül is a Száva Lajosból 5-6 van például. Hát ez a tradíció, hogy minden elsőszülött fiú az apja nevét használja, ez biztos ismerős, főleg a romák között. És van egy féltestvérem, aki szintén Száva Lajos, ő a sárgalábú. Engem Száva Lajos Vazul, a Vazul az a becenevem, így szoktak megkülönböztetni minket. És hát az én fiam is Lajos, az ő fia is Lajos, úgyhogy az ő gyerekei is, úgyhogy elterjedt ez a név, azért sokáig fog maradni, remélem, hogy Isten dicsőségére. És hát azt szeretném mondani, mikor én gyorsan egy kicsit az időbe, egy kicsit ugrálni fogok sajnos, mert órákat lehetne erről persze beszélni, akkor hazajöttem a börtönből, azt mondták a barátaim, akikkel együtt dolgoztam, ezek ilyen élsportolók, büszke is voltam rá, mert nagyon sok embernek segítettem, céget alapítottak, őrzővédő cégeket, nagyon sikeres vállalkozók lettek a segítségem által, és akkor hazajöttem, azt hitték, hogy majd újból beállok abba a körbe, és keresünk egy csomó pénzt. Szóval, Lajos, mi megértünk téged. Hát, hosszú éveket bekerülsz a börtönbe, valamiben bele kellett kapaszkodni. De mondom, gyerekek, értsétek meg, hogy én megtértem, én nem akarok semmiféle eddigi munkába részt venni, de szóval Lajos, ez egy, te tudod a legjobban, ez egy legális őrzővédő cégeket csinálunk. Nagyon sok éjszakai mulatóba adták a portaszolgálatot, amit én indítottam el persze, aztán kaszinókba, Nagyon sok helyen adtak volt, ahol egyenruhás szolgálat volt például. Hát ez teljesen legális. Igen, én ezt nagyon jól tudtam, hogy legális. Csak egy szávanévvel frissen kijött, frissen szabadultan a börtönbe, ilyen éjszakai mulatókon, kaszinókban bármikor előfordulhat egy balhé, okkal vagy ok nélkül. Ezek a portás fiúk ottan pofán vertesnek egy-két embert, ha nem lehet elkerülni. Én benne vagyok a székbe, a száva névvel kapcsolatban egyben letartóztatok, és az ördög nem alszik, azt akarom mondani ezzel. És én úgy voltam vele, bár elvesztettem mindent, ami volt ami megmaradt, azokat is az ügyvédek, meg az a több éves bentlét az elvitte. És szóval nagyon fontos az, hogy legyen egy látásunk, legyen egy jó istenképünk arról, hogy hogyan élek a megtérésem után, mit vállalok be. Mert lehetett volna ezt kezelni, sőt, elmondom nektek, a kedves hallgatóknak, hogy lehet, hogy a most 20 éves bölcsesség után már tudnám kezelni, és lehet, hogy el is tudnám vállalni bizonyos területeket persze az őrzésvédésnek, de akkor még én friss keresztényként nem mertem bevállalni, és örülök neki, hogy nem vállaltam be, mert hibázhattam volna, nem volt annyi bölcsesség, nem voltam olyan erős a hitbe az Úrba, nem volt megfelelő látásom, és ilyenkor óvatosabbnak kell lenni. Én rábíztam magam az Úrra, és úgy gondoltam, hogy az se véletlen, mert közben nagyon sokat fejlődtem, figyelve az Úrra, nagyon sok jó utakra vezetett, ami által megerősödtem, és mikor már az Úr úgy elengedte a kezemet a hitem által, akkor már nekem is könnyebb lett volna, mint most is, de örülök, hogy jól választottam. Szóval azt akarom mondani, hogy ezen kívül nagyon sokan kérdezték gyülekezetekbe is, meg bizonyságtételeknél, hogy Lajos, hát figyelj, mert az én ítéletem szerintem az volt a lényege, hogy előzőleg már itt beszélgettünk az Ármándóval, jókat az Úrról, nagyon szeretek vele beszélgetni, mert hasonló nagyon a látásunk, az Isten képünk, ami szintén egy nagy áldás, és nagyon fontos az, hogy például megtér az ember, mennyire szánja oda az életét. Nagyon sok ember megtér, és félváról veszi. Egyik nap az Úrral van, másik nap a világban van. Szóval ezekkel én is próbálkoztam, sokat kínlódtam, de a teljes odaszánt élet, az akkor történik meg az újjászületés. Én a börtönbe úgy tértem meg, hogy egy éven keresztül nagyon sok tudományos anyagokat, a Biblia hitelességét, a nagyvallásokat végig tanulmányoztam, mert egyszerűen egy bizonytalanságban voltam. Tudtam azt, hogy nem ismertem a Bibliát. De azt tudtam, azt el tudtam fogadni, hogy valaminek kell, hogy legyen, hogy ilyen őrömű pontossággal nem működhet. A semmiből nem jöhet létre ez az élet. Egy élettelen dolog, egy magasabb rendűt nem tud, szóval nem tud létrehozni, mert az evolúció már régeség megbukott, de hát az a baj, hogy a világban még sok helyen még mindig tanítják, de egyszerűen nevetséges dolog az, hogy egy élettelen dolog egy magasabb rendű életet tudna létrehozni. És végig tanulmányoztam minden nagy vallásokat, és rájöttem, ha van Isten, akkor csak a Biblia Istene lehet igaz. A beteljesedett proféciák, több mint 6000 profécia van ebből több mint a fele beteljesedett, hajszál pontosan, szóval Isten nem vakített vár, a Biblia nem vakített vár. Többi vallásoknál nincsenek. Egyetlen egy nagy vallás sem merte bevállalni azt, hogy több ezer proféciát leír úgy, hogy azok hajszál pontosan teljesednek be. Például a Krisztus születése, a Krisztussal való a kereszthalál esetével, hol születik, mi fog vele történni, ezekről 330 profécia van, azt hiszem, ha jól emlékszem a Bibliában, hajszál pontosan teljesedett be. Ezeket tudósok kiszámították, hogy a valószínűség számítás szerint ennek a töredéke nem jöhet számításba. Szóval ez engem nagyon-nagyon meggyőztek ezek a bibliai tudományos részek, hogy mennyire pontos, hiteles történelmileg tudósok által kielemzett részek. És mikor rájöttem, hogy na igen, hogyha van is a Biblia az, ami hiteles, akkor tudtam ezt komolyan venni, és nagyon fontos az, hogyha az ember eljut erre a szintre, akkor hozzon is egy valóságos döntést, egy szívbéli döntést, mert mikor én hitre jutottam, nagyon sok ember, főleg romáknál van. Hát kimész az utcára, megkérdezem, minden második ember azt mondja, vagy ötből három, hogy hiszek Istenbe. Oké, de milyen közösséged van vele? Hát ha hiszel valakibe, akkor ott kell, hogy legyen egy közösség. Szóval az, hogy elhiszem, hogy létezik, és nincs vele kapcsolatom, hát az, annak semmi köze nincs a kereszténységhez. Mert a hit az egy bizalom. Bizalom Istenbe, és akiben bízok, akkor azzal együtt járok, átbeszélek vele mindent, kérdezek tőle, válaszol nekem, van egy személyes kapcsolatom vele. Ez nélkül nincs kereszténység. És én mindenkit arra szoktam biztatni, mert persze nagy kegye, Isten nagy kegyelme, hogy szabadulásom után ugyanabba a börtönbe és országos szinten, ahová lehet, visszajárok, és hirdetem a raboknak az evangéliumot. És nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy ad rá lehetőséget, hogy a cigányteleptől a legfelsőbb intelligens szintig az értelmiségek, nagyon szeretek a diplomás emberekkel beszélni, pont azért, mert végig tanulmányoztam azokat a tudományos anyagokat, ami nem hitkérdés, hanem tények. És az ilyen okos emberek elé, hogyha valaki felkészült, és én nagyon fontosnak tartom azt, hogy egy keresztény, aki hirdeti az evangéliumot, aki odaszánja magát az Úrnak, igenis legyen felkészült. Ne az legyen, hogy kérdeznek valamit, vagy rosszul válaszolok, vagy nem tudok válaszolni, persze mindenre nem tudunk válaszolni, de a fontos lényegi részeket, ha meg tudjuk válaszolni, akkor le tudunk rombolni olyan szellemi, sátán által felépített szellemi falakat, hogy valóságosan hitre tudnak jutni az emberek. Én most magamról beszélek, mert nekem is nagyon sokat segítettek ezek a Biblia magyarázó könyvek, hogy bemutatták az igazságot. És én ezzel nagyon fontosnak tartom, hogy egy hitetlen ember a sok miért. Beszélgetsz egy emberről Istenre, oké, Lajos, neked így jött be. De azt mondja, akkor mi, ha van Isten, miért engedi meg ezt a sok bajt, szenvedést? Hát egyetlen egy rövid válasz, amiről persze órákat lehetne beszélni, hogy szabad akarattal teremtett az Isten minket. És a szabad akaratból való döntés, szeretet, az a minőségi kapcsolat, az a minőségi szeretet. Mert robotnak megteremtett volna az Isten, abban senkinek nem lett volna öröme, hogy azt csináljuk, amit ő mond, az tudatosan. Az lehetünk volna robotok, meg lehetünk emberek, és azt mondja Isten igéje, hogy az embert a saját képmására teremtette. Gondolkodni tudunk, kreatívak vagyunk, kapcsolatot tartunk a családunkkal, az Úrral, a teremtőnkkel. Szóval ez viszont még, amit ehhez annyi gyorsan hagyfűzzek hozzá, mert ez egy nagyon mély hosszú téma, nem akarok ebbe bele mélyülni, hogy például az, hogy a szabad akarat kérdés, ami nagyon fontos, miért engedi meg is egy keresztény, oda tudja vinni az Úr elé a dolgait. Meghallgatásra kerülhet. De van, mikor enged Isten. Enged olyan dolgokat, hogy megtörténnek a keresztényeknél is komoly problémák. De azt mondja az ige, hogy a hívőnek minden a javára válik. A rossz dolgokból is Isten jót tud kihozni, ha rossz dolog történik egy keresztény életébe, azáltal Isten tudja a hitet, tudja növelni, azáltal még jobban bele tudunk kapaszkodni az Úrba, és rengeteg dolgot helyre tud állítani. De mit csinál ilyenkor egy hitetlen? Nagyon sok amerikai ember van, hallottam, meg olvastam, meg filmekben láthatjuk, hogy egyszerűen egy gazdag ember tönkre megy, egyik napról a másikról, mert van ilyen, fejbe lövi magát. Nem bírja elviselni. A hitetlen. Na, de egy keresztény ilyet nem tud csinálni. Mert egy keresztény ember tudja, hogy az életet Istentől kaptuk. És az is gyilkosság, ha önmagát öli meg valaki. meg egy keresztény embernek annyira más az értékrendje, hogy tudja azt, hogy én például, én emlékszem arra, hogy mikor kint voltunk a Karáni szigeteken, sok pénzzel, családdal szórakozni, én nem voltam töredékére sem olyan boldog, nem volt annyi békesség benne, mint a börtön falai között, mikor találkoztam az Úr Jézus Krisztussal. Azért ez nem egy olyan dolog, mert nekem sokan mondták, hogy hát Lajos, igen, azt mondja, majd belekapaszkodtál ebbe a dologba, így élted túl az éveket, de nagyon nehéz megélni, és te hozzászoktál a pénzhez, hozzá igényes életet akarsz élni, és majd jövünk, mondták a barátaim, és folytatjuk, ahogy sok pénzt tudjunk keresni. Én elmondtam nekik, hogy gyerekek, azért ez nem így működik. Én oda szántam magam, az is, én jól érzem magam ebbe az állapotba. Azt mondta Jézus, és ez megtapasztalható, az én békességem nem ebből a világból való. Az Istennek azt mondja az Úr, az ige által nagyon sok ilyen biztatás van, hogy miért jó. Megvéd, örömet ad. Isten igazsága, Isten országa, igazság, békesség, Szent Szellem által való öröm. Szóval egy kereszténynek, ha beteg, ha szegény, akármilyen állapotban van, öröm tud lenni a szívébe. De nem, ezt nem mi tudjuk generálni. Ezt a Szent Szellem, a Szent Lélek betölt a szívünket, és onnantól kezdve tudjuk kezelni a jót, a rosszat, van egy hálás szívünk, imádkozni tudunk másokért, magunkért. Ez a személyes kapcsolatot, ez semmi nem tudja felülmúlni.
3: Innen fogjuk folytatni, kedves hallgatóink, most meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább, és természetesen Száva Lajos Vazul lesz az én vendégem, úgyhogy tartsatok velünk.
0: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dík.
3: 100.3 Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolyk Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el. Na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Száva Lajos az én vendégem, akinek a beceneve Vazul. Köszöntelek téged!
4: További sok szeretettel.
3: Tehát ott hagytuk abba a történetünket, hogy akkor kijöttél, ugye a barátok várták, hogy hát folytassuk tovább a bizniszt, te ennek nemet mondtál, és továbbra kutattál Isten után, és rájöttél, hogy a Biblia az igaz, és utána már meggyőződéssel haladsz tovább a keresztény életbe. Hogyan ment tovább az életed? Mert ugye ilyenkor az ember rájön arra, hogy olvasok Bibliát, az nekem jó, épülök belőle. De utána vágyakozik valamilyen gyülekezeti közösségre is, nem?
4: Igen, így van, nagyon fontos, hogy épüljünk az Úrba a hitünkkel, fontos a testvéri közösség, a gyülekezetbe járás, és de én a legfontosabb dolgot a személyes kapcsolatba való hitépülést tartom. A Biblia olvasás, az ima életet, ez egy nagyon fontos, hogy puha legyen a szívünk, az Úr felé alázatos szívünk legyen, de egy nagyon fontos dologra szeretnék visszamenni. A megtéréssel kapcsolatban, mert egy nagyon nagy csodán keresztül mentem keresztül. Szóval azt tudni kell, hogy a 90-es években én már előtte is, már rendszerváltás előtt is éjszakázó bűnöző életet éltem, és rengeteg tapasztalatot szereztem össze 15 éves korom óta. És amikor megtörtént a rendszerváltás, akkor automatikusan olyan tapasztalataim voltak, amik hozzásegítettek azokhoz a sikerekhez, hogy láttam azt, hogy mi az okosság, mit érdemes csinálni, mit lehet, hogy lehet megoldani a dolgokat, hogy lehet kijátszani azt a gyenge törvényt, ami volt Magyarországon, és azért ezek komoly sikerekhez vezetett. A többek között eljutottam a Forma 1 rendezési jogán belül a teljes góltribűnnek a vendéglátó egységének a üzemeltetéséhez, mosdó, stb., ahol több százmilliót lehetett legálisan keresni. Többek között aztán a portaszolgálatok, vendéglátóegységek üzemeltetése. Szóval mi a lényeg, hogyha az ember pénzhez jut, ha van egy kis esze egy bűnözőnek, akkor ahogy szokták mondani, van az a mondás, hogy az első egymilliót ne kérdezzék tőlünk, mert aztán befekteti az ember, és megpróbálja tisztára mosni legálisan ezt a dolgot. Na én is eljutottam idáig, és elég magas szintet elértem vele, mikor egyszerűen egy olyan dologért kaptam 5 év börtönt, ami nem volt bizonyított, és azt nem csinálta meg olyan formába, amiért kaptam az ítéletet, és ezt nagyon megviselt, mert teljesen más minőségbe ítéltek el, nem volt bizonyított. Persze Isten előtt bűnös voltam, de nem a törvénynek az a dolga, hogy bizonyítsa be az, hogy valaki bűnös, nem nekem kellett. Én próbáltam az ártatlanságom igazi bizonyítani, de el se fogadták el. A lényege az volt ennek, hogy én hiszem, hogy Istennek a keze volt bennem, mert sokan mondták, te Lajos, hát nem haragudtál el a bíróra, de mondom, én meg is fenyegettem ezt a bírót egyébként, éles a bíróságon, hogy majd ezt majd még megbeszéljük, amit itt művel, beül az asszem el, az osz az ész, más emberek életét tönkreteszi. Szóval nagyon kiborított idegileg, az ítélet indoklásnál én is így elmondtam a véleményem neki, de mi volt a lényeg? Tudtam az utólag a megtérés után, hogy Isten az én szívemet így tudta megtörni, hogy bekerültem a börtönbe, egy olyan dologért kerültem be, ami nem volt bizonyított tény. Ez törte össze a szívem. Mert hogyha egy olyan dologért én megbukok valamiért, ami bizonyított bűncselekmény, akkor azt mondom, hogy ez be volt kalkulálva. Azon leszek, hogy minél előbb szabaduljak, egészségesen olvasok, gyúrok, és majd letelik. Na de olyankor, mikor vannak nagyon súlyos anyagi veszteségeid vannak, és ez bizonyítottság hiányába mégis elítélnek, azt már az ember nehezen tudja feldolgozni, és ez így is történt, úgy kibarultam idegileg, hogy egy évig magánzárkában voltam, mert törtem, zúztam a börtönbe, és ott kezdtem el ezeket a bibliai tanulmányaimat, mikor eljutottam néhány olyan igéig, hogy Isten, én ezt életigéknek szoktam nevezni, hogy Isten szól keresztül, ami élővé válik, ami nem csak olvasom, ami tényleg megérint az embernek a szívét. Mit ér az egész világot, ha megnyered is, ha lelkedbe kárt vallasz? De ez úgy beütött nekem, hogy egyszerűen azt se tudtam, merre vagyok. Nagyon sok ilyen ige volt, ami úgy megérintett egy napon, na és azt mondtam, na ha van is sem, most már elegem volt, ebben sok tanulmányom, kipróbálom, mert most vagy odaszánom magam, mert tudtam, hogy nem jó helyen vagyok. Letérdettem, bementem a WC-be, egyedül fölkiáltottam Istenhez teljes szívvel, összetört szívvel, és annyit tudtam mondani, Uram, ha te létezel, minden úgy van, hogy le van írva a Bibliába, kérlek, jelents ki magad nekem a szívembe, hogy tudjalak követni, mert nélküled nem megy. Ennyit tudtam töredelmes szívvel kimondani, és nagyon nagy csodákon vitt keresztül az Úr. Innentől kezdve azonnal éreztem az Isten jelenlétét, leszállt a Szentlélek, nem nyelveken beszéltem, hanem értelemmel, de olyan csodálatosan imádkoztam legalább 15-20 percen keresztül, hogy a mai napig is még a fülembe szoktak visszacsengeni ezek a szavak, és egyben biztos voltam, hogy ez az imádság, imádkozni, a mi atyánkot sem tudtam elmondani, nem volt ima életem se. Ezt a Szentlélek végezte el rajtam keresztül, olyan csodálatosan imádkoztam, hogy mikor vége volt egy bizonyos idő után, mondom, én tudtam, hogy ez nem semmi, olyan szavakat használtam, amit nem is ismertem, nem is hallottam, képzeljétek el. Hát elég nagy bizonyíték volt, hogy ez semmi közöm nem volt, de viszont a Biblia ezt mondja, hogy a Szentlélek rajtunk keresztül imádkozik. És képzeljétek el, hogy ezután egy nagyon nagy békesség betöltött, egy ilyen csodálatos imádság után lefeküdtem az ágyamra, a ruhástól, sose felejtem el, villanyoltás volt 9 óra után, sötét, és ilyen kellemes állapotban becsuktam a szemem, és megjelent előttem egy földgömb, szürkébe, nem tudtam, hanem éreztem, illetve nem láttam, hanem tudtam azt, éreztem azt, hogy Jézus, ezt nagyon nehéz elmondani, milyen szellemi dolgok, hogy tudtam azt, hogy Jézus Krisztus ott van a földgömb tetején, és a Szent Szellem szinte szólt hozzám, hogy most választhatsz. Vagy engem választasz, vagy a bűnös életedet. Mert persze közben egyezgettem minden, hát uram, kimelyek, van egy csomó kint lévőségem, elmondom azért, mert ez az üzlethelyiség is, amiről beszélünk, ami ahol letartóztattak, az több száz milliót ért, meg rengeteg kint lévőségem volt, de erről is le tudtam mondani, hogy nem kasszírozom be, mert évek után már más kezekbe jutott, és ez csak világi fejjel, gondolkodással, stílussal lehetett volna visszaszerezni. Le tudtam mondani róla, nagyon nagy kegyelemnek tartom. És bocsánat, hogy így csapongok, de képzeljétek el, hogy becsuktam a szemem, és azt mondta Jézus Krisztus, hogy választhatsz, vagy engem választasz, vagy a bűnös életedet. Isten a bűnnel ilyen szinten nem tud közösséget vállalni, hogy akarok a bűnből is, akarok a világból is profitálni, meg Krisztus is áldjon meg. Először odaszállom az életem, megáld az Isten, azt akkor majd az Isten utána bevon akár a világi embereket is a segítség, az anyagi boldogulásra, stb. Ennek van egy folyamat, nem fordítva. Nem lehet két úton sántikálni, azt mondja a Biblia. És amikor ezt megértettem, mert én persze azért imádkoztam, uram, tudod, mennyi kintlévőségem van, én akarlak téged követni, tehát itt a börtönben farkas törvények vannak, kimegyek, összeszedek egy kis pénzt, és utána könnyebb lesz. Na hát ez az állapota várt az Isten türelmesen jó sokáig, majdnem egy évet erre az állapotomra, miközben tanulmányoztam a Biblia igazságait, de aztán egyszer választás elállított, hogy most vagy meg akarsz térni, vagy a világot akarod most követni, vagy engem. És az Isten látta a szívemet, látta az állapotomat, hogy én valóságosan vágyottam rá, csak nem volt olyan hitem, nem volt olyan bizalmam, hogy az Isten valóságosan be tudja tölteni a szükségemet, és hogy az Isten valóságosan meg tud áldani. De miért nem volt? Mert még nem volt találkozás. Nem volt döntés. A megtérés egyébként egy döntés. Na, hogy kalandokba veréd bárki is magát, hogy nekem elő kell készülni, hogy nekem le kell szokni a cigiről, hogy nekem le kell szokni a csajozásról, le kell szokni a lopásról, meg bármiről, mert akármilyen bűnbe vagy, Isten azt várja, hogy így, ahogy vagy. Menj oda, vald meg a bűnödet bűnnek, mert aki önmagát megítéli, nem kerül ítélet alá, ezt mondja az Isten igéje. Megvallom magam bűnnek, elfogadom Jézus, mint megváltómat, behívom egy imával a szívembe, és rábízom az életemet. És innentől kezdve jöhetek majd a csodák. Minden embernél másképp. Van, mikor az elején még sok mindent megenged az Isten, de előbb-utóbb formálni fog. Ebben biztosak lehettek. Ez több milliárd keresztének a tapasztalata. Szóval, mikor Isten a választás elé állított, és azt tudtam mondani, de én arra is emlékszem, teljes mértékben, amikor azt mondtam, hogy Uram, téged választalak, nem a bűnös életem, hogy ahhoz is az Isten szellemének, a Szentléleknek a segítsége kellett, mert olyan erővel, olyan örömmel tudtam mondani, és azonnal megvilágosodásra jutottam, hogy Uram, persze, hogy téged választalak, hát mit csinálják a bűnnel? Pokolba visz. Hát te vagy az élet forrása, nélküled még levegőt se tudnák választani. De én akkor ébredtem rá erre az alapvető felismerésre, miután szólt hozzám az Isten. És mikor azt mondtam, hogy igen, akkor képzeljétek el, hogy egyszerűen ilyen kellemesen be volt csukva a szemem, és ilyen színes fotóként jelentek meg a bűneim 4-5 éves koromtól kezdve. Egyszerűen egy ilyen másodperce megvillant, hogy édesanyám zsebéből kilapom a pénzt, lopom a gyümölcsöt, ezt csinál gyerekkorom óta. Órákon keresztül csak annyit kellett mondanom, hogy Uram, bocsáss meg ezt a bűnöm is. És folyamatosan megmutatta az Isten, hogy milyen bűneim voltak mindaddig a napig, persze az egyre keményebb bűnöket is, és ezt a bűnvallást a Szentlélek nagyon nagy kegyelemnek tartom, hogy nem volt gyülekezet, már olyan gyülekezet. Voltak börtönmissziós szolgálatok, de hát azért nem olyan, mint idekint, meg nem te választottad meg. Szóval a lényege az volt, hogy, hogy mikor megtörtént ez a bűnvallás, órákon keresztül fotószerűen megmutatta bűneimet az Isten, akkor megtörtént az újjászületés. Honnan tudom ezt? Onnan teljesen más ember lettem. Először is. Honnan tudtam azt, hogy az is sokan kérdezik le, és honnan tudtad, hogy az Istennel találkoztál? Hát tudjátok, milyen egyszerű? Honnan tudtam, mert olyan bűnöket mondott, mutatott meg nekem az Isten, amit valóságosan elkövettem, de egyrészt a feléről azt se tudtam, hogy bűn, a másik feléről nem is emlékeztem rá, csak az utóbbi évekről. Ha valaki azt mondta volna, hogy mondd el a bűneidnek a 10%-át, azonnal szabaduló vagy, még mindig ott lennék, mert nem tudtam volna elmondani. De az Istennek a szelleme gyerekkorom óta felhozta, bemutatta, ráismertem föl is. Nagyon nagy kegyelem ez, hogy olyan bűnvallást tudott a Szentlélek csinálni, aminek a töredékét. Ráadásul nem is tudtam, hogy ezt ilyen szinten kéne elmondani, vagy csinálni. És amikor ez így megtörtént, akkor tudtam, hogy ez csak az Isten lehetett. Én ezt nem tudtam volna ennek a negyedét se elmondani. Folyamatosan órákon keresztül, ráadásul fotószerűen mutatja meg az Isten. Hát nem kellett hozzá semmilyen nagy ész, hogy ez nincs közöm, hogy ez az Istennek a munkája. És akkor ez megtörtént rengeteg emberrel, ahogy kivoltam idegileg, a zárkatársaim, az őrökkel balhéztam mindenkivel, egyszerűen kicserélt az Isten. Természetcserét csak az Isten tud végezni. Nálam ezután megtörtént a természetcsere. Csodájára járt az egész börtön,

0: idegesen vagy kibarulva, és akkor beszélgettem vele, kérdezte is, hogy ez hogy létezik, hát hogy, és akkor beszéltem az evangéliumról, és a lényege az volt, hogy ők tudták azt, hogy nálam egy csoda történt.
1: Innen fogjuk folytatni a történetünket, kedves hallgatóink. Most meghallgatunk pár dicsőítő dalt, aztán a következő órában is várlak benneteket, hiszen továbbra is Szávó Lajos, alias Vazul lesz a vendégem, úgyhogy tartsatok velünk.
2: Ez a Trájó, a 100.3 Rádiódik egyházi műsora. Korábbi adásunk ismétlését hallották.

0: kérlek, hogy soha ne állj meg.
1: 100.3 Rádiódik.
2: Üdvözöljük, kedves utas!

0: Minden, ami rólunk szól, ez a Rádió Dick. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: Erős honvédségre van szüksége Magyarországnak, mert a béke megőrzéséhez nem csak diplomácia, hanem saját védelmi képesség is kell. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök augusztus 20-án Budapesten a Kossuth téren tartott zászlófelvonáson és tisztavatáson. A kormányfő szerint a frissen avatott honvédtisztek különleges időszakban kezdik meg szolgálatukat, hiszen Európában háború van, miközben a világ kiszámíthatatlanabbá vált, és a hadviselés technológiai fejlődése is rendkívüli ütemben zajlik. Ebben a világban Magyarországnak erős honvédségre van szüksége. Nem azért, mert háborút akarunk, éppen ellenkezőleg, azért, mert békében akarunk, békében szeretnénk élni, mondta Magyar Péter az államalapító Szent István király ünnepén rendezett állami esemény nyitó programján. Karácsony Gergely főpolgármester augusztus 20-ai üzenetében a Duna szinte kiapadt medréből üzent, jelezve, hogy a klímaváltozás már nem elméleti veszély, hanem kézzelfogható valóság. Ünnepi videójában Budapest zöld átalakítását és éghajlati ellenálló képességének erősítését jelölte meg a legfontosabb feladatként. Egyúttal bemutatva az